0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsék nagy hajózása reggel 7 órától. A Szántódrév komp kikötőből elindul a hajó, amire már 6 órától fel lehet szállni. Aki felfér, felfér, mindig hosszú a sor. Időben oda kell menni. Viszont idén is lesznek sztár vendégek és extra zenei fellépők a hajón. A BSO-val és DJ Metzger Vikivel is együtt bulizhatunk majd. A Viki pedig most is jön, méghozzá Nagy Bogival és Miss Mooddal. Az igazi mai slágerük az éden, amit már is indítok.

Itt csak igazi mai sláger megy, picit lassabb tempó után, picit gyorsabb, és egy igazi nagy nyári favorit. Alex Kenji érkezik, már is szerintem mindenki tudja, és azt is, hogy most ezt a dalt fel kell hangolni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Open Light, egy olyan dal, ami egy picit tévútra vitte a rajongókat elsőre, mert hogy ugye ez egy olyan kőzet, ami drágának tűnik, de nem az. Ehhez képest nem valami üres dologról szól, hanem egy igazi nagy szerelemről és egymásra találásról. Taylor Swift, Open Light, ez jön a rádió egyen.

0: van a szín. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: megy. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is felesleges duma nélkül, megállás nélkül hozom a kedvenceket. Rádió egy DJ-t is választottam, Regálitől a legújabbat, a Hiamit, de hozom Sam Feldet, Jennifer Lopez, Joel Corit, a kezdésben pedig Kámrádot. Mindjárt ezzel a nagy kedvenccel a Be My Love folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról a és a drogmegelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig az előző héten Majorkán volt, nem csak nyaralni, hanem fellépni, sőt vissza is tapsolták. Eredetileg egy bulira hívták, aztán olyan jó volt, hogy mondták, hogy hát ebből még kéne csinálni, és csinált is. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elindult a nyári szünet, és ezzel együtt mi is átálltunk extra nyári időszakra. És azt találtuk ki, hogy miért ne lehetne hosszabb a Live Mix, amivel a délután pörgetjük fel. Szóval hosszabb lehet, Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma délután 5 órától egészen 7 óráig, és így lesz ez minden nap, innentől kezdve. Ez a nyári hangulat szerintem tökéletes, és ez a dal is tökéletes. Egy óriási DJ Sam Feldjön Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Heart Like Mine.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék. Már Atisnál is lehet nyerni Duna Part Fest páros belépőket. Amikor Atis szól, 10-ként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a belépőt. Most meghozom az újabb nagy kedvencet, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, és már csak 2 óra is jönnek Balázsék, akik ugye pénteken hajóznak, annyi hallgató valamennyi csak fér a hajóra.

0: A szántódrév.com kikötő, a radio1.hu minden további info ezzel kapcsolatban. Ez pedig a kezdés a következő óra elején, Ed Sheeran és az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hol lesz 2 órás a Live Mix mától? Na, hogy nálunk. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerekkel. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, Martin Garrix-el. Ez a Butterflies. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és rengetegszer megkapja Bibi Rexa, hogy milyen stílusban érzi a legjobban magát, ő pedig erre mindig azt mondja, hogy ha hiszitek, ha nem, én pont azt szeretem, hogy tudok ugrálni a stílusok között, és hát közben meg akármilyen stílushoz is nyúl hozzá, abból óriási sláger lesz. Ez most a legújabb, egy Faithless dalt gondolt újra Bibi Rexa, az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egy Csak Igazi mai sláger megy. Pénteken Balázsék pedig hajóznak a Balcsin. Minden info a radio1.hu, rengeteg kérdése ilyenkor éjszaka is, akinek tudok, válaszolok Viberen, de tényleg nagyon-nagyon sokan szeretnének ott lenni. A hajó viszont csak egy bizonyos létszámú ember tud befogadni, szóval időben oda kell érni, mert érkezési sorrendben lehet majd felszállni pénteken. A hajón egyébként tudja, hogy ott lesz a BSV és DJ Metzger Viki is. Zenélni fognak, Viki pedig most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerének egy picit felpörgetett, egy picit Metzger Viki is változatával jön. Ez a Jó leszek újra itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron is a Rádió 1 viszi el a legmenőbb helyekre és a legnagyobb bulikba a hallgatóit. A mai napon is lesz játék, most a Dunapart Festre lehet tőlük páros belépőket nyerni. Attisnál már indul az első kör, amikor szól, tizediként kell csörögni, mondani a szlogent, és piff, adjuk is a belépőt. Én pedig most piff, hozom is az újabb igazi mai slágert, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Új járművekkel erősödik a polgárőrség Bács-Kiskunban. Első doktorait avatta a Neumann János Egyetem. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új robogókat, elektromos rollereket és kerékpárokat vehettek át a Bács-Kiskun vármegyei Polgárőrszövetség egyesületei Kecskeméten. A járműveket az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága ajánlotta fel a polgárőrök számára. A Kaskantyúi Polgárőr Egyesület két elektromos robogóval gazdagodott, a Szentkirályi Polgárőr Egyesület egy benzines robogót kapott, míg a Csengődi Polgárőr Egyesület két elektromos rollert vehetett át. Emellett két rendőrségi szolgálati kerékpár is új gazdára talált. Ezeket a Rémi Polgárőr Egyesület használhatja a jövőben, írja a Vármegyei Lap. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Pénteken első alkalommal rendeztek doktor avató ünnepséget az intézményben. Az esemény a Gazdálkodás és Szervezés Tudományok Doktori Iskola, valamint az egyetem életében is új korszak kezdetét jelenti, írja a Vármegyei Lap. A doktori iskola 3 évvel ezelőtt indult, azóta pedig sikerült olyan tudományos műhelyt kialakítani, amely magas színvonalú kutatási lehetőséget biztosít a doktorandus számára. Az ünnepségen 4 hallgató vehette át doktori fokozatát. Az egyetem vezetése szerint a doktori képzés elindításával vált teljessé az intézmény felsőoktatási rendszere, amely így már alap, mester és doktori képzési szinten is oktatást nyújt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges 2 egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel.
2: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden 6. laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy 2 ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden 3. vagy 5. fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni. Ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egyit csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition, csak itt a Rádió Egyen. A Maroon 5 jön.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma is ilyen 31 fokkal indul a hét, de azért esőre az ország nagy részén elszórtan számítani kell, és a hét kb. Pont így Ctrl-C, Ctrl-V-vel pörög majd tovább. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Pénteken, most pénteken pedig jön a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel. Ja, igen, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez. Ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de ízé? Szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik
1: be. Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e?
1: De miért van ez még az agyamba?
3: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a Garcia Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez mi nem érettségi tétel?
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ahogy, de ez rendes, rendesen, ez jó, de akkor versbe, oké.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alázenénk?
3: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
3: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
3: simán.
1: Dallam nélkül, igen.
3: Dallam nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom, jó. Itt addigra nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni hát, most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
1: Sír közben, de tudom.
3: Addig csokonai, kérdezi.
1: Van még valami, hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek vele.
2: De most, hogy tud ez győzik-e megtanulni?
1: Szerintem sehol győzik-e. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
3: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
1: Jó.
3: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcol értem.
1: Egy dolliról próbálj meg.
3: Földön égen. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
3: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj ilyen, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
3: Igazi mesemondó nagy király.
1: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
3: Nem tudom hozni. Az a vagy ennyi.
2: Elrögi, de, nem
1: lehet. Okay, keres magadnak egy hip-hop boys.
2: Jó.
3: Oké. Okay. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi, a piszi, aki elhiszi.
2: De szár! Úristen!
1: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hang az nagyon jó.
3: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évek, ez egy dalszöveg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
3: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk, ezt most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
3: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
3: Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
3: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szemem.
2: Nézlek némán. csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem, elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
3: Mi ez?
1: Micsoda?
3: Mi az?
1: Ezt te írtad fel is?
2: Gyere, bújj hozzám!
3: Ne, ez hát, is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
1: Ó, azt az eget! Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
1: a hegyekbe benne. Fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
1: Differenciáltabb.
3: Azt csak az első mindenségét, azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
3: Ú, ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
1: Nagyon jó, de az elejétöket, így az elejét az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
1: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: De egyébként viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfogadatlan.
1: Az Ákost az indián táncot, tessék.
3: Indián táncot? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
1: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak
3: idején. Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
3: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
1: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
1: Egyébként úristen, szerintem... kisgrofóta a nézését és a járását hallott, az nagyon kevés lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved, ú, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
1: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
2: Megvan!
1: Az én babám. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Sajnos. Tessék, ez mi?
1: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
1: Ú, de jó, gyerünk, de lesz, ne rögtön, gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, Latinovics.
1: Ugye?
3: Latinovics vagyok. Hallod,
1: nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálni kezdve.
3: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó.
3: Ez Emergency House volt.
1: Amúgy tudom, a szürke 50 árnyalat, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeken. Nagyon durva pénzeken.
2: Jó, Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről.
3: Kicsit fokhelyről.
2: Kezeket fel.
3: Kezeket fel. Még egy perc.
1: Úristen, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
1: Úristen, jó, Feri, a pénytől a szex vajon mit megpróbálod?
3: Szex vajon mit?
1: Igen, de úgy, ahogy az előbb.
2: Szex vajon mit? Ezt egyből fölismeritek.
3: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem alhatsz el.
3: Bestiák. Igen. Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt. 1997.
1: Úristen, és az nem úgy, hogy egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na meg
1: ez a szex valami?
3: Ez a szex, szex valami.
1: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
2: A szex vajon mi?
1: Ezt próbálnál egy latinom, hogy
2: csak a szex vajon mi? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrént tudja szerintem.
1: Vajon mi?
3: Vajon mi?
1: Nem tudod, a baj, azt, hogy vajon mi, azt nem tudod komolyan mondani.
3: Ha szeret, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajon mi?
2: A szeret vajon mi?
3: Nem ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajon mi? A szeret vajon mi?
3: Szemben menni, ez baby, ez a szex. Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
1: Mit csinál most a pén?
3: Hát ez hol
1: jártál a fájdalom?
3: Én nem tudom, a kérdést. Hol van.
1: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
3: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasonlok.
3: Igen. Igen.
1: Hát ez nagyon könnyű
3: igen,
1: volt.
3: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsapva.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobok halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Vörös Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Úgyhogy annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Didi, annyira szagi. Annyira infantilis.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
3: tehát, hogy még
1: mondjak
3: mindig
1: el.
3: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Ezt talált ki.
3: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
3: és olvasva, igen, olvasva százszor durvább, mint énekel.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
7: Meg ez is! És ez is!
6: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Módosította Kecskemét idei költségvetését a közgyűlés, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Módosították Kecskemét idei költségvetését a képviselők, írta a híros.hu. Az előterjesztés kapcsán a polgármester azt mondta, a legnagyobb tétel a tavalyi közel 800 milliós iparűzési adóbevétel csökkenés miatti kiigazítások voltak. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az eredeti tervekkel ellentétben csökkenjen Kecskeméten az iparűzési adó összege. 2025-ben sajnos erre került sor, amelyet már a májusi zárszámadás is jelzett. Mint Kecskemét polgármestere elmondta, ennek előjelei már korábban mutatkoztak, ezért a tavalyi évre már nem is terveztek növekedést. Szemereini Pataki Klaudia hangsúlyozta, több nagy beruházás, így a Mercedes kapcsán is ellentmondó információk láttak napvilágot. Egy biztos, hangsúlyozta a városvezető, visszaesés mutatkozik a hazai gazdaságban. Kecskeméten ennek ellenére mindenképpen tovább viszik az uniós fejlesztéseket. Új szabályokat fogadott el a kecskeméti közgyűlés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő utólagos csatlakozásokkal kapcsolatban. A módosítás azokat érinti, akik egy már korábban kiépített közműhálózatra szeretnének később rácsatlakozni, írja a híros.hu. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az utólagos csatlakozás csak ott lehetséges, ahol a hálózat már rendelkezésre áll. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése.
1: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Feri kettecském, még csak jó reggelt, hello!
2: Szevasztok, ennyire megviselt a hétvége.
1: Kicsit lent vagyok, de nem, kipihentem meg, van kedvem, meg jó a kedvem. De úgy sűrűbe voltam hétvégén, és ez most úgy kicsit úgy megérkeztem ide, így körbevesztek, kávét kapok, mindenkinek hallgatom a kis hétvégét, meg élménybeszámot, és így megültem. Meg korábban jöttem, tudod, és nekem ez nem fegyverem, gyanús, ez a gyanús. 6 óra 8-kor megérkezem, és 10 percet ülök, nekem az egy alfába való visszatérés.
2: Igen, ott van végig a reggelednek.
1: Én 14-kor bejövök, és 15-kor nyomjuk a gombot, de beültem 6 óra 8-kor, és... Nem azért, mert nem mondhatok érdekeset, de egy 10 perc monitor bámulás az nekem mindig azzal jár, hogy hó, na, akkor mi vagyok itt ilyen korán. De mindenkinek jó hétvégéje volt, ahogy hallom.
2: Nagyon. Én kérlek szépen Domoszlón jártam, ugye Máté barátom kisebbik lánya elballagott,
1: akik ballagások.
2: A keresztszülei. Hát nagyon vicces volt a dolog, mert ugye ez nem egy túl nagy település Eger alatt, úgyhogy 11 ember ballagott az osztályból.
1: Nekem is annyi volt a gimis vége.
2: Ne.
1: Mi 15-en kezdtünk, ez egy sportosztály volt, és 10 ballagtunk, vagy 9-en, vagy 10 végeztünk.
2: Igen, fura. Csak már úgy fura, ugye?
1: Hogy hozzá nagyon, vagy szokva a 20-as, 30-as osztályokkal.
2: 20-as, 30-as létszámok vannak, és akkor egy ilyen nagyon szép, nagyon családi volt. Igazgató néninek arra volt ideje, hogy mindenkiről mondjon érted egy hosszasat, egyesével búcsúztatta el a diákokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes volt így a dolog. Megnéztük, ájúldozó diákok természetesen 40 fokba, amit el tudsz képzelni, pedig így viszonylag korára rakták, tehát 8:30-kor elindult a móka, de ezért 10-re mire vége lett, mert itt évzáróval van egybekötve, akkor meghallgattad, hogy...
1: Ja, ezeket még mindig nyomják, ezek a rossz komcsi ilyen, de miért kell? Nekünk olyan jó az iskola ebből a szempontból, nem náluk zárjuk az évet.
2: Semmi, hello, sziasztok!
1: Kerti parti, egy mondat a dirigőtől, együnk, ígyunk, legyen vége, és mindenki a saját osztályába megkapja egyébként.
2: De már nincs is izé. Hogyha bizonyítvány papíron nincs.
1: Nincsen, nekünk ugye töprengőnek hívják, például a kicsit a krétában elolvasod, csak ilyen jellemzéseket, szövegest kap a Noel, de hogy nincs ez a fél

0: órás díri beszélt, hát, minek, miért nem volt. Tudják az igazgatók elengedni, meg a himnusz, meg a szózat, meg a mit tudom én.
1: Mert itt úgy gondolták, hogy kis létszámú
0: az
1: iskola. Mamma!
0: Oda nézzél!
1: Megvan, megfújta a hajadat a szél.
0: Motorra jöttél?
1: Micsoda tupíró?
0: Nélkül. Igen.
2: Nem tupír, csak fel volt fogva.
0: Én is azt nézem, hogy olyan, mint a motorra jöttél, a bukós zsak nélkül.
2: Köszönöm szépen, minden Bridget Jones nevében.
0: Megfújt a szél, megfújt a szél.
1: Megfújta, megfújta. Itt van, tényleg ilyen kicsit.
0: Igen.
2: Annyi, hogy homlokmagas, nem, simán csak meg van mosva. Ennyi tud.
1: Ja, hogy ezt nem láttuk az elmúlt 2,5 évben.
2: Igen, mert reggel mindig felszoktam fogni, hogy túléljek, és akkor most, ugye, most nem. Valamiért ott nem fogva.
1: Most így alakult.
2: Igen. Annyira sietem, hogy rosszul parkoltam, úgyhogy pörgessük meg ezt az adást.
1: De várjál, 10-ig hát kell állnod,
0: vagy rossz helyen vagy?
2: Kicsit elnéztem ott arányokat.
0: Kicsit messze álltál meg a Járda-szigettől?
1: Most kicsit. Akkor egy sáv nincs.
2: Nincs egy sáv, de nem kell, mert csak a hegyalja úszóval. Ezt a musa használják sokan.
0: Igen. És az jó, mert nem is belátható az a jobb kanyar, finoman, tehát óvatosban legyen. Nyugodtan
2: minden. Veszél, mi történt az arcszörzeteddel?
0: Kérlek szépen, levágtam.
2: Ki ez a kisfiú?
0: Levágtam. Elég volt. Nagyon nagy borosta volt, már itt levágtam, megszabadultam tőle. De meg egy héten belül. Ne törődjél vele.
2: Egy fiatal tínó ült velem szembe.
0: Igen, tegnap nekiálltam, mondom, ha már hajam ilyen bogja, akkor legalább a szakállamat levágom, úgyhogy...
2: Not approved. Hát ezt nem is hiszem már. Zsüléces írtban adtálom, hogy többet ne engedjük meg ezt Balázsnak.
0: De gyerekek, egy hét és újra itt van, úgyhogy...
2: Egy hét?
0: Egy hét alatt ez olyan gyorsan megnő, hogy megérkezik.
2: De mínusz 15 év konkrétan.
0: Igen, ugye? Ez mínusz 15 évként leszedem, és igen. Igen,
2: csak hogy Feri mit dobna, hogyha leszedne a sajátját.
1: Mínusz 15? Neked. Mínusz 15, de tényleg.
0: Nagyon hosszú volt már hétvégén.
1: Nagyon vicces. Nekem ráadásul ugye itt elöltök ősz, tehát ha ez lemegy, akkor így azt fogom, hogy ki ez a délceg fiatal? Nem.
2: Én most
1: ki,
2: ez mondom,
1: ki ez a
2: fiatal
1: ember?
0: Ki ez a vicces George Clooney-ten, kérem szépen.
2: De lehet kérni bajszot? Csak hogy bajusz maradjon.
1: Csak bajusz, persze. Mm-hmm. Majd levágjuk itt.
2: Jó.
1: Jó?
0: Ja. Nekem az lesz majd, csak bajusz.
1: Hát a forgatásra
0: a Moszlantidre betolom csak a bajusz. A
2: rendőrbajszi.
0: Rendőrbajszi meg lesz. Gyerekek, Balaton megnyitott, jelentem, vízünk nincs. A 2500 ér a sima lángos, 1800 a sima, 2005 a sajtos tejfölös, bekezdtük a szezont, csipős, de jó a vízminőség és jó az idő, és nagyon sokan vannak Balatonon, gyerekek. Nem tudom, idén lejjebb mentek az árak, hogy mi van, de azt kell, hogy mondjam, hogy júniushoz képest ez hosszú. És tegnap volt minden idők leghosszabb éjszakája. Fönn voltatok, néztétek a holdat?
2: Olyat aludtam, akkor ezért volt nagyon jó.
0: Feküdtettek kint a csillagos ég alatt?
2: Nem sajnos.
1: De most már rövidülnek a...
0: Rövidülnek. Tegnap meg volt a napfordulónk. Tegnap volt a leghosszabb nappalunk és a legrövidebb éjszakánk. Szeretem azért a másikat, meg decemberben is nagyon szeretem, amikor tüzeket gyújtunk, hogy ünnepeljük a fényt és a világosságot. Most elbúcsúzunk, megyünk a sötétbe.
1: És most mit gyújtottatok? Nádas?
0: Most semmit. Most semmit. Ilyenkor csak nézed az eget, és nézed mondnám, a holdat.
1: Most volt a szent, milyen éj van most?
2: Szent Iván.
0: Szent Iván.
1: De azt most kell, a tüzet kell gyújtani. A, nagy nem. Mágiák.
0: Nem, a tüzet azt decemberben gyújtott, mágiát csinálsz, és ünneple...
1: De ahogyis, ne beszélj már hülyességeket.
2: Hát Szent Iván ilyen is van tűzakás.
0: Lehet, hogy Szent Iván is raksz tüzet, de ugye te decemberben ünnepled a téli napfordulót, amikor elkezd, akkor van a leghosszabb éjszaka. És a leghosszabb éjszakán raksz egy nagy tüzet, és kezded ünnepelni a fényt, amit újra beengedsz. De ettől független Szent Iványon is lehet, hogy gyújtasz.
1: Hát még tűzugrás is van.
0: Igen, de ez most a leghosszabb nappal volt, és megyünk bele az éjszakába. Igen, igen, igen.
2: Szerintem kultúra függő, teljesen őszinte leszek.
0: Egyébként így van, ebben van pogány ünnep, ebben van kelta.
2: Mindenek találtak már egy gyújtogatást, ezt ti is tudjátok, hogy a legolcsóbb biznisz az a gyújtogatás.
0: Igen,
2: és
0: de télen van a világosság ünnepe.
2: Igen.
0: Karácsund, ugye?
1: Nem.
0: Végre elmondhattam újra. Karácsund, hát ez egy pogány ünnep volt a Karácsund, ugye? Így volt, ez volt a nem, hogy Karácsund. Rosszán ezt átvette a kereszténységet, semmi közünk nem volt ehhez igazából.
2: A hétvégén én is a Balatonon voltam, és el kell mondjam, hogy a közlekedés azért nem az igazi.
0: Miért nem jöttél be hozzám?
2: Mert a másik oldalon voltam.
0: Ez egy nyomós ér.
1: Igen, meg nem akart.
2: Nem megyek el a szegényekhez.
0: Ezt is megértem.
2: Én a
0: nem szereted a
2: voltam.
0: Szegény szagot, ott déli part, az északi part, ott Heli Hansenes felhajtott gallérosok.
2: A borzasztó emberek, figyelj, én láttam egy családot, akinek a teljes, tehát voltak, mit tudom, hatan, és minden családnak... és vagy piros, fehér, kék, vagy kék, fehér, piros színolt a ruhá, és mindegyik nagy betűkkel rá volt írva a márka, ami valamilyen póló.
0: Heli Hansen valószínűleg.
2: A póló, nem. Minden rá volt
0: írva. Füreden felhajtott gallér, az, hát az
1: a póló, akkor Lanflauer.
0: Lanflauer vagy Heli Hansen, és mindenkinek van egy vitorlás, ami nem az ő, és nem tudja vezetni. Nem tud kiállni a kikötőből se, de nagyon vitorlázik.
2: Zsan, ez nem kanyahodik.
0: Van egy vitorlásunk, de nincs időnk lejárni. Ez Füred.
2: Rettenetes dolgok, és öblögetik a poharunkat, tudod, így a bort. Így lötyögtetik benne,
0: Igen, de felléptél, vagy mit csináltál?
2: Felléptem, igen, és akkor ilyenkor ott szoktam megszállni füredemet, ott szeretek lenni, amúgy van egy
0: tök jó hotel. Hol szálltál meg? A Wellness Hotelben?
2: A Wellness Hotelben.
0: Szeretem azt a hotel.
2: Az egy jó hotel, igen. És akkor néztem át rátok a másik oldalra. Ott vannak, nézem.
0: Na, nézd a szegényeket, ott nézd a prolikat ott a déli parton.
2: Én tudom, milyen nyaralót szeretnék a Balatonon, mindig eltervezem, hogy egyszer majd kikutatok egy ilyet.
0: Na, miért?
2: Hogy ott Zamárdi környékén vannak azok, amikor picit elkem pici ház, de tudod, az a pici ház, ami ilyen, mint a kocka vagy valami, fel van félig rakva azzal a furcsa terméskővel, tudod, nem tudjuk, hogy miért csinálták, valami fel van félig rakva, és olyan a kerítés, hogy ilyen hajlított fémből van, és régen ez nagyon tetszett nekem, hogy tudod, én balatoni kerítéseket csináltak.
1: Halakkal,
2: vitorlással. Én olyan kerítést szeretnék. Nekem csak a kerítés miatt kell egy olyan ház.
0: Nézzek neked eladót?
2: Egy olyan kerítéses
0: házat. Ha bringázom, ott én nagyon sokat járok Zamárdi, Szántód, Völdvár, Szárszó vonalon, mert ott vannak a haverém, és mindig megyek át hozzájuk inni. Nézzek valamit?
2: Igen, köszönöm. Egy olyat szeretnék, egy nagyon kicsit elken kicsi, közel a parthoz, aminek ilyen hajlított kerítés. A kerítést lehet meg lehet utólag is csinálni.
1: Jó, az most vagy 300 milliónál csak szólok. A közel a víznél, mert akkor tudod most már, a közel a víznél, azt be kell rakni a tervet.
2: Balázs, azon legjobb, hogy meg is vennéd nekem.
0: Jó, erre gondoltam, hogy mire lejössz, azt mondom, hogy készen van.
2: Csak egy kulcsot dobjál vele a postaládámba.
0: Jó, de nézek, akkor nyitott szemmel jár. Néha ki lehet fogni, meg most megszaporodtak az eladó ingatlanok, nem tudom mi van, ugye a COVID-nál teljesen lehetetlen volt, kétszeresére ment minden.
1: Menekülnek, nincs víz.
0: Vagy nincs víz, vagy szárad ki.
2: Hát olyan már volt azért, nem?
0: Volt ilyen, de most kicsi ingatlan áresés van, és felszabaduló ingatlanok is vannak. Egy 5 évig nem tudtál ingatlant venni a Balatonon, mert föl se rakták, mert elment így kéz alatt. De most lehet mozgolódni. Vízparti kell, hogy legyen mindenképpen.
2: Nem kell vízparti, ezt ki sem tudnám fizetni. De ott közel, valahol ott közel. Tehát azon a részen, tehát nem fenn ott a hegyes részeken, vagy a kombosokon, hanem ott a közel.
0: Tehát mondjuk nem Kaposváron, mondjuk.
2: Nem Kaposváron, a Tatabányán.
0: Annál közelebb legyen a vízhez, mondjuk, mint a Kaposvár.
2: A Balaton nyaralók Tatabányán van. Na igen, és a vízi is. Nehogy is, nem az medence. A pici olyan, hogy izé, tudod.
1: De mennyire 20 négyzetméter?
2: Nem kell 20 négyzetméter, 50 négyzetméter. Tudod, az amit úgy tudsz megfizetni, hogy közben nem kell eladni az egyetlen gyerekedet, hogy ezt
0: jó, tudod. Jó, nézelődök a faluban akkor, meg ott mindenfelé.
2: Van miből halacskás kerítés szerintetek?
0: Van, biztos. Nagyon sok olyan nyaraló van, képzeld el, amire én is vadásznék úgy, mert nem eladó, de nem jár le senki, benőtte a gaz, és nem tudom, hol a tulaj.
2: És beköltözni csak simán?
0: Hát ezzel már gondolkoztam. Szerintem senkinek nem tűnne föl.
1: Nem szólnak.
0: Szárszó és Földvár között még mindig van egy-kettő ilyen. És úgy várom, hogy egyszer tegyék már ki az eladó táblát. Ugye, régi kerítéssel, benőtt kis házikóval, de vagy meghaltak, vagy nem foglalkoznak vele.
2: Bent vannak.
0: Vagy bent vannak, és mumifikálódtak. És nem, egyszerűen nem teszik
2: ki. De ezek olyan aranyosak, nem? És tudod, van egy kis szoci hangulata.
0: Nagyon jók
2: vannak.
0: De nem nagyon
2: szoci, olyan kellemesen szoci, olyan, és akkor egy pici fű, meg néhányan nagy fa.
1: Fenyőfák.
2: Nagy fenyőfák, igen. Olyat szeretnék.
0: Na, az nagyon, nagyon jó egyébként. Jó, nézelődöm neked, és akkor...
2: Ez ilyen 5-600 millió forint, akkor azt mondod?
0: Nem, ezek nem. Figyelj, ezek nem. Meg leraksz rá egy pici házat, lebontatod. Lehet azért ott szakkörözni. Nincs, nem, azért az 5-600 millió az már a felső vége. 8.
2: Láttam 1,4 milliárdért Tihanyi Vityilló, csak
0: mondom. Na, azt én is láttam, hogy külön az életés. Ami úgy kezdődik, hogy nem, ez nem egy menekülő neres villája. Igen, azt igen. Egy csávó beszél
2: de
0: benne.
2: Tudom, akkor azt mondom, hogy nem akarjátok, de. Igen, szóval, hogy
0: hatalmas medencés villa, Tihanyból ránézel a Balatonra, és most azt csinálják az ingatlanosok, ugye, hogy már TikTokra, meg mindenhova már ilyen videókat forgatnak, és ilyen menő szakáros csávó. Nem, ez nem egy menekülő neres villája. Ha te is erre gondolsz, hogy ez a te hely, gyere, 1,4 emeletet, és ülsz, jó, hát mondom, meg köszi. Szívesen megyek, megnézem hétvégén, de ki a fene.
1: 1,4
0: emeletet, és fönt van a hegyoldalba, gyönyörű feszített medence, és hogy ilyen nem is tudom, milyennek a neve, milyen medence ez. Minden érdekes, hogy könyökölsz benne, infinity, könyökölsz benne, nincs vége a medencének, és látod a tavat.
1: Azt
0: tehát a medence a tóból folytatódik, láttam én is. Azért csorgott a nyálam.
2: Hát ez elég durva néz ki, de mit kell tenned 1,4 milliárdért, Balázs?
0: Nekem? Semmit. Ja.
2: Megjön a pénzenek.
0: Nekem semmit lehívni egy egyenleget.
2: Nagyon tetszik a gazdag nevetése. Hallod a gazdag nevetése?
0: Hallod? Megbántottad a szárszójakat, hogy szegények vagyunk, most gazdagon nevetek.
2: Nagyon tetszik, hogy rögtön lesz a gazdag nevetése. De érdekes, ezért mondom, hogy eljátsza nekünk itt a szegénységet.
0: Jó, hát mi ott délen érted, ott el vagyunk ott a déli parton. Tűzi víztározó egyébként nem medenc, és egyébként tényleg így van. Tényleg így van.
2: Édes Istenem, hát figyelj, nem tudom, Ferinátok, mi a helyzet a vízzel? Esett, láttam hétvégén.
1: Hát óriási eső volt, 5 másodpercig.
2: De ez engem kapott el a hazafelé jövet, igen.
1: De egyébként tényleg ilyen elindult, figyelj, mondom, végre is rohadt nagy felhő volt. 5 másodperc szakadó eső.
0: De azt segítene rajtatok.
1: Ja, nem, hát itt hosszú hetekig kéne ilyen intenzitással essen. Vannak még nyomukban azért tartalmaz vizet, tehát még lehet, szerintem egy hónapig körülbelül még fürdő.
0: Imádom a Vitézinek ezt a posztját, zseniális, elmondta, hogy 50 milliárdért építettek ezek a szerencsétlen barmok kajakkenu központot. Nyilván szétlopták magukat rajta, meg teljesen. Ebből az 50 milliárdból meg lehetett volna csinálni a vízpótlást, megépítették nagyon tipikusan, neresen az egészet úgy, ahogy kell, brutál sok lóvéval, szarul egyébként, de nincs benne víz. Hát, és az az 50 MRD, abból meg lehetett volna csinálni a
2: azt
0: vízpótlást.
2: Azt mondja, Alisa, hogy 40 milliárdba került volna a vízpótlás, és 50-be került a...
1: igen. És ahol most ott áll az a gyönyörű épület egyébként, meg minden. Nekem van tippem egyébként, hogy abból előbb-utóbb hotel lett volna, hogyha folytatjuk, igen, tehát, mert igen. Azt olyanra építettük.
0: Meg abban nincs benne 50 MRD. Tehát ja, 50 MRD-ből konkrét a Burj Khalifát megépített kis túlzással, tehát abban nincs benne 50 MRD.
1: És akkor most van kajakkenu akadémiánk, de nincs hozzá vízünk. Hát mert mindent egyszerre nem lehet, gyerekek.
2: Egy bobcsapat, nem? Vagy
1: kicsit igen.
2: Gyakorolni. Ha nem tudod mederbe csinálni, akkor nem menjél vízbe, én azt mondom neked.
1: És ugye azért érdekes ez, még mikor ezt elkezdtük építeni, akkor már tudta mindenki, hogy baj lesz. Tehát, hogy azért a Velencei tónak az állapota, az nem most derült ki. Ez már évekkel ezelőtt.
0: Kongatták a vészrangot, persze.
1: Ha egy kicsit kevesebbet tetszek eltenni, többet a vízre, akkor most minden van.
2: Jaj, ott borzasztó sok. Az élővilág. Abban a
1: beköltöznek a hotelbe.
2: Igen,
1: a
2: igen. Siklók. Nem? Hát... majd ott ellátják őket addig.
0: Igen. Gyerekek, nincs nyári szünet SMS, úgyhogy nekem ez kicsit hiányzik, de rendben van, ez így szép, mint amikor eltemeted egy hozzátartozót, és tudod, hogy vége, és már nem próbálod felkelteni. Hiszen meghalt, tehát, hogy már nem keltegeted, és nem beszélsz hozzá, hiszen ő már nincs, bár itt van, de már úgy ez a rovat, ez úgy meghalt, csak úgy hozzánk tartozott. Viszont fantasztikus, itt van, majd beolvasom, hogy mit írt.
2: De van ezzel kapcsolatban is ilyen Bardo, hogy 42 napig még itt van közöttünk a
0: Bardóban, a köztes lépben.
2: Ezt lehet tudni, ez még van.
0: Igen. Viszont Zsülc integet, úgyhogy ráfordulunk akkor a hírekre. Jó, és akkor elkezdjük ezt a hétfőt. Játék, hírek, reklám, jelentkezés, muzsikák és minden finomság. Úgyhogy itt vagyunk mindjárt nem sokára.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történt. zajlik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
4: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Csendes órákat vezetnek be a Rudolf kerti játszótéren, saját templomot kap a kecskeméti görögkatolikus közösség. Folytatódik a hőség. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új kezdeményezéssel segíti az autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekeket és családjaikat a kecskeméti önkormányzat. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta a Rudolf kerti játszótéren a csendes órák bevezetését, írja a híres.hu. A javaslat szülői és pedagógusi visszajelzések alapján született. A tapasztalatok szerint a túlzsúfoltság, az erős ingerek és a kirekesztő helyzetek sok esetben megnehezítik, hogy az érintett gyermekek felszabadultan használják a játszóteret. Az új szabályozás szerint hétfőnként 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 16 és 18 óra között kizárólag autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik vehetik igénybe a körbekerített játszóteret. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti görögkatolikus egyházközség. A tervek szerint októberre elkészül az új templom, amelyet a hívek akár már karácsonykor birtokba is vehetnek, írta a híres.hu. A mintegy 200 négyzetméteres templom építése tavaly nyáron kezdődött a Zimai László utcában. A telket Kecskemét önkormányzata adományozta az egyházközségnek, amely 2008 óta működik a városban, de eddig nem rendelkezett saját templommal. Az épület szerkezet kész állapotban van, jelenleg a belső terek kialakítása zajlik. A 90-100 férőhelyes templomban keresztelőkápolna, gyóntató helyiség és a görögkatolikus liturgia kiszolgálásához szükséges helyiségek is helyet kapnak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak.
1: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor, az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, most akkor hány nap van iskola kezdésig? Nem érdekes, gyerekek, a 80-as végű SMS-ezőtől elbúcsúztunk, és még csak a nevét sem tudjuk, és ez így van, jól. Bár írt egy SMS-t, és szerintem ez ő, most keltem fel, első gondolatom volt, a fekete-fehér hívjatok, még ő is gyászidőszakban van, még ezt ő sem engedte, legalábbis 80-as a vége, de nem hívunk, nem játszol, megtetted, amit meg kellett, és vége van, ennek a kapcsolatnak vége van, haver, úgyhogy el kell, hogy engedjünk,
2: és te is
1: igen, ghostingolunk, így van. Viszont Fantás Luci visszatért, és írt egy nagyon kedveset, sajnos dobhártya szakadásból lábadozom, és most már dolgozhatok, tehát hallgathatom újra a reggeli műsorotokat, nem a szakad dobhártyás hőlem, mert jó újra hajlani titeket. Üdvözlöm anyukámat és a forraszokat, Fantás Luci, aki úgy néz ki, hogy most már nálunk marad, gyerekek, nálunk marad, itt van. Úgyhogy örülök neked.
2: Találkoztam a legdurább rajongónkkal a hétvégén. A reggelinél a hotelban éppen a lányomnak szedtem egy tányért, amikor egyszer csak valaki így jött így a perifériából, és rám sikított. Kávé előtt így és nagyon durát károkodtam, hogy mégis mi történhet ahhoz, hogy ennek kell történnie. és ott állt, mutatja a telefonját, éppen minket hallgat, ugye péntekit hallgatta vissza, és sokkot kapott tőlem, mert meghajlott neki az univerzum, hogy ott is ott vagyok, meg itt is itt vagyok. És ott állt mindenket, hogy elég leforráz vett a helyzet, hogy ezt most fogjuk így lemenetlen,
1: mi lesz így, mi lesz így, igen.
2: Nagyon durva volt, nagyon. Szerintem ilyen lehet, amikor megjelenik egy kopogtató szellem valahol.
1: Igen, az nem én vagyok, 96-80 az enyém vége, jól van. Ja, az kemény, amikor hirtelen meglátnak, nekem is volt most ilyen élményem, ott százszor. Nekem egy csávó jött oda teljesen transzban, majd alám tolta a két éves gyereket, és mondom, figyelj, ne csináld, azt se tudják, ki vagyok, ne erőltesd a gyerekkel a fotót, de mondom, hagyd már őket, meleg van, ne kínozd a gyerekeidet, tudod, amikor úgy, és oda tolja egy eléd a két
3: fog
1: gyereket.
3: Fogd meg őket, fogd meg.
1: Figyelj, azt se tudják, ki vagyok, ne csináld ezt, nem jó, nem kell, ne erőltesd, ne kínozd a gyerekeidet, igen. De nagyon-nagyon-nagyon örült.
2: Ezt mondani ilyenkor. Igen, csak nem anyákkal kell. Vagyok hajlandó fotózkodni.
1: Igen. Tehát ne told oda a 4 éves gyerekedet, mert nem azt tudja, nem hogy ki az. Tehát nem is érdekli.
3: Nézd, hogy ki ez a bácsi, érted, már menne fürdeni, vagy lángos tenni.
2: 50 év múlva vagy. Ez itt én vagyok Sebestyén Balázs Ottóval.
3: Igen. Egyszer ez a két fia még sokat fog élni.
1: Igen.
3: Kinek? Neked.
1: Igen. Szárszón helyben és környéken mi is tudunk nézni nyaralót, majd nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket. Jó. Köszönöm. Maga vízfűtés, klímaapóson villanyszerelésbe tud segíteni.
3: Tehát jobban, mint a Mucsi Serer. Megvan.
1: Tehát megvagy a felújítással is.
2: Ja, de jó, csak már lenne mit felújítani. Ugye? Tehát én mondom, hogy azt, na, ha a halacskás kerítés az egy non plusz út, tehát amúgy csinálnak még ilyet? Tehát ilyet most az ember akar csináltatni. De ki csinálja ezt meg?
3: Egy jó lakatos.
2: És a lakatosok értenek a halacska készítéshez?
3: Igen, a lakatosoknak ez a munkája, hogyha kell, akkor halacskát készítenek, mást is tudnak csinálni, de ha te szépen kéred, akkor neked lesz lakatos kerítésed.
2: És akkor bele lehet írni a szövegeket, és láttam ám, mindenre képesek ezek az emberek.
3: És akkor ott lakatnék... vitorlás, ha jól legyen benne, nádast is tudnak csinálni, én olyat láttam. Szép lesz.
2: Bizony. Az a baj, hogy az ország bármelyik más területére csináltad ilyet magadnak, nem néz ki jól. Az ciki. Ez csak itt lehet, ezt a balatoni életérzést.
1: Na most megnézted a tűzgyújtást, hogy most mikor gyújtunk tüzet?
3: Most gyújtunk tüzet, ilyenkor Szent Iván éjj tűz, ezt így hívják.
1: Akkor ilyenkor is gyújtunk.
3: Aha. Így van, ilyenkor át lehet rajta sétálni, mint ahogy ugye mi is csináltuk, lehet ugrani, lehet csak bámulni, és egyebek, és egyebek, és
1: jól
3: egyebek.
1: Van.
3: Tehát mindent lehet.
1: Jól van. Oké, okay, gyerekek.
3: 23-24 az a napforduló.
1: Nem, a napforduló az biztos, hogy tegnap volt.
3: Igen, elmúlt.
1: Az elmúlt.
3: Jó.
2: Úristen, most volt a múzeumok éjszakája.
1: Igen,
3: az
1: igen,
3: is.
1: Igen.
3: Az minden. Is.
2: Minden most volt a hétvégén.
3: Minden most volt, és te aludtál.
2: Én nem aludtam.
3: Nem aludtál.
2: Én nem aludtam, én a Balatonon voltam. Tudod, most mondtam el.
1: Jó, júni 21. Ki. Júni 21.
3: Szent Iván éjj tűz, nyári napforduló júni 23-ról 24-re.
1: Azok elkéstek akkor, mert a nyári napforduló az vasárnap volt. Tegnap volt a leghosszabb nappal. Higgy nekem, tesa, ebben jó vagyok.
3: Jó van. Jó,
1: ebben jó vagyok, ezeket mondom. Szeretem.
3: Itt ír a internet.
1: A Szent Iváni napforduló. Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló.
3: Volt.
1: Miközben a nyári napfordulót hagyományosan Szent Ivánéjének is nevezik, idén Alajos és Leila névjapjára esik a nyári napforduló, ami egyben a csillagászati nyár kezdete is. Érted?
3: Értem.
1: Na jó, most akkor,
3: túl vagyunk rajta,
1: akkor Iván napja júni 21, viszont a föld forgása miatt június 21-én köszön be a nyári napforduló. Aha, tehát, hogy itt van valami kis csúszás.
3: Van, de jön ez hamarabb.
1: Ennek oka a föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximálimus.
3: Nem lesz ez sok 6.48-kor ezek a tengelyfordulások meg ilyenek?
2: Teszek egy felajánlást.
3: Igen, hogy hagyjuk
2: abba ezt. Ha szerzek magamnak egy balatoni ingatlant, kiskerítésekkel,
3: mehetünk?
2: Akkor jövőre tartunk ott egy Szent Iváni tűzoljárás.
3: Jó, leég az egész, állsz, hajrá!
2: De lehet, hogy szükség is lesz, mert ki tudja, milyen démonok lakják már most.
1: Igen.
2: A másik, de hogy Laci, nem járok tűzön.
3: Laci, én nem járok tűzön.
1: Ugye tulajdonképpen a napfordulat azért forduló, ezt nem akarjátok tudni mindent.
3: Nem, én nem akarom.
2: Na mondjad.
3: Majd kicsit
2: add
3: később.
2: Ki magadból, Balázs, ki utána beléd szorul. Igen, gyere.
1: Belém, az nem az szorul belém.
2: Gyere, Gyere, apa, mondd el, miért fordul a nap. Gyere.
1: Nem akarok boomer lenni.
2: Nem vagy boomer, gyere.
1: Már lepikáztad a posztomat is.
2: Dehogy is nem. Nem tudom, ki látta esetleg az Insta posztját, vagy hát sztoriát a Balázsnak, és gondolja azt, hogy ez még az internetnek a hőskorát idézi, amikor valaki összerakott egy animációt végre, és körbe küldte minden napok egymásnak, hogy így van,
3: megcsináltuk.
2: Igen.
1: Na, jó, nem vagy rakok ki ilyet többet, oké.
2: De nem nyugodtan rak ki, mert nekem is kell szórakoznom valamint.
3: Mi boomerek így használjuk. Hát
1: ez van.
3: Találta.
1: Igen. Köszi Balázs a megfelelő tájékoztatás, bár vastagon leszarom. Barrabás küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem sokára meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Ja, két pillantás is itt van, Szabika. Ezt is elküldte nekünk. Így van. Oké, gyerekek, na jól van, megvan a játékosunk is. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Tegnap volt a leghosszabb, én fenn voltam, figyeltem és számoltam a perceket, írja egy hallgató. Hogy hívnak, mi a helyzet?
4: Tibi, minden rendben van, még reggel van, de semmi probléma.
1: Tibi,
4: nézem a VB-t, úgyhogy.
1: Na, és? Milyen meccs van éppen? Te már VB-re zsűlt.
4: Ne, a mai reggelt legalább nem mondjátok el a nagy eredményeket, mert nézem vissza a médiaklikken.
3: 1-0-3-2.
4: Ja, persze.
1: Uruguay meccset nem akarod tudni?
4: Egyiket sem, légy szíves, a hajnaliakat ne, jó?
1: Hajnaliakat ne.
2: Hát sajnos ez nagyon megfolyóhatározni a játéknak a minőségét, hát, amit játszani fogsz, mert...
4: Kár volt megszólalnom, jó van.
1: Jó, de a spanyol meccset azt még tudod, mert az délutáni meccs volt, azt tudod.
4: Igen, esti volt, azt néztem.
1: Esti volt, igen.
4: Jó, az első kettőt nézem, a másik kettőt mindig visszanézem, így reggel, amikor felkelek.
3: És na, Kevin Lenini Pina tevékenységét figyeled a Zöldfoki Köztársaságból?
4: Igen, nagyon szimpatikus, főleg
1: nagyon eleve. Szimpatikus. Kevin Pira, nagyon jó edző.
3: Kevin Lenini Pina.
1: Nagyon. De most vagy edző, vagy gólszerző? Gólszerző, vagy edző?
4: Most ez komoly?
1: Igen.
4: De mondtam, nem láttam a meccseket még.
3: Hát de most olyan meccsről beszélünk, csak
4: a
3: válogatott.
4: De szerintem játékos.
1: Nem tudod, hogy ő játszik, Kevin Pina?
4: Ő róla nem tudom.
1: Aha. Jó.
4: Majd megnézem.
1: Milyen poszton játszik Kevin Pina?
3: Nem kérdezel könnyűt?
1: Nem tudjuk. Na mindegy, kivel játszanál?
2: Kapus. Úgy lenne jó, nem?
1: Igen. Ja, Istenem, Ferivel játszanál? Őt mondtad?
4: Ferivel szeretnék játszani. Így van.
3: Jó. Ám legyen.
1: Indítsuk akkor el az órát, és esetek egymásnak.
3: Ki a játékos, bocsánat?
1: Nem mondtam még, hogy Kevin Pina?
3: Kevin Pinával játszom.
1: Tibi, bocs. Tibi. Azt hittem a másik játékos kérdezett.
3: Nem, azt tudom.
1: Ő a Zöldfoki szigeteknek a játékosa. Na, indulunk akkor, 3-2-1, és...
3: Tibi, honnan hívtál? Mit csinálsz? Miért
4: telefonálsz? Zalaegerszegről hívtam. Szépen. Hívtam a titeket.
3: Magázódunk?
4: Mindenképpen. Te vagy az idősebb, szerintem, ugye?
3: Tegeződhetünk. Megengedem.
4: Nagyon kedves tőled.
3: Mit csinálsz, Tibi?
4: Nézem vissza a meccseket, úgyhogy meg is lepődtem, mikor Anna hívott. Azt gondoltam, hogy
3: melód
4: valami reklámügynökség. Meló van, vendéglátásban dolgozom, ezért is hallgatlak titeket vissza mindig
3: pincér vagy?
4: Spotify-on.
3: Szakács? Melyik
4: felszolgáló, nevezzük így, felszolgáló.
3: De szép, van még szakma szeretet.
4: Mindenképpen, hát 24 éve, szóval így van.
3: Egy helyen vagy?
4: Mire gondolsz, hogy 24 éve?
3: Aha.
4: Dehogy is. Hát volt több is, szerintem.
3: Nyáron átugrasz a Balcsihoz.
4: Mindenképpen közel van, szóval szeretek, főleg a Borfesztiválra vonyatva. Egy kedves ismerősöz, ez mi akar lenni?
3: Megvagy, Tibi. Nyertél.
2: Győzelem hangja.
3: Vége ne, van
4: komolyan.
1: Kevin Pina.
4: Hihetetlen, 20 másodpercnek tűnt.
1: Neked rövid volt, nekünk hosszú. De hogy is, nem.
3: Jó, de nekünk már mindegyik hosszú ebből.
1: Abszolút izgalmas pillanat, életképek az életedből. Tibikem, viszont nagyon jól mentél, mert hogy flott voltál, nem mondtad ki, mégis beszéltél sokat. Tényleg kifejezetten ügyesen játszottál.
4: Nagyon köszönöm.
1: Könnyedén és lazán, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi üti a markodat. Figyelj!
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Hoppá! Nagyon régóta Csipetropi úr velünk van, de nem tudom összetenni a Csipetropit egy Bluetooth hangszóróval. Továbbra is ilyen.
4: A Bluetooth hangszóró a szenzációs.
3: De ad Ropit is, Csipet.
4: De mi ez a Csipetropi? Bocsánat.
3: Hát ez a márkája. Ropi, ami Csipet.
1: Csipetropi. Továbbra is gyermekkorom szilveszterre a koktélkréker jut eszembe.
3: A halacskát.
1: Tudod, amikor anyát kirakta a négy ízű koktélkréket, és tudtad, hogy szilveszterre van, mert egyik egyszer volt.
2: Melyik a kedvencem?
1: Halacskás volt, ami nincsen kömény mag.
2: Malacka.
1: És ha szádban tartottad a malackát, akkor én nem kell szétrágni, mert a nyától egy idő után így beolvadt. De hát igen. Is ugye egyet ettél óránként, mert volt egy tesód is. Tehát, hogy ott le volt osztva.
2: Igen, úristen, hogy az egyetlen hely, az ember megette ezeket a magokat, nem?
1: Igen.
2: A Szezám Mag Rising.
1: Na, annyit elmondunk, nem spoilerezve, hogy 2-2, de nem mondjuk el, hogy kinek ez így jó. Neked, Tibi?
4: ez nagyon aljas volt, mert most nézem azt a meccset, és 2-2-re áll.
1: Akkor a másik meg 3-1, de nem mondjuk el, hogy kinek.
4: Jó, most elvettem a telefon, nem hallottam.
1: Jó, ennél nincs szemetebb dolog, igen, ez egy aljas dolog. Ez egy aljas dolog, így elspoilerezni. Jó van, nézi a meccset, mi meg megyünk, jó? Köszi.
4: Annyit hadd mondjak, légy szíves, hogy ezt úgyis kevesen mondják, hajrá svédek.
1: Ha most várjál, miért drukkozt a svédeknek, hogy ez mi?
2: Ez egy kód volt, ez most bemutatása volt.
4: 92 óta nézek focit, és akkor ők voltak szimpatikusok, de akkor nagyon jó mentek, mert elődöntősök voltak EB-re, a következő VB-n bronzérmesek, szóval valamit szimpatikusak.
2: Nekem ez úgy hangzott, mint egy olyan kód.
1: Igen, hajrá svédek, ez egy ilyen, egy melegvágba, egy belépő kód. Igen,
2: hajrá svédek.
1: Igen, Marrakparton van valami buli, ahol.
2: Balaton, hogy kérem volna egy takarékszövetkezetet.
4: Igen, legyünk is.
1: Ja, jól van. Hajrá svédek. Oké, köszi a játékot, csáó.
4: Köszönöm szépen, én is. Sziasztok.
1: Hello. Jó, szemét dolog így egy kicsit spoilerezni, de kicsit aljaskodni egyébként. Aljas volt, de imádom. Igen, én is így gondolom, hogy ezek a legjobbak egyébként. Igen. Na jól van, Csipetropi.
3: Csipet úr,
1: gyerekek. Jól van.
2: Az arra vagyok kíváncsi, hogy a Csipetropiból lehet-e építeni? Mert például a kukiból tudsz építeni, ugye, hogyha megnyálazod, akkor végig összeragasztod. De ugye a Csipetropi...
3: A kukit megnyálazod?
2: Hát azt a kukit,
1: megnyálazod a kukit.
2: Feri, légy szíves, csak kiméljél meg ettől. Kiméljél meg.
1: Ilyen kukit nyálazol te meg? Hol nyálazol a kukit?
2: Én elnézést kérek mindenkitől őszintén, hogy azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés abban az irányba fog zajlani, amit én gondoltam. Én itt építkezésről beszélek.
3: Jó, értem, és akkor most Csipetropiból bekérek neked egy 40 zacskóval, jó,
2: és építünk, és
3: akkor
2: belőle?
3: Kipróbálhatod, hogy tudsz-e belőle építeni.
2: Köszönöm szépen, Feri. Köszönöm szépen, hogy elengedted a pénisz témát ilyen gyorsan.
3: De én hoztam be, ne én legyek már a hibás, hogy te itt kukizol adásba. Ne nézz így, kérlek, meg kiugrom az ablakon.
2: Ferenc, úgy látom, hogy a hétvégén elkanászosodtál, úgyhogy lesz akkor most egy beszélgetés.
1: Meg kell nevelni. Szaktári! Ezt kell neki adni azonnal.
3: Na, igen. Hírek alatt, gyere és csak ki vele!
1: Ütöztessed magad!
2: Most lemegyünk, és egyik fogok átállni a kocsival, Feri, közben megbeszéljük a nagy dolgokat.
1: Sokat matizol. Nem nézitek az Instán, nem szeretitek
2: őt?
1: Rászól emberekre, ő rászól. Nagyon szeretem, akarok neki írni, hogy szóljon rám.
2: Szóljon.
1: Nem tudom, hogy kell neki írni, üzenetben vagy kommentben, de akarok ráírni.
2: Majd segítek neked, apa.
1: Jó, Léci, idős beteg boomer vagyok. Léci, segíts, hogy írhassak rá egyetek, hogy
2: ez
1: küldjön egy üzenetet.
2: A tanterve lesz a hétnek. Megtanuljuk Ferit nem a kukira gondolni minden kapcsán, Balázs pedig direkt üzeneteket írni az Instagramon.
1: Akarok neki küldni egy üzenetet. Nem a tízzá!
2: Azt kéne, hogy őt kéne rátenni most ilyen politikai vonalra. Tudod, hogy így izé.
1: Nagyon
2: így
1: kedvelem.
2: Igen,
1: nagyon szeretem őt. Igen, valaki nem tudná, az Instán van egy fiú, aki mindenkit felköszönt, vagy rászól. És...
3: De ezt lehet kérni nála,
1: tudod
3: nem?
1: Nála kérni, itt kommentben azt hiszem talán, és akkor, ha kéred, akkor most magamra akarok egyet kérni, hogy
2: szóljon rá.
1: Kérjél, Léci, Balázsra szólja, de kommentbe kérjél tőle, jó, hogy szólj rá Léci Balázsra, mert
2: Mert nem tudja tűtőztetni magát.
1: Igen, mert szemtelen is sokat matyizik. Nem matyizás, ne legyen, várjál. De így szól, ezeket szereti, ezeket emeli ki. Valaki... Szólj rá, mert nagyon szemtelen ez.
2: Hirtelen nem teszem bele, valaki küldje már a nevét addig SMS-be, vagy Viberem.
1: Tűtőztessed magad! Igen, el fogják neki küldeni, hogy beszéltünk róla.
3: És akkor ránk szól.
1: És akkor szóljon ránk, adjuk át neki, hogy légy szíves, szóljál ránk.
2: Utána zsűrre is el kell szólni. Igen. Azt se bír magába.
1: Még a hangon is hasonló hidrában egyébként. Tudom, nagyon jól tudom hozni egyébként. TikTokon is megy, igen.
2: Már van Balázsos videó.
1: Na jó, hát de nem én, csak Balázsos
2: Sebesség
1: videó.
2: Sebesség Balázsos kell, nem sima Balázsos.
1: Igen. Tehát csak sima Balázsos az nem jó.
2: Fejezd be a gyászolást.
1: Őt nagyon-nagyon szeretem, elküldték, itt van az instagram.com-on.
2: Na gyertek, srácok, most átbeszéljük a dolgokat szünetben.
1: Na, igen, és helyre tesszük magunkat.
2: Igen, helyre tesszük magunkat, és elindulunk.
3: Jó, igen. Hét után, gyerünk!
2: A minőségi műsorkészítés
1: úgy. Ilyen vagy 20 ezeren követik, nagyon király, 20 ezer követője van.
2: Most ezt kicsit meg tudjuk dobni szerintem.
1: Nagyon imádom. Na jól van.
2: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan. Azt se tudjátok, hogy mikor vagyok itt. Spekuláció! Szaktanári!
1: Na jövő mindjárt, gyerekek. 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness-e márt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
14: Most a 95-ös benzin és a dízel védetárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
13: Irány az Osan, spórolj okosan!
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártó. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
16: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, elektromos SUV. Most 5,99% THM-mel lehet a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
19: Na, mit kérsz inni, kicsim? Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
20: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
19: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
20: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
21: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
22: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár többnapos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünk.
23: www.cserkeszőlő.hu.
24: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
2: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Új járművekkel erősödik a polgárőrség Bács-Kiskunban. Első doktorait avatta a Neumann János Egyetem. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új robogókat, elektromos rollereket és kerékpárokat vehettek át a Bács-Kiskun vármegyei Polgárőrszövetség egyesületei Kecskeméten. A járműveket az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága ajánlotta fel a polgárőrök számára. A Kaskantyúi Polgárőr Egyesület két elektromos robogóval gazdagodott, a Szentkirályi Polgárőr Egyesület egy benzines robogót kapott, míg a Csengődi Polgárőr Egyesület két elektromos rollert vehetett át. Emellett két rendőrségi szolgálati kerékpár is új gazdára talált. Ezeket a Rémi Polgárőr Egyesület használhatja a jövőben, írja a Vármegyei Lap. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Pénteken első alkalommal rendeztek doktor avató ünnepséget az intézményben. Az esemény a Gazdálkodás és Szervezés Tudományok Doktori Iskola, valamint az egyetem életében is új korszak kezdetét jelenti, írja a Vármegyei Lap. A doktori iskola 3 évvel ezelőtt indult, azóta pedig sikerült olyan tudományos műhelyt kialakítani, amely magas színvonalú kutatási lehetőséget biztosít a doktorandusz számára. Az ünnepségen 4 hallgató vehette át doktori fokozatát. Az egyetem vezetése szerint a doktori képzés elindításával vált teljessé az intézmény felsőoktatási rendszere, amely így már alap, mester és doktori képzési szinten is oktatást nyújt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
26: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges 2 egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel.
25: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az

0: nem sikerül.
1: Csináljam?
2: Megfogja? Én meg tudom csinálni, de csak egyszer.
0: De úgy szeretném, de ahogy Bruce Willis szokta, egy olyat kérek. Tudom, amikor így megfogják, és ez... amúgy láttad csomó embernek a neten, hogy csináltak, és ez olyan jó érzés lehet.
2: Jó érzés, de nincs sok értelme ezek. Általában ilyen levegőbuborékok, ettől nem oldódik meg semmi, csak roppan egyet, hangot ad, de hogy ez ilyen, ilyen kicsit ilyen parasztvakítás ez a kiropogtatás állítólagosan, aztán persze ki tudja.
0: És mi lenne, ha azért kipróbálnánk?
2: Jó, ha most egymásnak megcsinálnánk.
0: Most egymást roppantsuk ki.
1: Először roppantsunk téged, jó?
0: Hát jó.
1: Aztán nem tudsz roppantani.
0: Jó, utána majd álljátok el a kocsiba.
1: Az annyira bizarr, amikor így megfogja a csávó a fejet, fekszel, és így ránt
2: rajta. Ránt egyet, és akkor ropog egyet, igen. Igen, igen, igen, igen.
0: Én azt szoktam, amikor hogy ráfekszem az ágyra, és megkér a gyereket, hogy a gerincemen sétáljon.
2: Hú, de jó, azt én is csináltam, amikor kicsi volt a Noah. És akkor fekszel, nyögsz, ő meg imádja. Igen.
0: Recsrop.
1: Recsrop van.
0: Igen.
2: Recsrop.
0: Recsrop rádió.
2: Ez a Recsrop rádió, igen. Igen. Gyerekek, hallottátok, hogy megint lezárták a Hormuci szorost? Ja, igen, ez már azért már nem is foglalkozunk vele, mert mindig megnyitják, mindig lezárják, de most megint az izraeliek trükköznek valamit, úgyhogy gyorsan ott a már...
0: De mikor tudták lezárni, akkor pénteken nyitották meg?
2: Pénteken megnyitották, de ezt nem szerették. Nem szerették ott, hogy béke van, aztán már kicsit ott meglőtték, oda Libanonba átlőttek, azt már nincs is... Nincs is annyira béke. No, de Duna Bogdány, nézzünk egy ilyen kis kedves hétfő reggeli hírt, nem? Duna Bogdány, megvan a 250 piknikező gyermek? Nagyon negyen szeretem, ugye elindult a Duna Gangesként való kezelésen. Oh. Vagyis azt jelenti, hogy hát egyre népszerűbbek a szórásos temetések. Ugye a szórásos temetést azt úgy kell elképzelni, hogy...
0: A szórásokban csak a fajlatot értettem.
2: Igen. Hát a szórásos temetés, ez ugye hambasztanak, ugye?
1: Igen, és akkor utána igen, a gyászoló az... rokonság kimegy, fogják a kis urnácskát,
2: igen.
1: És...
2: Igen, és a Szia Nagyi Miszél hozott című történet eljátszák, mert történt ugyanis, hogy 250 piknikező gyermek mellett tartottak temetési szertartás a strandnál. Kiakadtak a helyiek, ugyanis Duna Bogdányban hát történt, hogy elindult a szórásos temetés. Ott voltak a piknikező gyerekek, akik aranyosan strandoltak, nagyokat nevettek, jól érezték magukat.
1: Bográcsban csinálták a paprikás krumplit, és egyszer csak...
2: És egyszer csak az üzletszerű temetkezési szolgáltatás... Betolták a nagyit úgy, hogy 100 méteres védőtávolság mellett a strandjuk alatt történt átmeneti sátorozásra kijelölt helyen közvetlen közelben 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívást is kapott az önkormányzat. Közbotránkozás kísérte a szertartást. Mi ezzel a baj? Hát szent folyóként tiszteljük a Dunát, lassan gangeszi magasságokban vagyunk. Nincs ezzel baj.
0: Én
2: nem?
0: Azt várom meg, hogy már egy égessége halottak ott a vizen. Tehát ne legyen az, hogy odahozzá, mert ne készem hozzátok, hanem akkor legyen az, hogy akkor ott gyújtjátok meg.
2: Igen. És beszórták finoman hát tulajdonképpen a gyerekeket is. 250 piknikező gyermek kapott egy kicsit a nagyiból. Majd kiírta egyébként Duna Bogdány önkormányzatára a polgármester, hogy hát szeretnék megkérni őket, hogy ne nagyon részesítsék előnyben a szórásos temetést, mert hogy legálisan csinálják ezt temetkezési vállalkozók bevonásával, az ECR-re gyártott speciális oldódó papír urnával lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ne szórjanak, mert abból kapnak a strandolók is.
1: Itt a kis képeske.
2: Semmi nem jó, komolyan mondom.
0: De mit gondoltak, a homok miből van amúgy?
1: Na tessék, elhúny nagyikból.
0: Az full nagyi. Az full nagyi, az csak nagyi.
2: De várj, itt mi történik? Itt Cessnáról kiszorták a nagyit?
1: Nem.
0: Odaálltak a partra.
1: Odaállsz akkor... a partra, bedobod a koszorút. Ott úszik a koszorú, meg a kis virágszirmok, és az a fehér tölcsérke, vagy az a kis fehér izé a közepén, ő a nagyi.
2: Ő a nagyi.
1: Ő ott úszik a nagyi, tehát nem repülős szórás, hanem ott állnak a Dunaparton, körbe puszigatják, jaj de jó, szia nagyi, zuty, bludy.
2: De nagyit bele kéne rakni egy urnában, és az urna a víztől is szétporlad, és nagyi megy.
1: Azaz.
0: De azt mondták, hogy nem ez történt, azt mondták, hogy szórták.
1: Nem. Itt van, így dobták, hát ezt hívják szórásos temetésnek ott.
0: Én azt hittem, hogy elővesztek egy tasakból.
2: Én is azt hittem, hogy fogták a nagyit, és azt mondták, de ne úgy, azt a vízbe kell rakni, de akkor már a túlvezéred nagyon gyászoló nagypapa azt mondta, hogy repülj, nagy, juss!
0: Mennie kell, a mamának most kell mennie!
2: Igen, nagy viszél hozott nagyikám. És abban a pillanatban beszórták a levegőbe, érted?
0: De én is azt gondolom, hát nem ezt jelenti az a szó, hogy szórás. A szórás nem azt jelenti, hogy egy papírtörcsöbbet teszed a vízbe, az teljesen más jelent.
2: Akkor mert most... mi is így búcsúztattuk a nagymamámat, és nagyon szép volt, elhajóztunk valahol az Árpád hídig, ott beraktuk a
0: de a mamád
2: vízbe.
0: Az Árpád hídre vágyott, mint utolsó.
2: Ő mondta, hogy én szeretném, ha az Árpád

0: Kárpát híd alatt temetnétek
1: el. Mi olyan a családodnak a
0: Balatonba szeretett volna, csak...
2: Túl messze volt, nem értünk rá.
0: Nem volt kedvünk 100 kilométert utazni. A gyászoló nép annyira sírt, hogy mama, marad az Árpád híd. Tímár utca legalább olyan festő, mint Balaton Bogdány.
1: De lehetett választani hidat, vagy ez teljesen mindegy volt?
0: Nem, ez a hajó, ez fix útvonalon közlekedik, valahol ott elindul az Árpád híd, de szembe a Margit-szigeten, felmegy valahova a Rómaig, ott berakod a vízbe a nagyit, dobálsz rá egy kis virágot, és a nagyi aztán már lent utazik a lánymányos innen, Paksnál már nagyon jól van.
1: És ott azok a horgászok, akik ott szoktak elni a hídlábánál, ők ezt hogy nézik végig?
0: Nagyon szeretik, mert ott picit más ízű a hal. Igen. Na de várjál. Tehát akkor itt a nagyit nem a gyerekekre szórták rá, hanem berakták a vízbe?
2: Hát legalábbis, amit a polgármester úr vagy az önkormányzat kitett kép, azon a képen egy ilyen úszó papír.
1: De szerintem az a helyes. Az lenne a helyes. Ezt kéri ő. Azt írja a szövegben, hogy szeretné, hogyha így csinálnák, mert ez legális, de így kell csinálni. És ők szerintem pont így azt jelenti, hogy szórták, érted?
0: Igen, nagyon jó kommentet olvastam, mert az egyik kommentet azt írta, hogy nekem két kérésem van a temetésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy engem is szórjanak, a másik, hogy nem engedem a hamvasztást. Tehát, hogy szórják szét a testrészeimet, de nem engedem a hamvasztást.
1: De hát akkor daráló az egyetlen opciód.
2: Jó, és repülőről Budapesten.
0: Repülőről Budapest, hamvasztás kizárt, szórják szét a testrészeimet. Ez a hangosan fölrögte, mondom, ez jó.
1: Ez a koppány temetés. Nekem ezt tetszik. Figyelj már, amúgy nem lehet olyat csinálni, hogy akkor, hogyha ledaráltatod magad, és aztán beszólnak téged, hogy egyenek meg a halak, meg a dolgok, tudod, így zé, hogy...
0: Ja, hogy kis részletekbe így vinoman, darálódja,
1: hát,
0: megcsukni.
1: Hát, hogy a körforgásnak, de ne úgy,
0: rohadt
1: hogy...
0: élet, de a fejét nem tudjuk ledarálni.
1: Kell csinálni egy kutatást, igen, arra vonatkozzak, hogy mennyi, mekkora a lábnyoma, az ökológiai lábnyoma annak, elégetik a testet. Versus,
0: igen,
1: megetetik a malacokkal.
0: Igen. Szóval arra, hogy van egy speciális urna, ami vízben feloldódik, de hogy akkor tudom, miért nem vittük a nagyit a Balatonban, de nem lehet. Nem lehet azt. Legálisan nem lehet a nagyit elszólni.
1: Nagyban már így nevelt téged, hogy ott csinálja, amit lehet.
0: Nem, rám kacsintott, és azt mondta, hogy vigyél a Balatonba, tudom, vagy illegális.
2: Egy utolsót.
0: Légy bátor, de hát akkor még nem én intéztem azt, még anyukám még intézték, gondolom, hogy a legális utat választották.
1: Anyukádék még nem voltak beoltva ezzel
0: még a... nem. Igen. És akkor most mi baja van ennek a 250 fürdőző gyerekeknek, hogy ott elúszott mellettük a nagyik is... Most ezzel mi a
2: baj? Az, hogy a Duna bogdányiak, vagy varsányiak, vagy mindenki, aki ott él, érted nekik, ez egy fontos dolog. Hogy
0: nem akarnak gangeszt a Dunából?
2: Hát igen, hogy ott úszol egyébként, és egyszer csak beleúszol egy ilyen izébe, egy ilyen rózsaszírom, hogy hívják be. Hát nem jó.
1: Szerintem az történt.
0: Na.
1: Hogy van ez az eljárás, amit most látok a képen, hogy lehetne csinálni. De nem ez történt, hanem oda mentek, és csak simán a partot beleszórták.
0: Félreértették a szórásos temetést.
1: Igen, és ugye a tetején ugye nem az van ilyenkor, hogy rögtön eltűnik a vízben, hanem ez egy kicsit felül ez a por erre a víz, tehát a víznek a felszínére, és egy idő, amíg ugye belekeveredik.
0: Igen, de hogy ők ezt félreértették, és azért felfele dobták a nagyit, és betemette a 250 gyereket.
1: És bajuk,
0: és mondták, hogy ne így szór, papa, mit csinálsz, papa?
1: Ez kálciumpor.
0: Igen. Mert ugye az, hogy a búcsú pillanatait meghitt zene kíséri, elengedés csendben beleolvad a hullámhozásába, a vízre helyezés lebomló urnában történt.
2: Na.
1: Ennek kéne történnie.
0: Ennek kellett történni, eljött a 250 gyereket, megfürdették némi kálciumban. Ettől még a nyári tábor, nyári tábor.
1: Ez így van.
2: Így van.
1: Na most én felteszem a valódi kérdést a történet mögött. Ott ülsz a kezedben a bogrács gulyásra.
0: Igen.
1: Már a kenyér is le van szeretelve, ott van a másik kezedben.
0: Igen, megérkezik a nagy. Kovászos
2: uborka van hozzá?
1: Kovászos uborka is van hozzá. Rajta van a szalvétán, ettől kicsit undorító, rátapadt a szalvétán. Mérges vagy. De éhes. Mérges vagy, és éhes. És akkor ekkor ezt csak megérzed, ezt a kis lehel, egy ilyen kis szellő így a hátadon, hogy megcirugatja a hajadat, egy kicsit meg is mozdul.
0: És látod, hogy szórásban vagy.
1: És egy vékony réteg, egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen, mint amikor sütitek, mi a perje, vagy mi ez?
0: Perje. Tehát rájössz, hogy a nagyi még egy kicsit rájár a halászlédre.
1: Igen.
0: Megfújom a tetejét, és a fölével együtt lemegy a nagyi.
1: Megfújja a tetejét?
0: Meg!
1: Nem az csak, hogy jól elkevered, hogy...
0: Fogod, és azt mondja, de nem akacs vagy, te nagy, nem akacs vagy, most már tágíts innen, nagyi. Tűrtőztessed magad!
1: De szóval érted?
0: Értem, mi a kérdés. Ha én a halászlevet nem adom oda semmilyen.
1: Ezt akartam kérdezni,
0: hogy... Semmi, megesszük, kenyeret tunkolunk bele a nagyival, és azt mondom, hogy ilyen nagyi, ez... Feri, egy ilyen falatot kérek. Te mit csinálsz
1: vele? Táboroztatod a gyerekeket.
2: Igen?
1: Az utolsó kavarást csinálod a paprikás kumplén.
2: Még egyet kavarok rajta.
1: Meg látod, hogy mi történik. És akkor kétségbe esel, vagy mellihamúzol a cigit, valahogy szoktál. Igen, vagy igen, ennyi. Semmi,
2: kavarsz rajta. Még egyet, eltünteted a nyomokat. Jó étvágyat, pacsirták, gyerünk,
1: edd játszó terekkel, de sokkal rosszabbakat is megesznek a múlt.
0: Abszolút, persze.
1: Az én gyerekem időben cigicsiket gyűjtött.
2: Na.
0: Igen.
2: Mennyivel jó.
0: Strandoltál már homokviharban, nagyjából ugyanez. nagyjából ugyanez így van.
1: Én vagyok a nagy hívatok.
0: Igen, én vagyok a nagy hívatok. Az úszó döglött halbezzeg nem zavarja őket, tessék, na?
2: Mert az természetileg
0: ott van. Vagy a ködi akkumulátor szennyezés, érted? Az na, sokkal az... nagyobb baj, mint hogy egy nagy bemegy a Dunába. Ezt nem is értem, komolyan mondom. Én mindig a nagy titkával szoktam csinálni a paprikás krumplit, úgyhogy nincs ezzel baj.
1: Mi van akkor, hogyha megeszed valakinek a hamvait, és a személyisége kicsit beléd költözik?
0: Ja, hogy azt mondod, hogy nagy is leszel?
1: Hát, ha megeszed a paprikás gulyást, ez csak...
0: Kell a füstíz a jó gulyásba, írja Kazi. Na, mindjárt elérjük Duna Bogdány polgármesterét, csak hogy egy mondattal tegye ezt nekünk helyre. Egy nagyon kedves posztot írt ő ki, nincs ezzel baj.
1: Csak... Ezt már a nagyi mondatta vele.
0: Igen. A szórás és a szórakozás fakadhat egy igéből a szó eredete szerint, írta egyébként Duna Bogdány polgármestere. Szórás és szórakozás.
2: Igen, mert tudom, szórakozni járnának oda, de ha beleszórnak a szórakozásba, az már nem olyan.
0: Igen.
1: Nem úgy hangzik ez nektek, mint ha ő egy olyan ember, neki tud szó vicceket esetleg? Ilyen...
2: Csak nem a hahotáért nyúlsz.
1: Doktor Hahota?
0: Nincs lebeszélve vele az interjú, de mindjárt megkérdezzük. Én szeretem ezt a történetet. Az a baj, tényleg ilyen nagy Lebowskit látsz magad előtt. A 250 gyerek, ahogy beszállódik a pernyével, miközben a síró rokonságot nagyon vonul. Kicsit
1: egyszerűen. Alapból szerint a Dunában fürdeni az egy vállalás. Teljesen őszintén leszek.
0: Én nagyon sokat fürdöm a Dunában.
1: Tudom, ezzel mondom.
0: Nagyon azért szeretem a Dunát.
2: Most képzeld el, hogy mi között túszol. Nagymamák, nagypapák.
1: Meg azok meg a sok vállalkozó szemléletű ember, aki beköti a szennyvizét, meg ilyenek a Dunába. Tehát, hát, amikor bemész a Dunába, akkor azt mondod, hogy szabad vagyok, és nem zavarnak a körülményeim. Nem ezt mondod?
0: Igen, de nem itt kell fürdeni, tehát nem Pest környéken kell fürdeni a Dunába, hanem följebb. Volna. Igen, tehát, hogy följebb egy kicsit. Följebb.
1: És akkor ott jobb?
0: Ott szebb egy kicsit, tisztább, igen, természetközelébb.
1: De nincs benne a pakliba, hogy elúszik mellettre tehén?
0: De benne van, hogy egy mocskos nagy fekária is elúszik mellette.
1: Na, tehát, mondom, tehát, aki a természettel akar egyesülni, az vállalja annak a következményeit. Én ezt mondom.
0: Itt van Duna Bogdány polgármester, egy rövidre. András, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Hát,
3: jó reggelt!
0: Igen, jó reggelt, itt vagyunk. Olvastuk a posztot. Egybe segíts nekünk, András. A nagyit betették egyben, vagy a nagyit földobták az égbe, és a szél az beterítette a gyerekeket. Ezt nem tudtuk kibogozni a történetből.
3: Elnézést, de én azt gondolom, ennek a témának a komolysága, meg az, hogy mégiscsak kegyeleti dolgokról van szó, nem gondolom, hogy ez egy jó felütés.
1: Hát ez a hajó elment 15 perccel ezelőtt.
0: Ez 15 perccel elment, polgármester úr. Nem, most csak kérdezzük, hogy nem sikerült kibogoznunk a posztból, hogy mi történt? Tehát ez csak egy sima szórás volt, vagy már félreértették a szórást?
3: Ez a Dunában való temetkezés volt.
0: Dunában való temetkezés.
1: Ja, és most mi azon gondolkodunk, hogy azt beszéljük pontosan, hogy ugye maga a szórás, ugye ez egy lebomló, egy ilyen papír urnában történik, berakják a vízbe.
3: Igen, hát most... itt kétféle dolog van. Az egyik, hogy valakik ugye ezt illegálisan szokták tenni, ugye szűk családi körben mondjuk, vagy tehát mindenféle felhajtás nélkül, ami ugye egyébként illegális, vagy szabályosan, mint ami ez a mostani is történt, tehát még nem tudjuk, hogy szabályosan, mert megvizsgáljuk, hogy már volt engedélye. Akkor pedig hát, ugye én temetkezési vállalkozóval, és hát ez nyilván szabályok betartásával zajlik.
0: Ha, tehát van egy kijelölt hely valahol a Dunán, ahol lehetne,
3: nincs,
0: meg van a kis... Nincs kijelölt.
3: Ez a probléma.
0: Igen. Ja, értem. És akkor ott volt a 250 gyerek, aki fürdőzött, miközben ott megtemették a nagyit.
3: Hát igen, nem... Nyilván ezt most úgy képzeljük el, hogy teljesen egy helyszínen, de minden esetre elég
2: közel.
0: De kicsit ilyen eklektikus lehetett, hogy itt a csipogó, csobbanó, nevetgélő, nyári zajos, napolajos gyerekek, egy perccel később meg ott a násznép, aki teszi be a vízbe. Igen, ezt még megértem, hogy ez
1: volt. Násznép,
0: aki teszi be a vízbe, igen. Ez így ebben a formában az. Ez el lehet ezt választani külön? Vagy akkor őket most megkérte a polgármester, hogy ne tegyék be a Dunába? Vagy most mi a megoldás?
3: Nem, hát a megoldás az lesz, hogy ezt tisztázzuk, hogy milyen lehetőség van nekünk korlátozni ezeket a tevékenységeket, és nyilván gondolom afelé fog menni a dolog, hogy jelöljünk ki egy szakaszt, nekem van is erre ötletem, és akkor el fog különülni ez a két entitás.
0: A fürdőző gyerekek meg a temetés.
3: Igen, pontosan.
1: Még entitásokról nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy, hogy a maga a poszt alapján, ugye mi arra gondoltunk, hogy itt a probléma az azzal volt, hogy, hogy csak simán megfogták a hanvokat, mint az amerikai filmekben, amikor a, kiállnak a hídra, és akkor így kiszórják őket. De akkor ez nem történt meg.
3: Csónakból történik, csónakból.
1: Aha. De hogy akkor nem, de nem, akkor nem belehelyeztek egy papírurnát a vízbe, hanem szólták a kezük.
3: De.
1: Ja, értem, mi akkor ezt értettük félre, mert mi ezt a posztot úgy értelmeztük, hogy ez egész úgy történt, mint a filmekben, hát igen, amikor komédiát csinálunk
0: belőle. Igen, hogy beterítette a 250 gyermeket.
3: Igen, itt arról van szó azért, hogy, hogy mondom, van ez az illegális féle, meg a legális, hogyha vagy rendelkezik engedéllyel, és mondom, az utóbbi ez tényleg csak ilyen papírúrnást tesz lehetővé.
2: És azt is, aki jelölt helyen.
0: Jó, oké, okay. Ezt szerettük volna tudni. Polgármester úr, köszönjük szépen!
3: Kérem.
0: Köszönjük, visszatásra.
1: Viszont
0: nem, én nem értem azokat az embereket, akik azért, mert temetésről beszélünk, ilyen nagyon hirtelen, nagyon komolyra váltanak. Értem, persze, polgármester, meg a gyász, meg nem tudom, de lehet erről azért egy kicsit ilyen bátrabban, felszabadultabban. Ez sajnos az élet része? Hát ez,
1: nem tudom, szerintem mindenkinek más a megküzdése, de én speciál a fekete humort preferálom.
0: Én is.
1: A családomnak a 70%-át eltemettem már, ezért jártas vagyok ebben a témában. Azt érzem, hogy nekem az a gyógyító erejű, amikor tudok rajta nevetni.
0: Abszolút. Másrészt
1: meg engem az, tehát hogy az érdekel, amikor azt mondják, hogy én már tudok is egy helyet. Az azt jelenti, hogy a szomszédváros polgármesterének a nyaralója. vagy valami.
2: Igen, tudunk kiszúrni.
1: Nekem már eszembe jutott különben egy ember, aki ezt nem bánná.
0: Valaki csak annyit ír, ja Istenem, már tudom, miért nem dolgozom a közigazgatásban. Jó, a polgi gyereke. Lehet, hogy a téma miatt, de lehet, hogy valami más.
1: De ezt magának kereste, ő írt olyan posztot, ahol az van, hogy szórás vagy szórakoztatás.
0: Igen.
1: Tehát ő dobta fel a labdát magasra, és ebből azt gondoltuk, hogy azt szeretné megbeszélni velünk.
0: Hát, ezt talán ő ezt egy kicsit máshogy gondolta.
2: Írta a posztot, még nem gondolt, hogy telefonálunk.
0: Igen.
1: Na, jó, sebesség van, az mi?
0: 10 perce még nem számított, hogy felhívjuk. Ja, igen, hát ez az élet része, ez a legjobb ezen egy kicsit úgy. Ja,
1: az mindegy. A jó hírem van, hogy mindannyian így fogjuk végezni.
0: Ez így egyébként van. Így van. Ez egyébként így van. 7:30 gyerekek, hogy elröppent ez a kis fél óra.
1: Ez ólommadár, hogy elszállt te jó ég.
0: Igen, ezt a mindenségét elszállt, mint a nagyik. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
9: július 2-3-4.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Ne várjon vele. Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
17: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
18: Szia drágám! Na rá is, tenél aludtam ma is.
17: De jó neked. Mi a titkod?
18: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
17: Sedacor Forte.
18: És a koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Módosította Kecskemét idei költségvetését a közgyűlés, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Módosították Kecskemét idei költségvetését a képviselők, írta a híros.hu. Az előterjesztés kapcsán a polgármester azt mondta, a legnagyobb tétel a tavalyi közel 800 milliós iparűzési adóbevétel csökkenés miatti kiigazítások voltak. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az eredeti tervekkel ellentétben csökkenjen Kecskeméten az iparűzési adó összege. 2025-ben sajnos erre került sor, amelyet már a májusi zárszámadás is jelzett. Mint Kecskemét polgármestere elmondta, ennek előjelei már korábban mutatkoztak, ezért a tavalyi évre már nem is terveztek növekedést. Szemereini Pataki Klaudia hangsúlyozta, több nagy beruházás, így a Mercedes kapcsán is ellentmondó információk láttak napvilágot. Egy biztos, hangsúlyozta a városvezető, visszaesés mutatkozik a hazai gazdaságban. Kecskeméten ennek ellenére mindenképpen tovább viszik az uniós fejlesztéseket. Új szabályokat fogadott el a kecskeméti közgyűlés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő utólagos csatlakozásokkal kapcsolatban. A módosítás azokat érinti, akik egy már korábban kiépített közműhálózatra szeretnének később rácsatlakozni, írja a híros.hu. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az utólagos csatlakozás csak ott lehetséges, ahol a hálózat már rendelkezésre áll. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
24: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése.
23: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: 3:48 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tehát mondjátok meg nekem, mert rutinosabbak vagytok. Várj, egy időjárás, mondjál itt, Ferenc, valami
2: mit szépen. Mit lehet erről mondani?
1: Köszönöm meleg. Szépen!
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Milyen jó, hogy nincs már riposzt, ezt megírta volna. Az előző polgis beszélgetést egyébként, igen. Szóval, hogy van az, hogy én nagyon ritkán vagyok vonatállomáson, de pénteken volt szerencsém kimenni vonatállomásra. Jártok vonatállomásra? Ti sem nagyon vagytok azért
4: azokban. Ha valakiért megyek,
1: vonatosok, igen. Ha valakiért kimész. Teljesen új volt nekem, hogy jött a kisebbik gyermekem Szegedről osztálykirándulásról. 16 óra 9-re kellett volna beérni a vonatnak, aztán lett 17 és 23. Tök mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem hogy az egy megszokott jelenség a MÁV-nál egyébként, hogy 5 perccel a vonat beérkezés előtt fingja nincs, hogy melyik vágányra jön a vonat.
2: Igen, keressük a helyét, hát persze.
1: Ez egy természetes dolog. Mm-hmm. Álltam ott, tudod, és az van ugye, hogy idő késik, honnan jön hányos vágány. Hát mondom, micsoda utas tájékoztatás ez itt, kérem szépen. Milyen modern, micsoda rendszerek ide. Induló érkező, meg voltam őrülve. Hát mondom, ez gyönyörű. Megnézem az érkező vonatok, megtaláltam Szeged, 16 óra 23, 16 óra 18, 6 perc, hogy itt a vonat, nézem, hányos vagy, zéro. Át van húzva. Nem tudja a MÁV, hogy nagyjából a nyugati küszöbénél járó vonatot hova sorolja neked be, melyik vágányra. Hát mi lehet ott, kérem szépen?
2: Ami szabad lesz éppen.
1: Mi az, tudod, hogy ami
2: vagy,
1: szabad
2: vagy
1: lesz?
2: Vagy dobnak izével kockával. 12-es.
1: Várja, ez egy informatikai rendszer. Ezek a vonatok indulnak, beállnak, üres vágányok szabadulnak föl. Itt van egy komoly informatikai...
2: Van. Úgy hívják, hogy Józsi Bakter.
1: Józsi Bakter.
2: Ő az informatikai rendszer.
1: Józsi Bakter vakarja a fejét, és látja, hogy jön a szegedi Intercity, és nem tudja, hogy hányas vágányra áll be. Hát ilyen van. És ott rohangálnak az utasok le föl a 8-astól a 12-esig. Ezt tudtad, hogy ez így van?
4: Szerintem az, hogy olyan vágányra jött, ahol előtte másik vonat érkezett meg, nem? És akkor megvált, még elmegy.
1: Na de várjál, hát ott kell egy üres vágány, hát ők tudják. 8 vonatunk van bent, 2 kifut, tehát be tudjuk rakni a 6-osra, mert az előtt 5 perccel kifut.
4: Jó, de a 6-osra...
1: Legalább az indulási idő az fix.
2: Meg késett, ugye? Na, megvan a megfejtés.
1: Igen?
2: Ha pontosan érkezik be, akkor van helye. Ha nem pontosan érkezik be, akkor ugye ott, tehát 17 óra 5-re ért volna be, akkor van szabad hely. De oda lehet, hogy 17:20-ra már beállt valami más, tehát keresniük kell egy üres helyet.
1: Ja, és akkor sakkoznak, hogy hova rakják.
2: Nem írják ki, amíg meg nincs
4: a jut. Igen, meg a 6-os vágányos takarítás van, a 7-esen pedig fészkelnek a fiókák.
1: Igen, a 8-as most egy kicsit elromlott, a 9-es sosem működött.
2: Ennyi, tehát marad a 10, de ott már áll a, nem tudom, a Váci 8.
1: Nem tudom, azért azon gondolkoztam pontot, hogy áldogáltam ott egyedül, hogy azért ezek a vonatok azért ilyen 50-70-nel mennek. Azért itt egy komplett rendszer kell, hogy irányítsa őket, de 5 perccel a célbaérés előtt fingunk nincs, hogy melyik vágányra áll. Akkor ezeket ott kin a szabad pályán, ott ugye a piros lámpánál zöldjelzés, hogyan irányítjuk, és ül biztonságban az a 100-200 ember, és eszi a fasírozott a zsömlét, miközben 60-nal szágult a vonat, a hova? A hányas vágány?
4: Azt nem szágult, hanem csak pötyök, de úgy kell csinálni, mint amikor elmész egy ilyen, tudod, egy ilyen kasztimóba, és akkor pörögjön a szám. Rendesen tudod, ahol nem tudod meg, és pörögjön folyamatosan a szám, és egyszer csak mindenki már izgulik, megáll valahol.
1: Mint az Airplane című film. A következő, nem tudom, a 26-os kapu, a 32-es kapu, a 48-es kapu, és azt látod, hogy az utasok rohangálnak össze-vissza.
2: Örülnek, hogy nem tették át a keletibe.
1: Egyébként...
2: Ott van a hely!
1: Figyelj, ahhoz képest, hogy 16 óra 9-re volt, én vittem hidegélelmet, kulacsot, 6 kilós süteményt, mert arra gondoltam, hogy 19 órakor fog megérkezni. Ehhez képest a 16 óra 9-es befutott 25-kor. Tehát istenes volt a MÁV, tényleg. Tehát egy 15 perc késéssel. Csak úgy én nem vagyok egy rutinos vonatozó, de hát azt, hogy nem lepődtek meg ezen az utasok. Nem háborodtak föl, nem, semmi, senki nem tette szóval, én álltam ott hülyén egyedül, hogy elnézést, ez így szokott.
2: Ők már többiek megszokták.
1: Ez így szokott mindig lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy hova érkezik?
2: Na most képzeld el, hogy Sanyi Bakter ugye kitalált, hogy végre hova áll, akkor fölemeri ezért a becsörgős telefont.
1: Föltárcsázta a Bakter.
2: Igen, akkor az átkapcsolja izét, a váltót, közben értesítik a mozdonyvezetőt, hogy hova kell állni. Szóval ez egy bonyolult rendszer, én nem tudom, mit kapkodsz.
1: Jó, hát azt írja valaki, fúbazsi, könyörgöm, ne lepődj meg a mindennapi emberek hétköznapjai. De meglepődöm, gyerekek, hát ha nem jársz vonattal, akkor meglepődsz. Hát mi az Istent keresek én a vonaton? Nem járok vonattal, egyéb egyszer meg pályaudvarra, a gyerek hazajön az osztálykirándulásra.
4: Mondom a következő dilemmáját. Bemegyek a boltba, és nincs felszeltelve a kenyér. Mit csinálnak
1: ezek? Na most tudtam, hogy na most ebben a sztoriból is eljövök ki hülyen, érted, hogy van egy MÁV-unk, egy magyar államvasutak, és 5 perccel az érkezésre nem tudjuk, hogy hányas vágányra áll be. Mi az Isten van itt?
4: Ez nem Svájc. Mi így is megoldjuk.
1: Igen.
4: És mik zavarnak még téged, mesélj róla.
1: Tessék?
4: Mik zavarnak még téged az életben?
1: Na, Most ez nem érzed, te se érzed át a kisember problémáját.
2: A kisemberi.
1: Nem érzed át a kisember problémáját, hogy legyen némi szolgáltatás. Jó, tudjuk, hogy
2: legyen az, hogy az
1: a gyerek.
2: Is fölháborító, hogy kocsival nem tudsz odállni a vasúthoz. Nem,
4: jó, kész hívjuk fel Vitézit, vége? Ennek még van?
1: Ennyi!
4: Vitézi úr!
1: Mondja meg nekünk!
4: Mondja meg nekünk azonnal!
1: Jó, gondoltam, behozunk egy hétköznapi problémát, de ti ott érted
2: mi így élünk. Hát ez
4: laktok?
2: Van.
4: Hogy, hol ott a Ferencvárosban.
1: Ott a Ferencvárosban, ezt nem értitek át ezt a problémát.
4: Nyíregyházán. Igen, nekünk teljesen más problémáink vannak a Ferencvárosban és Nyíregyházán. Én mindenféle problémával találkozom. Tehát a Ferencvárosban az a problémám, hogy nyár van, és az emberek egész este abbajgatnak az utcán mindenkit. A Nyíregyházán pedig az a problémám, hogy a szúnyogok fenik rám a fogukat.
2: Megtámad.
1: Bizonyos vércsoportba tartozol, ez azért van.
4: A finomba.
1: Igen.
4: Igen. Azt mondja, ez jó lesz. Ez jó,
1: jó
4: lesz.
1: Meccsekben található Márévára, akkor erről beszéljünk egy kicsit. Hát ez jobban izgat benneteket?
4: Márévára.
1: Védett műemléknek számító falnál zajlott az orgia. Olvastátok? Lebontották a falakat, tábortüzet raktak, átrendezték a várat, és brutális orgiát tartottak. Hát nem mondd, hogy nem tudnak igazán élni.
2: Is,
1: nem, buliztak.
4: Szétozták a várat.
1: Szétszették a várat, igen. Hatalmas buli és orgia nyomára bukkantak Márévárán. De már a Máré neve is benne, hogy Máré, nem? Ez egy Máré. A Máré Váránál.
4: Kemény itt a Máré.
1: Kemény a Máré Maris. Hozzátok a Maris, neki kemény a Máré.
4: Ez a bemárézás?
1: Igen. Ismeretlen tettesek lebontották a meccsekben található Márévár romjának egy részét, tűzrakó helyet készítettek a várból, figyeld, és ledobták a hegyoldalra, amire nem volt szükségük, és rendeztek egy orgiát közben. Na?
4: De figyelj, de most mondd meg őszintén,
1: miért nem tudunk így élni?
4: Előre küldik a rendezőjüket, hogy aki intézi ezeket a programokat. Na, káteringet, akkor hova tegyük? Nem jó, nem jó! Bocsd le a falat! Bocsátok le, én itt, nekem így nem tud erekcióm lenni. Én nekem, ez nekem az így nem megy. Figyelj, csak azt látom, amúgy is rossz a dőlésszöge levele.
1: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
2: Hát figyelj!
1: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
4: honnan
1: a Velencétó
4: tudjuk,
1: partján.
4: Hogy orgia volt?
1: Hát
2: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
1: 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
4: az
1: egy,
4: még
1: nem
4: egy sima vízibomba csata is lehetett.
1: Egyébként igen.
4: Teljesen őszinte leszek. Mi volt benne?
1: Igen, kirándulni volt a Júli kérdezik. Hát most ezért így izgalmasabb a várlátogatás, mint hogy bemész egy ilyen fáradt múzeumba.
4: Várállott, és most kőhalom.
1: Most kőhalom.
4: Közte Mári pedig Zoltán állodott a merevedésével.
2: Egyébként meg, hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
4: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat dobozok mutatják.
0: És több tucat óvszert is találtak a takarításkor.
5: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
1: Micsoda anyag a híradóban?
5: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
1: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
4: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
1: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat, halló!
2: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat?
1: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris nem jössz sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
4: Na, lehet, hogy ez van.
1: Már egy rendőrség.
6: Négy és fél év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
1: Miért?
5: A híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőmű.
1: Régész is megszólaltattak, hogy felderítsék a Márévári orgiát.
4: Nagyon tetszik.
2: Mári
4: azért van, mert lecsökkent a nereseknek a büdzséje, és most már nagyon nehéz a dopamin megszerezni.
1: Igen, most már érte van olyan, mit szeretett a várakban. Lehet, hogy Jani összehozta a várak és csöcsök álmát, hívjátok fel. Lehet, hogy 600 éve volt így a lovagi korban egyébként, csak most állták meg a romokat.
4: Jó. De mi, hogyha ezt
2: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
1: Sokan voltak.
4: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
2: Ja, ha ketten csináljuk, az még nem az.
1: Nem, nem a ketten nem az.
2: Nem.
1: Szerintem a hárman az
4: még csak alacsony költségvetés egyelőre.
1: Az
2: kis orgia.
1: Az a megszokott. Az a megszokott ketten. Szerintem a négyen, öten vagytok, az már azért az.
2: Nem? Az orgia az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad. Italok vannak mindenütt, szétdobá, érted?
1: Most de aranyos vagy.
2: Nem úgy az orgia.
1: Az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
2: De van benne persze szex is, oké.
1: Nagyon sok mesztelen nőt és férfiat látok magam előtt.
4: Tessék, itt van, a gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szexorgiának, mondom a számokat.
1: Féktelen vad dorbézolás.
4: Ez 25. Az. 25.
1: Azt 25.
4: Így van.
2: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
4: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmiképp.
2: Aha, tehát ha tehát, mi is tábulunk, hát csinálunk valamit, az még nem orgia.
4: Valaki jó. Pedig azt hitt, hogy kérdezd meg száját. De, hogy
1: szóval... Olasz vadácok voltak valószínűleg, és örömlányok egyébként. 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
4: A szószoros értelmében.
1: Előtted is, mögötted is, azért ott már ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
2: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
1: Ezt a Gipótól kérdezted?
2: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
4: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen, hogyha már legalább 4 ember akciózik, az már szinte az.
1: Én sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, na hagyják már békén. Igen. A várat, éljék ott, rakjanak tüzet, a várat nem kell bontani, gyerekek. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást.
4: 3 embert hívják threesome-nak, a 4 a foursome, és utána akkor a többi az már lett gruppen vagy orgia.
1: Köszönjük szépen, Eszter.
4: Most már nyugodtan pihenhetünk.
1: 8 óra, és már megfejtettük a világot. Helyre raktuk a mávot, megnéztük a Máré várát egyébként. Miként egy nagyon szép vár, egy dombtetőn van. Nem sok maradt belőle igazából, de maga, ami megmaradt, az nagyon szép.
4: A hallgatók között nincs ott valaki, aki ott volt? Csak név nélkül, hogy el tudnám mondani pontosan, milyennek az infrastruktúrája egy ilyen rendezvénynek, és hogy miért kellett lebontani egy falat miatta.
1: És képzeld ezt, aki csak egy szalonnasütésre ment, és így évfélkor körbenézett, nem? Tehát ugye nem biztos, hogy mind a 25 szereplő erre ment, tudod? Ebből lehet, hogy 10 tényleg csak azt gondolták, hogy legyen egy bátorság, próbálj egy éjszakai szalonnasütés, meg aludjunk kint a vártövénél. Feri a fékettőkor, és ott nagyban megy az akciózás, azért egy kicsit meg... Meggondolod magad.
2: Ugye Magyarország egyes területein a szalonnasütést azt nyársalásnak hívják.
1: Igen.
2: Lehet, hogy itt csak ezt hirdették meg, hogy lesz egy nyársalás.
1: Máré váránál ökörsütés este. Hozzál magaddal hálózsákot, aludni nem fogsz. Várunk azt írják a hallgatók. Körbenéztek és rájöttek, hogy jajaj. Na?
4: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
2: Ó, mi van Máré váránál?
4: Ott van valami csak.
1: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
4: gyöngyfűzés.
1: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok. Én miért nem találod meg, hogy izé Mári Vári orgia?
4: Nevezelés.
1: Mári Váránál egy ökörsütés. Ez miért nincs benne a pesti műsorban, amit forgatok?
4: Na ugye?
1: Érted? Tehát nem is értem. Na mindegy.
4: Uha, hát nem tudom. Most akkor... Most ezt elítéljük?
1: Én azt gondolom, hogy elítéljük.
2: Igen.
1: De hogy ítéljük el.
4: Oda kell
1: a várbontást elítéljük.
4: Küldjük oda Julit.
1: Igen. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, ott szeretgetik egymást.
4: Utána pedig legyen egy livestream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekbe, ez 3-10 éves volt, akik viccből testápolót tettek egy offszerbe, kiakasztották, meg sütöttek egy szalonnát, aztán jöttek.
1: És most van 3 kamasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Máré Vári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolt?
4: Ez kicsit ilyen...
1: Ugyan megcsináltnak?
4: Aha.
1: De hát nem, én el tudom képzelni.
2: De a falbontás, az meg már minek?
1: Igen, a falbontás
2: itt
1: az olyan...
2: ezzel van baj.
1: Az olyan orgiás.
4: Orgiás.
2: Azt nem tudom képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
1: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk.
4: Erről az jut eszembe, hogy most nem kéne elmesélnem, de úgyis szabadságon leszek holnaptól, hogy...
1: Ahogy hallom a műsor is.
4: hogy melyik része az aktusnak az, amikor közben lebontasz egy falat, ugye? És hogy van egy barátnőm, aki összejött egyszer egy srácsa, és ugye van az első beszélgetés, amikor a barátnőjének elmesélt, hogy milyen együtt lenni a srácsa. És akkor körbeülítek, és akkor elmondja, hogy mik az érzések, amiket generál benne, stb. És akkor itt az összeletrakni, ez egy egészséges kapcsolat lesz, hogy már most ugye red flag, red flag. És az a barátnő elmondta, hogy én emellett a fiú mellett tanultam meg, hogy a szex az nem egy ilyen rövid dolog, hanem egy hosszú, elnyújtott, nagy dolog is lehet. Például van olyan, hogy ő először elmegy, utána pedig elmegyünk kutyát sétáltatni, és aztán utána meg én is.
1: Hát szerintem ez red flag.
4: Ott ültük, hogy figyelj, hogy te
1: ez bizt, mi van?
4: Hát még elmegyünk, sétáltatok egy kutyát, meg...
1: Befőzök egy lekvárt, elrakok egy lecsót, és utána folytatjuk. Igen, négy napig szexelünk.
2: Ha nekem akkor jó, akkor jó.
1: Nettó 8 perc, de közben kész a barack lekvár meg a lecsó.
4: De azt tudod kezdeni, hogy az egyik végez, a másik meg azt mondja, na, akkor még előtte buksival
1: veszel egy kutyát. Igen, mindjárt bevizelünk, úgyhogy most vigyük le a kutyát, aztán én jövök.
4: Na, igen, szóval kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ez megvolt, akkor ezt a falat most lebontjuk, jó? Jó, és akkor utána folytatjuk.
1: Együtt vannak még?
4: De volt benne, hosszú évek voltak benne.
1: Hát na jó, de abban 8-at sétáltak. 10 évig voltak együtt, abban 8 évig buksival voltak.
2: Kénzex
1: volt a 10 év alatt, mert buksi mindig nagyon kellett pisilni a buksinak. Buksi nagyon vigyelős volt.
4: Most rám se néz ezek után.
1: Mindig.
4: De ezt lehet, hogy azt, hogy mi a prioritás egy párkapcsolatban, amikor ezt a döntést meghozza valaki?
1: Jó, hát buksinak már komoly vese problémája. Voltak egy drótszűrű tacskó, volt 8 éves, hát vinni kellett érteni. Buksi nem pisilt a szőnyegre, hát azért ott.
4: De szerintem a Kámaszutrában az hogy jelölik ezt a fajta együttjelétet?
1: Igen.
4: Hogy itt egy 69 ide kutyasétáltad át az egész.
1: Nagy szex, sétáltasd meg a kutyát, utána folytatódik a történet. Hát nincs ezzel baj.
4: Amúgy a hallgatók találkoznak már a furcsa emberekkel, csak kérdezem, hogy...
1: Biztos vagyok benne.
4: Hogy voltak ilyen húzások. Már nyári szünet van, ne hallgassák gyerekek a rádiót.
1: Nem hallgatják.
2: Aludjanak.
4: Alszanak, aludjanak.
1: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát most felnőtt témákat végre tudunk megbeszélni.
4: Használjuk ki, hogy egy kicsit még pihen az NMH.
1: Igen, az NMH most keresi önmagát. Igen. A választások után ezeket egy a résen be kell nyomulni. Beraktuk a lábunkat, most kinyitjuk ezt az ajtót, amíg ők ottan cserélgetik egymást.
4: Ez a Mári precedens, azt így fogják hívni. Ja, Istenem.
1: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt 8 óra van, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba.
12: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányas palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
14: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
19: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
19: Mi így építjük a jövőt.
18: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
19: Légy te is a csapatunk tagja.
18: A jövőt mi alakítjuk.
19: Benne vagy?
18: jelentkezés@infineon.com.
7: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki?
20: az Iveco Szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Ivecónak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco Szalai.
21: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
22: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
21: Irány az Osan, spórolj okosan!
23: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Csendes órákat vezetnek be a Rudolf kerti játszótéren, saját templomot kap a kecskeméti görögkatolikus közösség. Folytatódik a hőség. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új kezdeményezéssel segíti az autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekeket és családjaikat a kecskeméti önkormányzat. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta a Rudolf kerti játszótéren a csendes órák bevezetését, írja a híres.hu. A javaslat szülői és pedagógusi visszajelzések alapján született. A tapasztalatok szerint a túlzsúfoltság, az erős ingerek és a kirekesztő helyzetek sok esetben megnehezítik, hogy az érintett gyermekek felszabadultan használják a játszóteret. Az új szabályozás szerint hétfőnként 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 16 és 18 óra között kizárólag autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik vehetik igénybe a körbekerített játszóteret. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti görögkatolikus egyházközség. A tervek szerint októberre elkészül az új templom, amelyet a hívek akár már karácsonykor birtokba is vehetnek, írta a híres.hu. A mintegy 200 négyzetméteres templom építése tavaly nyáron kezdődött az Imai László utcában. A telket Kecskemét önkormányzata adományozta az egyházközségnek, amely 2008 óta működik a városban, de eddig nem rendelkezett saját templommal. Az épület szerkezet kész állapotban van, jelenleg a belső terek kialakítása zajlik. A 90-100 férőhelyes templomban keresztelőkápolna, gyóntató helyiség és a görögkatolikus liturgia kiszolgálásához szükséges helyiségek is helyet kapnak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
26: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak.
25: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
28: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk.
29: Azt írják, hogy mindenki tudja Máriról, hogy így van.
28: Hogy ott ilyen...
1: Hogy ez egy ilyen közkedvelt hely,
2: igen,
1: oda járnak orgiázni?
2: Itt van az, Bali, ne arra úgy, de Mári válasz, csak Jani jár kirándul, mindenki más tudja, hogy miért mennek oda az emberek.
28: Tényleg?
1: De mondjuk ma este oda elgurulunk, és akkor lesz valami?
2: Szerintem várjunk egy pár napot, amíg elül ez a szituáció, jó? És aztán meglátjuk.
28: Nem tudtam, hogy ez ilyen köztudott, hát de ennek örülök, hogy szaporodik a magyar, meg hogy szexel, csak ne bonts el a várat, de az orgiával semmi baj nincs. Az ég egy adta a világon.
2: Ez olyan, hogy elmennének a moltoronyba orgiázni, és leesne a teteje.
28: Igen. Hát orgiázzanak úgy, hogy nem bontják el a várat. Hmm. De ez ilyen érdekes, hogy ez ilyen köztudott, hogy oda azért járnak, a meccsekben akkor ott van valami kis energetikai mező, amiért úgy
2: igen.
28: Ezt nagyon szeretik.
2: Na.
28: Na. Én mondtam, basszus, nem hisztek nekem, csak ezt írja Meli. Aha, oké. Ez szarul esik.
1: Mi?
28: Ja, Istenem, nagyon sokat ír egy nap, úgyhogy nem olvasom el, mert rengeteget.
2: De jöttek üzenetek, nagyon jók ültek. Jött olyan, akinek a barátja a boltba akart elmenni közben, és jött egy olyan, hogy aki az első alkalmat meséli el, felolvassam?
28: Persze, hogy mit ír? Igen, már hogy fura sztorit meséltél el az óra végén.
2: Igen, az első alkalmat sokféleképpen képzeli egy lány, de nekem úgy alakult, hogy a barátom több száz kilométerre lakott, így a nagymamájánál találkozgattunk, mikor ő nem volt otthon. Csak hogy a nagymamája virágos volt, és az üzlete a házban volt. Én nagyon allergiás vagyok a virágokra, úgyhogy nagyon erős tüsszögés, krákogás, köhögés jött rám. Majd a volt barátom pár perc múlva, igen, végzett, és kisétált egy cigire a virágos mellé. Ő pedig ott állt egyedül, és hogy mi? Ja, azt hiszem, ez sokkal jobb lesz.
28: Engedem.
2: Ne arra, hogy már.
1: De izgalmas sztori volt.
2: Úristen.
28: Ez egy nagyon jó sztori volt, talán ezért nem olvastam be.
2: De te ezt elolvastad?
28: Persze, csak hagytam.
2: Na ide figyelj, Miki, fogok neked írni egy levelet, hogy hogyan kell izgalmas történetet. Azt, hogy tüsztögtél, az nem jelenti azt, hogy az izgalmas.
28: Ne küld el nekünk a rossz történeteket. De tényleg.
2: Azt hittem, hogy a mama ment fel oda tüszögni, krákogni, hát már rá teljesen rá voltam kész, hogy ez egy ilyen... Igen. Mindegy akkor.
28: Elmött Vespeli az Inácsi pihenőnél teljesen beállt minden. Eddig két rendőr, két tűzoltó, egy mentő ment el mellettünk, több mint fél órája meg sem mozdulunk. Köszönjük szépen. Na gyerekek, mi pedig olvastunk egy cikket, ami ugye itt kitört a nagy nyári szünet. Mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen, hogy elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek, vége ne. Az, hogy te nem vihetsz kézipontjásszól a repülőre, ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek, végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés, és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu-n a cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
1: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
28: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
1: Amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van,

0: kérlek szépen, beszéltünk a vízerrel, pont akkor nem volt.
1: Igen, hogy mi történt.
0: A kártérítés van mindenkinek.
1: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
0: Ezzel a fejjel.
1: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam maga után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorba, azt menjek előre. Előre mentem, na most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kilós Samsung nagy bőrön volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti. Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
0: Távolról úgy látszott, hogy befér.
1: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat, és mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre, rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
0: De messziről úgy nézett ki, mint a befér.
1: És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi, 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
0: De meg kell venni előre, gyerekek.
1: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 euró.
0: Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízni,
1: igen, menjünk. Ott is hagyod őket a szem.
0: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor BK odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfogyott a levegő.
1: Tehát egyik utas már bebosszott.
0: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, hogy az aposom a szátrébát.
1: Ja, kiszúrták.
0: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
1: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félrepülőtér, most meg volt terítve a fasírozottat, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni, sajnos gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
0: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
1: Hát most tudja a fene, nem tudom ezek a szabályokat, nem tudom követni. Na, de mindjárt följünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
2: Nem fog megszólalni, hiába néztek.
1: Hol vagy?
0: Nem, semmi.
1: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csinálj csak, nem zavar, csak kérdezem. Dönd lefelé,
2: hogy piszli vagy-e? Dönd lefelé.
1: Figyelj, csinálj már azt, hogy...
0: Egy szót nem szólok, Zsűr. Én veled vagyok szívem.
2: Feri, ez a kérdésem.
1: Én rohatáruló. Nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján. Törölközőket.
0: De tudod, hogy sose
1: törölközőt.
2: Eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
0: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
1: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az elsősorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézel. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
2: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás. Méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
1: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
2: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőröndödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
1: Jó, nem, semmi baj.
2: És minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit soha többé felé.
1: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
2: Mit történt? A szeretetlen nagy illata van?
1: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, Péter, hello, első Péter. Körben hagyd kérdezzem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek? Mert az enyémek nem annyira.
3: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
2: Ugye? Na tessék,
3: ez van. Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
1: Na de most akkor lesz valódi áttörés? Itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az Unióból, aztán nem lesz semmi?
3: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak.

0: Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
1: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
0: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
1: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
2: Persze, ezt már megbeszéltük azt a témát.
1: Igen, ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
0: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
2: Jobban is elkednek? Jobban viselkednek az emberek, ha szétültetik őket?
0: Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymás, hogy ideülnék, odaülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
2: Na, de ezen a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
3: Ott örülsz, ha van valaki mellett. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
0: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett, és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
1: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel igen. Külön.
0: Aha. Igen.
2: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor többe az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudom, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőm.
3: Tehát, hogy lazában értem, veszem magyarót.
2: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy három sorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor ha mi
3: még
2: van?
3: A parfümös doboz is kinyílik.
2: Lehet.
1: Igen.
0: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi
2: és
0: volt.
2: Mit mondasz erre, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptad egy ajándékcsomagot, vagy...
0: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
1: Figyelj, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást. Ezen a téren lesz javulás szerinted?
0: A visszatérítésekkel, vagy a kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
1: rá. Megbénult a légiközlekedés, igen.
0: 1,7-re leállt Európa egész légiközlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
1: Azt értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
0: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
1: A szabály szerint igen.
0: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársaságoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasok.
1: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
0: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de azért összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
1: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiában összehasonlítva. Fura.
0: Igen, hozzájuk képes nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
1: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassza, meglátják a nevedet, előre utalnak.
0: Persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább egy ilyetre.
1: Mondják, hogy köszönjük szépen.
0: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
3: Persze, mert meglátják rá, és holban is. Gyerekek, gyerünk, itt van!
1: A gatyákat lepereli. Igen.
0: Ha gondoljátok, akkor átküldöm majd legközelebb, hogy mikor is hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
1: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, hogy beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!
0: Köszönöm nektek,
1: hello. Szakértő, utasjogi szakértő. Ilyen durva, hogy ilyenek vannak, nem?
3: Nagyon
1: utasjogi
3: helyes, legyen is. Most a kék színnél vagyunk.
1: Igen? Szép lesz?
3: Igen.
2: Fogalmas is, mi történik, Feri. Tehát az a durva az egészben, Mert rég a telefonomat nyomkodom, és a háttér volt a dolog, amikor még azt gondoltam, hogy majd itt tort ülsz felettem. Tudod, mi a békának kirogatok, hogy valamit csináljon veled, mert ez már így tartalatlan. Elég ebből, így van.
1: Azt mondja, hogy ne szólj mindig közben, mert nagyon zavaró.
2: Az, tehát két dolog érdekel nagyon a repülés, ugye, mint téma, az nagyon-nagyon... Tehát az, hogy hetente feljövünk valakit egy légitársaságtól, ez is nagyon jó szerintem. Meg még esetleg a fociról beszéljünk már egy keveset. Ez a kettő...
1: A spanyolok mit játszottak?
2: Na, ez nagyon megy nekem.
1: Na, jövünk mindjárt. Gyerekek, M5 elesett, nagyon nagy baleset, Inárcsi kihajtónál, több kilométeres a sor, 40 perce egy helyben állnak az M5-ösön, ha valaki arra megy. Készüljön. Jó, 9:30 pontosan Mári itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
6: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
12: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
14: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
16: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
8: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
8: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Új járművekkel erősödik a polgárőrség Bács-Kiskunban. Első doktorait avatta a Neumann János Egyetem. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új robogókat, elektromos rollereket és kerékpárokat vehettek át a Bács-Kiskun vármegyei Polgárőrszövetség egyesületei Kecskeméten. A járműveket az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága ajánlotta fel a polgárőrök számára. A Kaskantyúi Polgárőr Egyesület két elektromos robogóval gazdagodott, a Szentkirályi Polgárőr Egyesület egy benzines robogót kapott, míg a Csengődi Polgárőr Egyesület két elektromos rollert vehetett át. Emellett két rendőrségi szolgálati kerékpár is új gazdára talált. Ezeket a Rémi Polgárőr Egyesület használhatja a jövőben, írja a Vármegyei Lap. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Neumann János Egyetem. Pénteken első alkalommal rendeztek doktor avató ünnepséget az intézményben. Az esemény a Gazdálkodás és Szervezés Tudományok Doktori Iskola, valamint az egyetem életében is új korszak kezdetét jelenti, írja a Vármegyei Lap. A doktori iskola 3 évvel ezelőtt indult, azóta pedig sikerült olyan tudományos műhelyt kialakítani, amely magas színvonalú kutatási lehetőséget biztosít a doktorandus számára. Az ünnepségen 4 hallgató vehette át doktori fokozatát. Az egyetem vezetése szerint a doktori képzés elindításával vált teljessé az intézmény felsőoktatási rendszere, amely így már alap, mester és doktori képzési szinten is oktatást nyújt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
20: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges 2 egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel.
19: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát jó élete van, főzök minden, betudom a kétszer-kétszeret. Kertős követet, hát tudom, és jó életek amúgy. Várjál, de még tudom, mit szoktam, hogy csinálni utána. Oké, zsoké, zsoké.
1: De szép macska vagy, Sanyi. Kóanyádat. Úristen, Sanyika.
2: Magával meg nem beszélek.
3: Magával. Rendőre, mentőre, tűzoltóra.
2: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
4: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:49, ez pontosan 2 perc van. Hát nagyjából ez a véleményünk. Ezt gondoljuk így, ebben a formában.
5: De miről?
4: Tessék?
5: Miről gondoljuk ezt? Az nagyon fontos.
4: Erről a zenéről.
5: Azért.
6: Hájú, Extrudon Watson, második pillanó.
4: Ezt tulajdonképpen ezt gondoljuk. Ezt gondoljuk, gyerekek. Végre egy jó kis remix ennek a Taylor Swift dalnak.
7: Nem beszélek veletek.
4: Magával meg nem beszélek. Tudja, hol a posta? Magával meg nem beszélek. Ez vagy te, itt
7: nem
4: van.
7: Nem érdemeltek meg engem.
4: Itt vagy, ez
2: magával
4: vagy.
2: Magával meg nem beszélek.
7: Így van.
4: Ez te vagy.
7: Így van.
4: Én meg ez vagyok.
8: Az a plusz, égett a hajam. Micsoda? Égett a hajam.
4: Én ez vagyok. Te, Feri, te mi vagy? Te melyik vagy?
7: Szalacsi.
5: Válasz egyet.
4: Te ez vagy.
2: Elnézést kérek, bolond az agyam, van kérdezem már.
4: Te ez vagy.
7: Ez vagy, a bolond agyú, az a Feri.
4: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
5: Nem.
4: Nem kaptátok még
5: már igen, de
4: megkaptad
5: nem.
4: A bizonyítványt.
7: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, péntek az utolsó tanítási
4: nap. Ezt akarom elmondani.
7: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
5: Így van.
7: Mert nem kell, hogy ezt hazamenni
5: mondtam, hogy
7: nehéz szívvel.
5: Megkaptuk, de nem kaptuk.
7: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap után.
4: Ezt miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
5: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
4: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
5: Ennyi.
7: De az évzáróra nézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
5: Oda tudták volna, de nem akarták.
7: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
4: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
5: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
4: Mit fogsz otthon mondani?
5: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
7: anyád már túl van a gyász 5 fázisán.
4: Igen, van. Már minden meglátod.
5: A krétába, és már úgy fog várni.
7: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutasd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodott ketté töröm,
5: ha nem lesz meg a ötös.
7: Szégyeltől kisul a szemünk. És emlékszel, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
4: Még aki nem megy haza, mert szégyelli a bizonyítványát.
5: Ott van baj.
4: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
7: Hát általánosságban.
4: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
7: Édesanyám, csak tekeredik ez a kettes.
4: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
5: Ezt évek álljanak óta mondja, le igen, évek óta mondja mindenki.
4: Álljanak le ezzel, mert hogy nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
5: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
4: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát. Ez
7: akkor
4: mennyire nyomorúságos.
7: Akkor tett ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
4: Igen.
7: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Ugye? Hát, és így, mert ez ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
4: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
7: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de...
4: De...
7: Még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
4: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
7: Ez egy harmónia.
4: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
7: Jó, akkor mire lehet
4: mennyire nagyon
7: lenni?
4: Jó szülő vagy, tesé?
7: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem, mert az kérkedés.
4: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi az, nem? Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
7: És mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt
4: a sok ötös. Kireütött ez a gyerekbe. Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az a gyerek.
7: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meg lehet, hogy
4: te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
7: Több okból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor már nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
4: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
7: Igen, egyszer... azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt tudom, csak... hogy nem én vagyok.
4: Elmondom neked, hogy...
7: Hallod, mint a nagy szívem, mert bekúszott az orrom alá.
4: Nem.
7: És hallottam, hogy az orrukadon távozik. Úrsi, te vagy a
5: szekolvászos.
7: És én néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
4: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, és azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
7: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatcsóval.
5: Van egy rágó!
7: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
4: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy
5: kicsit. Akkor nem szólok.
4: Hát nem a viccelsz. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
7: Ez egy nagyon kedves, ilyen grillkolbászos mustárszak.
4: Az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót levegőtlen aulában naftalin szagú, dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú, unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg
5: persze,
4: ez még mindig van?
5: Ez még divat, abszolút.
4: De kit érdekel, amit mondanak?
5: Senki. Senki. A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
4: de megtartsa. De ő ilyen szereplés jelen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén, nyáron?
5: Ott is szerepel Liddel.
4: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli, nagyon rossz évzáróval?
7: Elmondom neked. Egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt. És most én fogok beszélni.
4: Most mindent visszaadok.
7: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
4: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
7: Szeretném elmondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
4: Hát, hogy... Gondolj vissza az életed, de most ha visszagondolsz, egy hetedik és bizonyítvány bármikor, bármit jelentett.
5: Hát elkérték
7: azt valaha jelentett, hogy jó lesz-e a nyáronnak az első harmada, vagy sem.
5: Apád megver, vagy sem.
7: Konkrétan.
4: Apád mit szó, az anyád nem beszélved egy hétig, oké, de utána azért mindenki megbocsátott, nem? Tehát, hogy így...
7: Igen, amikor ez, jönnek az első dinnyék, akkor utána már önfeledtek a gyarak. De amúgy szerintem az van, hogy ez csak a mi generációnak volt ennyire fontos, szerintem mostanak már azért nem ennyire fontos, nem? Emlékeztek még arra a 6-8 emberre, aki ott ült egy csomóban az osztályban, nem lehetett velük szemkontaktus sem létesíteni, és mindenük ötös volt.
5: Velük tanultak nagyon.
7: Igen, na, velük mi lett? Igen. Hol van?
5: Ez mindig az. Ez a jó kérdés. Igen.
7: Hol vagytok, és mivel foglalkoztok?
4: Nekem egy csomó általános iskolás, meg gimis osztálytársam azon stresszelt, hogy nem lesz kitűnő. És hogy ő 6 évig kitűnő, és most talán becsúszik egy 4-es. Hát Én álltam ott. Nem is értettem.
5: És te is örültél volna, ha egy négyes becsúszik a kettesek hármasok
4: mellé. Egy hármasok már nagyon boldog voltam. Nem is értettem, hogy ezek miről beszélnek. Mi az, ha becsúszik egy négyes? Négyesem sincs.
7: Becsúszna neked egy négyes, kapnál egy új gigádzsot.
4: Igen, négyes? Hát figyelj, a hármasért küzdök, valamiből a kettesért. Milyen becsúszna egy négyes? Nem is értettem ezeket. De érted? És a gyerek azon stresszel a gimnáziumban, hogy nem lesz kitűnő. Ott milyen szülői nyomás van? Ott milyen presszió van a gyereken?
7: Tehát, hát hogy... igen, ott valami félreértés van szerintem leginkább, mert szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi
4: az jegyek. Oké a végén,
7: az,
4: igen.
7: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
4: Igen. A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinten, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
5: És akkor
4: hogy
5: még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskola igazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
4: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
7: miért
4: a tanének?
7: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
5: Pihenjetek,
7: örülünk, hogy itt vagytok.
5: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
7: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
4: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban
7: eltől? Fullos ájulós voltam.
4: Ájulós voltál, tényleg? Fullos
7: ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
5: Csattanás.
7: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
4: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
5: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
4: Mindenki végzi. Hát nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez, hogy minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és te csak elvágódsz.
7: Most írnak a hallgatók egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
4: Igen, kislány Pistike.
7: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
4: Kemény iskolában járt. Pistike egyedül van a szomában a hátul.
7: Amíg nem érdemli meg, addig nem lett pattása. Ezt lehet ott képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét, amúgy meg az egészet nagyon vicces szerintem.
4: Igen.
7: Amikor már a pattás az ilyen jutalmadásnak ne tovább.
4: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Bodajkon kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettes, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is
5: volt
4: nem
5: olyan is évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
4: Ne csináld!
5: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
4: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
5: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistike kijött.
4: Az egy 2,5 óra, az combi.
5: Az kell. Az
4: szerintem azért, hogy korrakják az évzárót.
5: Napon
4: tornasorba áldogálva.
7: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik. Tehát ezt nem is értem.
4: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétsoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Festve pucéra, bohócnak öltözött.
7: Nagyon szeretem.
4: Én azt adom.
7: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
5: Belőle lesz valami.
7: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
4: Igen. Nyallernak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS-ek alapján. Jézus Mária.
7: Az az érdekes.
4: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
7: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, hogy bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
5: Mert hogy persze. Ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
7: Igen, igen.
4: Hát aki elsősorban kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
7: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez jó dolog, hogy büszke vagy magadra.
4: Nem magamról beszélek.
7: Nem rád mondom, a hallgatónak írom. Hallgatónak mondom azt, hogy ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Hogy...
4: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádióműsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az anya, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az igen.
7: Hát meg...
4: Van egy kis hiány ott még mindig.
7: Igen, meg az, hogy tudod-e szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem aki tudja magát szeretni, így cakon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes, érted?
4: Igen, tehát, abszolút, hogy, persze.
7: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
4: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
5: Ne kiabált szét a világban.
4: Száz halombatta, fiad, egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
5: Ennyi, meg... de hát ez a normális.
4: Tök jó, igen.
5: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki szabik, kész.
4: Igen, dresszkódom be, jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak. Ez így jó hallani.
7: Egy nagy vízi csatát a végére, vagy ilyesmi, ami igen. Értelmezhető.
4: Igen. Na jó, mindjárt egy perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
13: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, elektromos SUV. Most 5,99% THM-mel lehet a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: 70 éves múlt, meg annyi élmény, óriás csúszda, sodró folyosó, pezsgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébi pancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások, mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő fürdő és gyógyászati központot. www.cserkeszőlő.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parc Kft.
17: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
18: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
17: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
19: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
1: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
19: Irány az Auchan, spórolj okosan!
20: szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft.
21: Kecskemét Dunaföldvári út,
20: a 4-es kilométer kőnél az Osannal szemben.
21: Telefon 30 91 59 316.
20: www.carmax.hu.
22: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
22: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Módosította Kecskemét idei költségvetését a közgyűlés, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Módosították Kecskemét idei költségvetését a képviselők, írta a híros.hu. Az előterjesztés kapcsán a polgármester azt mondta, a legnagyobb tétel a tavalyi közel 800 milliós iparűzési adóbevétel csökkenés miatti kiigazítások voltak. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az eredeti tervekkel ellentétben csökkenjen Kecskeméten az iparűzési adó összege. 2025-ben sajnos erre került sor, amelyet már a májusi zárszámadás is jelzett. Mint Kecskemét polgármestere elmondta, ennek előjelei már korábban mutatkoztak, ezért a tavalyi évre már nem is terveztek növekedést. Szemereini Pataki Klaudia hangsúlyozta, több nagy beruházás így a Mercedes kapcsán is. Ellentmondó információk láttak napvilágot. Egy biztos hangsúlyozta a városvezető, visszaesés mutatkozik a hazai gazdaságban. Kecskeméten ennek ellenére mindenképpen tovább viszik az uniós fejlesztéseket. Új szabályokat fogadott el a kecskeméti közgyűlés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő utólagos csatlakozásokkal kapcsolatban. A módosítás azokat érinti, akik egy már korábban kiépített közműhálózatra szeretnének később rácsatlakozni, írja a híros.hu. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az utólagos csatlakozás csak ott lehetséges, ahol a hálózat már rendelkezésre áll. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
26: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése.
25: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Na, hello, bello!
2: Kibékültem Ferivel.
1: Igen? Akkor nem, ezen túl már nem fogja elmondani, hogy mit nézel a monitorodon?
2: Megbocsátottam neki, mert rájöttem, hogy meg kell az ilyen embereknek bocsátani.
3: Könnyebb, ugye?
2: Igen, az
3: nem
2: van.
3: Vagy,
2: az van,
3: nem hogy... vagy haragtartó te.
2: Nem vagyok haragtartó.
3: Eszel egy kis jégkrémet, azt lefelé
2: majd nézzél rá a motorodra.
3: Jó, vagy ki lesz szúrva a gumiá.
2: Nem, vagy nem tudom. Vagy valami.
3: Kibékültünk rá, de azért nézd meg a mocira.
2: De semmi sincs ingyen, Feri.
1: Jó,
3: ezt
1: igen.
3: Ezt már régóta tudom.
1: Oké, ezt megtámogatjuk, szerintem ez egy jó mondat volt.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: A műsor, ahol mindent lehet. A műsor, ami már mindenfajta határt átlép. A megtámogatom a beszélgetéseteket, ami egy csepp időjárás nem tartalmazott, de ez így volt jó. Na gyerekek, na? Foci VB, ugye? Hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csinálnánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
2: Meddig tart a VB?
1: Hát köszépen.

0: nekünk.
1: Ez a fajta szakmai kvalitás az, amire mindenképpen szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
2: Mégis felvette nekünk a trollfoci?
0: Fölvette a trollfoci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor van születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésedre, tehát még egy hónap, egy szűk egy hónap.
1: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
0: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát az, tényleg szakértő.
1: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg elbagatalizáljuk
0: igen,
1: a tényeket.
2: Még így a színes híveket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
0: Na de majd most ő.
1: Na, így van. Így, most na, majd nem aláztatjuk meg a műfajt azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
0: Igen, na ez megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért ugye. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt Hello? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
3: Almadár Csicsergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
0: Így is van, ott van, aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
3: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnalit tudom nézni. Mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
0: ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát ez nem...
3: Ugye?
0: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
3: nézem, vagyunk. Nézem, abszolút, nézem.
1: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
3: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
0: Ne csináld!
3: Erről tudunk?
0: Semmit, teljesen vakon vagyunk, minden hírunk.
3: Ennyire?
1: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
3: Ideig igen, követem. Hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le a gép.
0: Jó, hát most hozza igen. Be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmányal, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
1: Kötelezők röviden, Busé, Dávid, Erisze.
0: Na várjál, szó, hogy...
3: De én annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, azért mert, hogy nem, hogy nem mindenki.
1: Rezgett a léc?
3: Mit?
1: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
3: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
0: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumával volt valami baj, tök híres bíró, hogy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
3: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy, neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
0: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
3: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-ben érted, végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjuk már lerúgni, nem?
0: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
1: Mindenki
0: az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. A közönség is ezik, igen.
1: És ő teljesen csinál, csak ennyit lehet hallani.
0: Igen. De
3: jó, hogy jöttek ilyen mémek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
0: Igen, mindenki egy kicsit
2: fel. Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, óra. Hány száz kiló lazacot.
3: 1000 kiló lazacot. Vagy,
2: ugye? Érted? Igen. És azon gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
0: Ők hozzánkkal, jó arcok.
2: Hozzák magukkal.
3: Ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
0: De figyelj, jó, az, jó az. Tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába.
2: Saját szakácsot vittek és saját alapanyagot, tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek a hónuk alatt, leszálltak, érted a játékosok, és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
3: Hát de te is, nem Feri, te is azért intézed saját magadnak a húst, nem úgy van az, hogy csak akkor
2: így jött. Hát én sem megyek el turnére, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
1: Ez belecsipegett a helyébe is, nem azért mondom.
2: Megnézzük azt is, de érted, mégis csak ez a jobb.
0: Azt pedig azért azt gondolod, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségi lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
2: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország.

0: Olaszország, Paraguay.
1: Igen, az óra mi?
2: És tudja, figyelj, felkészült. Ez komolyan mondom, felkészült vagy.
1: Nem, próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex, vagy nem tudom, mert a feltét is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
2: De várj, mi a sztori, én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
1: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor óriási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után volt
2: a bíróra, és ő föltette a saját kezére. Ez mennyire durva. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
1: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
3: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
0: Na, ez igen. Hát,
1: Grundon óra, gyerekek, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, hát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
2: ilyen esetben. Biztos, hogy Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy? Nem,
1: honvédtéri játszott egy Grund.
2: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina-osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
1: Azért ez a Messi, ez egyszer annyira kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
2: 3-1-re megteszük az argentinokat.
1: Megteszed?
2: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
1: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát
3: elfelejtünk, hogy vége a műsoroknál, ugye?
2: Persze. Nem, volna gyorsan megteszem őket.
3: Na gyerünk akkor.
2: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedves csapat, hogy van, akit szeretsz?
1: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is egy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
2: Meg, hát, a kapus az 50 ezeren követték, és 7 millióan követték már, vagy 10 millió.
1: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
2: 16 millió van a kapus?
1: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondok 300 darabnál többet összeszedni.
2: De várj, a zöldfoki kapukus az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
1: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen. De ez zseniális.
2: De ő csak attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt.
1: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha nem tudom, a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki, melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
2: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
1: Hát az eléggé. Az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire? Senki?
2: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk, ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg már egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, az mit tudom én tényleg, egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájci zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért olyan nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
1: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
3: Ők szinkronizálják?
2: Hát már, de miért? Igen. Azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Salah ott van,
1: igen,
2: egy Haaland ott van.
1: Igen, de ezek a braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázslatok, azért ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyenek. Hát még, nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért teléért a puskát, ők is nagyot mentek, nem?
2: Úgy kavart a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szedve, mivel elkombizolott a tesi órán.
0: Igen, amikor 6-3-at néztem fel, mit kérjél, tehát
2: viccelt. 54-es. Hogyne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál, braziloknál most már jön a Neymar majd, aztán majd ott majd figyeld meg majd.
1: De hát az is, gyerekeket 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba 2 évet, nem? Hát most szegény tényleg, most elvileg be fog állni, de hát...
2: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak már azért olyan nagyon komolyan menni. De és nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon meghurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, hát meleget szegényként.
1: Hát az az elvárás, hát mindegyik ott, Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és hogy ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek. Nem mertek beszólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy menjen már fel az ifjúság. Úgyhogy, de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
2: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízse van, milyen szava van a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán, a portugál válogatott, mindig jobban játszottak a portugálok.
1: Játszottak,
2: és 2020 óta nem lőtt gólt, se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tudok gólt lőni.
1: Abszolút, az a
2: 10-11. meccse. A testi 10%-a még mindig nagyon jó.
1: Az elég jó, gyerek. Olyannak mi sose lesz.
3: Ne személyeskedjünk, Denis, nem ezért hívtunk fel téged, jó?
2: Azért Messi, Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármassal kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
1: Azt képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták, mint titeket. Hát hogy ki lennétek ti? Nem? Mi?
2: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam. De tényleg?
1: Hát tehát, nézem. Hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Hát nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
0: Ki a kedvenced a zöldfoki köztársaságból, Lenini Pina, vagy Boszniából az Ivan Basic?
1: Hát én...
0: Gyerek, bocsánat.
1: Inkább akkor az első.
0: Bocsánat. Ezek a nevek vannak.
2: De a Basic találkozik a Pinával, az rendben van.
1: Mert, hát mondjuk nálad ez a minotos poénok is működnek, úgyhogy neked ugye annyira alap, hogy akkor van barátok inger
2: küzdött. Hát ezzel mit csináljuk? Hát érted, a Google vezérigazgatója meg Sundar Pichai. Hát most ezzel mit sem, ha így hívják, akkor így hívják. Ez a neve.
0: Nem hívhatod másképp őket.
1: De hogy már ne lesz semmig röhögni se egy ilyen néven, de álljon már meg a menet.
2: Nálunk meg a rendőrség keresi Punci Imrénét. Hát most mit csináljunk? Hát ha őket keressük. Hát ugye van ezért. Van ezért.
3: Megvan már amúgy.
2: Punci Imréné, álltok, nincs elő, nem került. Nem, nem, még nem
1: került. Nem került elő?
2: Nem. Ondódon látták utoljára, de utána valahol felszívott.
3: Bugyi környékén.
2: Bugyi környékén Ondódnál felszívott Punci Imréné. Figyelj, de van ilyen, hát tényleg van ilyen község. Figyelj, hát mekkorak a gyerekek vagy ti most, hogy álltok? Mi van, mi a felhozatal? Egy gyermek, kettő gyermek?
1: Jó, igen, de komoly tervek vannak. De nem most, de az országos rádióban beszéljek már itt erről. Jó, de én fogok értesíteni mindenki.
3: Amúgy lennék gólyahír.
2: Nem tudom,
3: mondtam neki semmit, de hogy Balázsnak csinálják egy gólyahír nevű ilyen.
0: Minden ilyet lelősz.
2: Abból érzem, hogy valami beletéltem, hogy a kérdésemnél az Eszter felhúzta a szemöldökét. Jaj, mondom, valami a koránkelés miatt kérdeztem egyébként, mert úgy azt akartam, hogy úgy könnyű az embernek kisgyereke van, és akkor hajnalban leül meccset néz meg, közben etett, altat, nem tudom mit csinál, de ha
1: nem,
2: a bulváros riposztosba mentem át, bocsánat, hát nem akartam.
1: Semmi, hozod ezt is jól. Figyelj, annyi, nem, hatos annyi, hogy tényleg, igen.
3: Denis, és milyen az első trimester neked? Első férfiként, de kiolni egy gyermeket.
1: De így, milyen?
3: Hogy mindegy, rossz a vonal.
2: Azt szóval kérdezte, hogy állsz a fogyókúrádnak. Hogy állsz a fogyókúrádnak.
1: Na jó, egy kedvőhöz járunk amúgy gyerekek Kesztivel, és jön ő is, úgyhogy múltkor is találkoztunk, hogy csinálja.
2: Mit csinál?
1: Az edzés.
2: Hát éppen egy akkora fagylatos bödöm van előtte, amikor egy komplet óvodás csoport megenne egy menzás vagy. Csak mondom.
1: Szénhidrát csökkentett.
3: Mit szoktam mondani, mi ez a bulkolásom van magyarul? Most tömegelek.
2: Mondjátok, megint a tömegelés időszaka van, mert most keresztek egy fényválling májnás.
3: Egy órára megyek én is Rakontás úrhoz, és addig legugolom.
2: Igen, de ez egy ilyen elvárás, hogy egyél meg egy fél doboz fagyit előtte?
3: Nem, de valamilyen foknál fogva, hogy jól esik.
2: Figyeljetek, Ádám itt hagyott nekünk, de nem tudod, voltánk a fazakas Ádám, ilyen fagyimester, itt hagyott
3: Balázs
2: egy kis...
3: Balázs, így jött, te megetted az egész doboz, de én a felénél se járok, és van pofát beszól neked.
1: Ott hagyott egy vödör fagylaltot?
2: Egy vödör fagyit itt hagyott, de olyan finomakat csinál, hogy megőrülsz egyébként, tényleg nagyon jó.
3: Nem érdemeljük.
1: De Balázs, nem jársz te már, nem? Vagy kicsit össze vagy ott ereszte, néztem.
2: Mikor, hol láttál? De te nem lehet, hogy csak levegőt vettem, éppen is kifújtam.
1: De amúgy, az
2: lehet. Csak egy kilélegzésnél láttál, éppen az lehet. Nem, járok, nyomom, ma is megyek, 11-től lábnapom van.
1: Az igen, az nekem
0: is kéne. Mi volt az első?
2: Volt, először belenéztem a tükörbe, mondom, ez egy lábnap.
3: De testvére, Denis, te mikor voltál utoljára lábnapon? Hogy kérdezzem meg.
1: Én 2023. május 4 szerintem nagyjából.
3: Denis, nem megy beedzeni, hogyha lábnap van. Csak mondom, visszatolt a parkolóban. Kitolhatott a parkolóban, akkor meghallott.
1: Nem, tegnap pont voltunk bedencézni, és ott belenéztem a tükörbe, és akkor így rádöbbentem, hogy én is észre szerintem nem megyek ma lábba.
2: Fia, a legtöbb tesztoszteron akkor termelődik a lábba. A lábbal jön a tesztó. Az el kell
1: annyira melós.
2: Nagyon melós.
3: Ez egy vagyok dühös utána mindig.
2: De neked az egész nap egy lábnap.
3: Egy hónap egy lábnapon van. Hogy ez miért van?
2: Na jó van, Denis. Oké, akkor fogunk hívni néha foci ügyben, mert már átmentél a vizsgán.
1: Hát meg vagyok. Úgy nem volt magasan a lét, meg ugye fogalmatok így semmiről.
0: Nem mondd már jókat, kérdeztünk.
2: Kérdeztünk, tudtam, mondtad a bulvár híreket. Abszolút képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
1: Sziasztok,
2: szevasztok, puszik. Köszi, Denis, ciao, ciao. Figyelj, tényleg nézi. Nálunk százszor többet tud, bulvárhírekről, mindenről.
3: Azért pénzt ne adjunk neki érte.
2: Igen, na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Csendes órákat vezetnek be a Rudolf kerti játszótéren, saját templomot kap a kecskeméti görögkatolikus közösség. Folytatódik a hőség. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új kezdeményezéssel segíti az autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekeket és családjaikat a kecskeméti önkormányzat. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta a Rudolf kerti játszótéren a csendes órák bevezetését, írja a hírös.hu. A javaslat szülői és pedagógusi visszajelzések alapján született. A tapasztalatok szerint a túlzsúfoltság, az erős ingerek és a kirekesztő helyzetek sok esetben megnehezítik, hogy az érintett gyermekek felszabadultan használják a játszóteret. Az új szabályozás szerint hétfőnként 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 16 és 18 óra között kizárólag autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik vehetik igénybe a körbekerített játszóteret. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti görögkatolikus egyházközség. A tervek szerint októberre elkészül az új templom, amelyet a hívek akár már karácsonykor birtokba is vehetnek, írta a hírös.hu. A mintegy 200 négyzetméteres templom építése tavaly nyáron kezdődött a Zimai László utcában. A telket Kecskemét önkormányzata adományozta az egyházközségnek, amely 2008 óta működik a városban, de eddig nem rendelkezett saját templommal. Az épület szerkezet kész állapotban van, jelenleg a belső terek kialakítása zajlik. A 90-100 férőhelyes templomban keresztelőkápolna, gyóntató helyiség és a görögkatolikus liturgia kiszolgálásához szükséges helyiségek is helyet kapnak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak.
1: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Tűntöztessed magad! Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. És írtunk a srácra, hogy rendszabályozza meg minket, vagy szóljon ránk, nem még?
2: Hát a hallgatók.
1: Nem írtunk? Kérjünk tőle egy köszöntést, vagy egy rászólást, szóljon ránk. A srác, ugye az Insta oldalról nagyon kedveljük. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ismeretlen elkövetők súlyos károkat okoztak a mecseki Máré várában. Feltörték a lezárt ciszternát, megbontották a műemlék várfalát, a kövekből tűzrakóját építettek, és orgiáztak.
2: Legalábbis ezt mondták. Legalábbis... De lehet, hogy csak egy trisszám volt.
1: Így van.
2: Vagy egy forszám.
1: Ennek próbáltunk utána járni, hogy mi történhetett ott Máré várában. És a bizonyítványról beszélgettünk, hogy posztoljuk-e a gyerek bizonyítványát, ne posztoljuk, és átvettük kicsit az évzárókat is, hogy miért van erre szükség.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
3: Hát figyelj!
1: Mi meg bumerkedünk a Balaton, meg
2: honnan
1: a Velencétó partján.
2: Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
1: Hát
3: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
1: 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
2: az egy, még egy sima vízibomba csata is lehetett.
1: Egyébként igen, kirándulni volt a Júli kérdezik.
3: Hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
2: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
4: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
1: Micsoda anyag a híradóban?
4: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
1: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
2: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt... Szexeltek! Ott szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
1: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálsz? Ahhoz nem kell elbontani a várat, halló!
3: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat?
1: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem mér sehova, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
2: Na, hát ez van.
1: Már rendőrség.
5: Akár 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
2: Jó. De mi, hogy ezt
3: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
1: Sokan igen, voltak.
2: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
1: Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az, nem?
3: Az orgia? Az orgia, az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad, italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
2: Most de aranyos vagy.
3: Nem úgy az orgia,
1: az orgiát, az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
3: De van benne persze szex is, oké. Okay.
2: Gyakori kérdések.hu, hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a számokat.
1: Féktelen vad dorbézolás.
2: Ez 25. Az. 25.
1: Azt 25.
2: Érek. Így van.
3: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
2: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmiképp.
3: Aha, tehát mi is tábulunk, hát 25... csinálunk valamit, az még nem orgia.
1: 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
2: A szószoros értelmében.
1: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
3: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
1: Ezt a Gipótól kérdezted?
3: A Gipó mondja, nem. Az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
2: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen.
1: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, ne hagyják már békén, igen, a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj, azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást. Na?
2: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
3: Ó, mi van Máré váránál?
2: Ott van valami csak.
1: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az, hogy jazznapok, meg mit tudom én, érted? Nem
2: gyöngyfűzés.
1: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazznapok. Én ilyeneket találok. Én miért nem találod meg, hogy Máré Vári orgia?
2: Nem ezelés.
1: Máré Váránál ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
2: Na ugye?
1: Érted? Tehát nem is értem. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
2: Utána pedig legyen egy live stream. ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekbe, ez 3-10 éves volt.
1: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Márivári orgyáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
2: Kicsit ilyen...
1: Olyan megcsináltnak?
2: Aha.
1: De hát nem, én el tudom képzelni.
3: De a falbontás, az meg már minek?
1: Igen, a falbontás
3: itt
1: az olyan...
3: ezzel van baj.
1: Az olyan orgiás.
2: Orgiás.
3: Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
1: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
3: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
1: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
3: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk.
1: De ez
3: kettes.
1: Mennyire jó. Toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez
2: akkor
1: mennyire
2: nyomorúságos. Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
1: Igen.
2: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Ugye? Hát, és hogy, mert ez ugyanaz, akkor
1: ez ugyanaz, téged
2: is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
1: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
2: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
1: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
2: Ez egy harmónia.
1: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forrán teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
2: Jó, akkor mire
1: mennyire nagyon jó szülő vagy.
2: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem, mert az kérkedés.
1: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod.
3: Semmi
1: másról nem tudsz, csak milyen tökös
2: tudom,
1: szülő vagy.
2: És mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de édes sok
1: ötös. Onnan nézze, kire ütött ez a gyerekbe? Olyan okos aztán, hogy se az a nyere, se az a gyere.
2: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meglátok.
1: De se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
2: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, adtam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni.
1: Van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
2: Szeretném
1: nem
2: mondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékíteletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mert mindent jelent, és annak az ellenkezőjét is.
1: A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mise történt volna, Nixi küldte nekünk. Na ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
3: És akkor még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mint is ha, osztályfőnökök.
1: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet.
2: Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél. Mit tudom, és stb. Pihenjetek, örülünk, hogy itt vagytok.
3: Így van, szeptemberben majd belehúzunk
2: megint. Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
1: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban
2: eltől? Fullos ájulós voltam.
1: Ájulós voltál, tényleg?
2: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő... Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrot raknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
1: Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárok. Egy kicsit megvilágosodott. Pucéran. Én azt bírom. Pucéran, pucéran, bohócnak öltözött.
2: Nagyon szeretem.
1: Én azt adom.
0: Balázsi, a Rádió Egyen.
1: Na? Még egy belefér egy naphallgatója?
3: Bele hát.
2: Naphali. Na. Csendben vagy, Balázs, nem tudom elgondolni.
1: Nem, azt hiszem, csak a közlekedési híreket szűröm ilyenkor, hogy érdemes beolvasni, de nem annyira.
2: És ezt miért a
1: egy M3-as mindjárt
2: olvasom. Grinder.com-on csinálod?
1: Igen, igen, a grillsütő.hu-n vagyok éppen, de hogy is.
3: Halló?
1: Bizonyítványosztásos. Csipet Lotus. Nem veszi fel a Csipet Lotus, pedig egy nagyon szép nyereménye van.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na, egy ilyen kis nyereményünk. Egy ilyen kis nyereményünk volt.
3: Na, az hogy telnek a napok ezután?
1: Na, jön a elmondom. Szabadság!
2: Szaktanári! Most a téli ruháimat fogom kiszelektálni a szekrényemből. Azokat berakom hatalmas táskákba, és utána pedig elszállítom őket egy távolabbi ruhatárba, ahol valószínűleg soha többet nem fogom elővenni őket. Mindegy. Ez egyik, a másik pedig, hogy lánygyermekemet fogom egész nap 24 órában szórakoztatni, és szeretni. Ezt fogom csinálni.
3: Mi de megjövünk jó. Melózni, na mindegy.
1: Mi még a hét, és a hajózásról egy szó se szóltunk. Pénteken hajózunk, gyerekek. Ha nem mondjuk a szánot, azt mi fogunk üldögélni. Úgyhogy majd holnap mondjuk akkor eleget a hajózás, hogy pénteken kifut a hajónk a kis tagadó vitorlákkal sikló sajkánk.
2: Sikló sajka.
1: Dagadó vitorlákkal sikló sajka kifut. Rajta leszünk mi is majd, és indulunk Szántódról, de akkor most már nem menjünk ebbe bele, mert nincs idő, már úgyis tudtok mindent, de holnap elmondjuk a részleteket.
3: Gyere oda korábban.
1: Akkor te most már elmész Szabira,
2: igen.
1: És jövő héten mi sem vagyunk, ugye pénteken zárjuk a hajózásra, tehát jövő héten mi Szabin vagyunk, akkor te most két hétig nem vagy.
2: Hát ez erős.
1: Az egy nagy pihenés lesz.
2: 4 nappal többet pihenek, mint is, közben fellépek, úgyhogy...
1: Hát, most érted, elmegy 4 nap előtted, de kicsit lebasz minket, hogy ő föllép. Értetted a hangsúlyt? Jó, elmegyek 4 nappal előtted, de azért fellépek. Hát most én szerveztem neked a fellépést.
2: A szóval, keresel, köszönöm, Eszter, hálás vagyok.
1: Én szerveztem neked a fellépést. Én vagyok a managered, hát nem én szervezem a fellépést.
2: Tehát nem úgy volt, hogy rádiós volt, azt elkezdtem stand-upolni, tudod, hanem fordítva, ezért, ugye?
1: Mennyi? Hát ő le, hát azt figyeld, ott lépsz föl, ahhoz szeretnél. Ilyenyezni
2: fogtok, gondolok rátok esténként, meg reggelente, írni fogok, küldök nektek képeket majd.
1: Jó, de legyen a Szabiról visszatérő valami kis sütemény.
2: Hát azt mondod, hogy vásárolok meg annak egy dagasztógépet?
1: Egy dagasztógépről lebeszéltek, úgyhogy azt ne vegyél, de valami hozzá.
2: Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a viszonyunk addigra.
1: Jól van, gyerekek. Akkor mi érkezünk holnap Juliskával, még 4 napot vagyunk, pénteken mi hajózunk, és aztán jövő héten mi is elmegyünk egy kicsit. Jó, pihenni, de akkor ezt még úgy is mondjuk. Vigyázom mindenki magára, és holnap 6 órakor, de még ezen 40 másodperc, ez nekünk szól. Akkor azt el vagyunk? Tudjuk mondani, hogy péntek, ugye 6 óra Szántód.
3: Fél 7-kor nyitjuk ki a hajót, akkor tudsz felszállni, de gyere oda korábban, mert nem lesz hely.
1: Így van. BSV-vel megyünk, Metzkervikit is visszük, és nagyon sok nyereményünk van. 100 000 forintok, meg szponzorok, meg nyeremények.
3: 7-kor fut ki a hajó, átmegyünk Tihanyba, kiszállhatsz, beszállhatsz, jöhetsz vissza. Ja.
1: Holnapra már tudni fogunk konkrétumokat.
3: Minden
1: is.
3: Tudunk
1: ezt most
3: most
1: lehoztuk
3: is.
1: Rutinból.
3: Minden tudunk most is. Jó, nincsenek semmiféle mellébeszélések.
1: Így van. Gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
11: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altárfest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
12: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, elektromos SUV. Most 5,99% THM-mel lehet a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
14: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
15: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
16: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
9: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
9: Rádió egy gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most Rádió egy gong.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, online a rádió egy gong.hu-n együtt rádiózhatunk ma is. Hétfő van, június 22-e, indul legújabb nyereményjátékunk, ami hasonló az elmúlt hetekhez képest, mert belépő a nyárba a rádió egy gongon, ezt a mondatot még mindig várom majd tőletek, viszont a feladat egy kicsit más lesz, illetve lesz egy plusz feladat. A klíma hangjával torzítunk el minden órában egy dalt, és fel kell ismerni az előadót vagy a szám címét, úgyhogy ez a feladat ezen a héten, és óra nyereményeink is vannak, pontosabban egy óra nyeremény, egy Onion Jam Burger menü a Ritz Burger jó voltából. Aztán napi nyereményként sorsolunk majd négy főre szóló, virtuális lövészetre szóló lehetőséget a Shooting Point jó voltából, illetve két belépő a nyári Summerfestre, a szombati napra, ahol majd Azaria és Dash is fellép. Ezek a napi nyeremények hétfőtől péntekig, a heti fődíjunk pedig, hát ebben a melegben mi lenne a legaktuálisabb, mint egy klíma. Így bizony, egy 400 ezer forint értékű 3,5 kilovattos Panasonic klíma berendezés a heti fődíjunk, amit pénteken fogunk majd kisorsolni. Úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, hiszen majd a játékra jelentkezők közül sorsolok egyet, és akit visszahívok, neki tudni kell tehát a mondatot, és megmutatom majd a feladványt, ki kell találni egy jól ismert dalt, de úgy, hogy egy kicsit eltorzítjuk a klíma hangjával. Ez tehát a feladat, ha nyerni szeretnétek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, és több mint 5 év kihagyás után új okos hangszórót dobott piacra a Google, a Home Speaker nevű eszköz több területen is fejlődött a 2020-ban debütált elődjéhez képest. Újdonság például, hogy 360 fokos hangzást biztosít. Emellett az eszköz most már tökéletesen együttműködik a cég TV okosítójával, így akár 2 hangszórót is csatlakoztatni lehet hozzá egyidejűleg a jobb sztereó hangélményhez. Némileg megújult az eszköz külseje is, új 3D-s textilhálós borítást kapott a hangszóró. Természetesen nincs bejelentés AI nélkül, így nem jelent kivétel ez alól a Google Home Speaker sem. Ugyanis az új hangszóróban ott dolgozik a Gemini Home változata hangasszisztensként. Az ígéret szerint ez akár a komplexebb feladatokkal is meg tud birkózni. Néhány funkció ugyanakkor előfizetés mögé lesz rejtve, például a csatlakoztatott kamerákkal kapcsolatos események visszatekintéséhez, a Gemini Live-hoz, valamint több más funkcióhoz szükség van a Google Home Premium előfizetésre. Az új eszköz egyelőre nem kapható a Google magyar webáruházában, és egyelőre nincs is hír arról, hogy mikor érkezhet meg a hazai piacra, írja a HVG. A Netpercek rovatunk után pedig felhívom a figyelmet, hogy ezen a héten klímát sorsolunk pénteken, ha szeretnétek klímát nyerni, vagy éppen az óra nyeremény is szimpatikus, ami egy Onion Jam Burger menü, a Ritz Burger jó voltából, akkor SMS Viber számon kell jelentkezni a 20 9 414 020-ra, hogy nyerni szeretnék. Imagine Dragons dalával pedig megyünk tovább, ez a Bones. Give me, give me, give me.

0: kapcsolj ki mindent, hogy jól hallod a klíma zümmögése alatt megszólaló zenét. Belépő a nyárba a rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ma is megtekinthető Mácsai Anikó és Vámos Zoltán Ökoalkotók Kontrasztok című tárlata a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Marslakók címmel interaktív szabadtéri kiállítás látogatható Nagykörösön a Deák téren. A tárlata magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be szórakoztató formában. Szerdán kezdődik a street food, street art és borsétány. A híres Agora szervezésében június 24-e és 27-e között 4 napon át gasztronómiai kínálat, utcai művészeti programok, koncertek és családi események várják a belvárosba érkezőket. A nagy színpadon többek között a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, Horváth Tamás és a Magna Cum Laude is fellép. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Ezen a héten is van nyereményjátékunk, klímát nyerhettek, de napi nyereményként a Summerfestre is van páros belépőnk, illetve óránként adunk a Ritzburger jó voltából egy Onion Burger menüt. Játszatok velünk tehát a 29-414-020-as SMS Viber számon. Csak egy nyerni szeretnék üzenetet várok, és akivel játszok majd, neki annyi lesz a feladata, hogy egy dalt fel kell ismernie, de úgy, hogy ez a dal egy kicsit el van torzítva, bekapcsolom a klímát, és a klíma egy kicsit torzít rajta, de szerintem felismerhető. Az előadó vagy a dal címét, ha már tudjátok, tudom adni a nyereményt. Játszatok velünk. Most azonban Bibi Rexa, Faithless és a New Religion a folytatásban itt a rádió.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon közlekedési információkkal folytatjuk. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, tehát az 52-es főúton a következő hetekben bizony ez továbbra is aktuális információ lesz, hiszen több szakaszon is dolgoznak, ahogy említettem. És egy másik információ, akik az M5-ösön autóznak, Szeged felé vezető oldalon itt Kecskemét térségében kaszálnak, úgyhogy a 76-os kilométertől a 92-es kilométerig haladnak, úgyhogy mozgó tereléssel a belső sávot zárják le. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, ha bármi rendkívül láttok, tapasztaltok az utakon, várom a közlekedési információitokat. 29 414 020, ez például az SMS Viber számunk. Indítom Eva Bax slágerét, ez a Salt itt a Rádió egy gongon, én pedig mindjárt visszatérek az aktuális és friss VB hírekkel.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A Rádió egy gong VB híreivel folytatjuk. A zöldfoki köztársaság elleni döntetlen után javított Spanyolország és második mérkőzését már magabiztosan megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. Lamine Yamal vezérletével 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábia ellen. Ebben a csoportban a zöld fokiak újabb bravúrt értek el, Uruguayjal 2-2-es döntetlent értek el, és az utolsó fordulóban Szaúd-Arábia ellen a továbbjutásért léphetnek pályára. A G csoportban Egyiptom a csoport élére állt azzal, hogy 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Ez volt Egyiptom történetének első világbajnoki győzelme. Belgium második meccsét se nyerte meg, ezúttal Iránnal játszott 0-0-es döntetlent, és két forduló után csak 2 ponttal áll. Ma jön a csoportkör egyik legjobban várt mérkőzése, a sógorok játszanak a címvédővel. Az Ausztria-Argentína összecsapás 19 órakor kezdődik, majd 23 órától Franciaország-Irak, 2 órától Norvégia-Szenegál és 5 órától Jordánia-Algéria mérkőzést rendeznek. Mi pedig jelentkezzünk majd a délutáni órákban is VB hírekkel itt a Rádió 1 gongon.

0: ezüstérmed és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Továbbra is. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong csak igazi mai slágermegy. És játszunk ezen a héten is, belépő a nyárba, nyereményjátékunk új nyereményekkel. Haló, haló, ki van a vonalban?
2: Erika vagyok.
1: Erika itt van velünk a vonalban, köszöntelek a játékban. Új nyeremények és új játék egyúttal, bár a játék neve nem változott. Mutatok egy hangot, egy zenét, és de közben a klíma is elindul, és ki kellene találni, hogy mi lehet ez a dal, jó? Oké?
2: Okay? Jó.
1: Figyelj! Van, azt mondtad?
2: Megvan, igen, Kamrád Bímáj.
1: Tökéletes, előadót is tudtad, előadó mellett még a dal címe is, a Bímány, valóban. Ezt a dalt kicsit eltorzítottuk a klíma hangjával. Megvan az óra nyereménye, Erika.
2: Ó, köszönöm szépen.
1: Onion Jam burger menü a Ritz Burger jó voltából, illetve bekerülsz a napi nyeremény sorsolásba, két belépőt sorsolunk majd délután a Summerfestre, illetve egy négy főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészeten is a Shooting Point jó voltából részt vehetsz, hogyha megnyered a napi nyereményt.
2: Oké.
1: Okay. De van a heti fődíjunk, a klíma.
2: Hát az meg még szuperebb.
1: Van klímád egyébként?
2: Nincsen.
1: Nincs. Akkor jól jönne ebben a kánikulában, azt gondolom, pénteken lesz a fődíj sorsolás, jó?
2: Oké, okay, oké. Okay.

0: Ebben az órában ez volt a nyerődal, és ez az a dal, amivel folytatjuk 11 óra után is. Aztán a következő órában a nyári diákmunkáról hallhattok majd a témában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió 1 gongon. Minden órában finom Rizburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a 4 személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre. Többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Rizburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács klíma támogatásával.
1: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
7: Meg ez is! És ez is!
6: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgyis tett.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
13: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
14: Július 2-3-4.
15: Házépítésben gondolkodsz?
16: A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
15: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
16: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
17: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
18: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
17: Irányozosan, spórolj okosan!
19: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban. Ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 10 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tied lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt a H&H klíma jóvoltából. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
20: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
21: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
22: Ismerős a hang, amikor a...
23: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
24: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
25: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
24: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt.
25: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
26: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
27: A kecskeméti Halasi úti agrokeráruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti agrokeráruházat keresse.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Új járművekkel erősödik a polgárőrség Bács-Kiskunban. Első doktorait avatta a Neumann János Egyetem. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új robogókat, elektromos rollereket és kerékpárokat vehettek át a Bács-Kiskun vármegyei polgárőrszövetség egyesületei Kecskeméten. A járműveket az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága ajánlotta fel a polgárőrök számára. A Kaskantyúi Polgárőr Egyesület két elektromos robogóval gazdagodott, a Szentkirályi Polgárőr Egyesület egy benzines robogót kapott, míg a Csengődi Polgárőr Egyesület két elektromos rollert vehetett át. Emellett két rendőrségi szolgálati kerékpár is új gazdára talált. Ezeket a Rémi Polgárőr Egyesület használhatja a jövőben, írja a Vármegyei Lap. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Pénteken első alkalommal rendeztek doktor avató ünnepséget az intézményben. Az esemény a Gazdálkodás és Szervezés Tudományok Doktori Iskola, valamint az egyetem életében is új korszak kezdetét jelenti, írja a Vármegyei Lap. A doktori iskola 3 évvel ezelőtt indult, azóta pedig sikerült olyan tudományos műhelyt kialakítani, amely magas színvonalú kutatási lehetőséget biztosít a doktorandus számára. Az ünnepségen 4 hallgató vehette át doktori fokozatát. Az egyetem vezetése szerint a doktori képzés elindításával vált teljessé az intézmény felsőoktatási rendszere, amely így már alap, mester és doktori képzési szinten is oktatást nyújt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
29: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges 2 egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel.
28: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat.
0: zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, folytatódik nyereményjátékunk. Ezen a héten Klímát nyerhettek, de a napi nyereményként ott van négy főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészet a Shooting Point jóvoltából. Délután 4 és 5 óra között ez a nyeremény is gazdára talál. Fel kell ismerni egy dalt, de a Klíma hangjával egy kicsit eltorzítjuk ezeket a dalokat. Ennyi a feladat, és jelentkezni folyamatosan lehet, úgyhogy nem kell figyelni most éppen semmit. Csak egy nyerni szeretnék üzenetet dobni a 20 9 414 0 20-ra. Ő pedig már Taylor Swift.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Beköszöntött a nyári szünet, és ilyenkor sok fiatal nem csak pihenni szeretne, hanem egy kis zseppénzt is keresne, de milyen lehetőségek várják idén a diákokat, mennyit lehet keresni, és mire érdemes figyelni. Hát ez lesz a mai műsorunk témája. A Melódiáktól itt van velem most Fábián Dorina, diákprojekt vezető. Köszöntelek, szia!
3: Szia!
2: Először is kezdjük azzal, hogy milyen a nyári diákmunkapiac idén, hogyan lehet ezt jellemezni, többen vagy kevesebben keresnek munkát, mint tavaly, kicsit beszélj nekünk erről először is.
3: Alapvetően én azt látom, hogy többen keresnek jelenleg munkát, akár 18 év alatt és felett is, illetve így a korábbi évekhez képest is több partnerünk van, aki nyitott lenne diákok foglalkoztatására, úgyhogy van lehetőség bőven.
2: A munkáltatók részéről is érezhető, hogy szükségük van diákokra, tehát ez által úgymond tényleg a nyári diákmunkapiac mindig bővül?
3: Igen, igen, évről évre több cég nyitott a diákok foglalkoztatására.
2: De nincsenek még elkésve a diákok, nyugtass meg bennünket, hogyha munkát szeretnének vállalni a nyára.
3: Nincsenek, folyamatosan töltjük fel a nyitott pozíciókat.
2: És folyamatosan lehet találni akkor nyára munkát. No, de hány éves kortól lehet egyébként munkát vállalni diákként?
3: 15 éves kortól már a nyári szünetben dolgozhatnak, 16 éves kortól pedig akár már évközben is vállalhatnak munkát.
2: De mondjuk, aki 15 évesen szeretne nyáron munkát vállalni, gondolom, hogy a szülőnek kell beleegyeznie, vagy kell valami dokumentum, mert érünk majd erre is rá, hogy mi kell a munkavállaláshoz, de kezdjük azzal, hogy a legfiatalabbaknak mi az elsődleges.
3: Így van, 18 év alatt szülői beleegyezéssel vállalhatnak munkát.
2: Milyen dokumentumra van szükség egyébként, hogyha a diák munkát szeretne, mit vigyen magával, nem tudom, iskolai igazolás is kell hozzá.
3: Ami nagyon fontos, hogy szükségünk van egy érvényes diákigazolványra, ezen kívül személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, tajkártya és egy számlaszám fog kelleni, amire majd a fizetése mehet.
2: Most a 18 év alattiakról beszéltünk már, de azért nyári diák munkát az egyetemisták is vállalhatnak, és itt akár fontos kérdés, hogy csak azok, akik nappalin tanulnak?
3: Így van, csak érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal vállalhatnak munkát a diákok.
2: A papírmunka egyébként gyorsan megy, tehát hogyha valaki bemegy egy diákszövetkezethez, és munkát szeretne, akkor szinte hip-hop, már másnap, vagy akár a következő hétre kaphat munkát, és munkába állhat. Ez hogy van?
3: Így van, alapvetően az ügyintézés az elég gyors. A legtöbb helyen most már online zajlik a regisztráció, úgyhogy nagyon hamar munkába tudnak állni a diákok.
2: Folytassuk azzal, hogy a diákok így a nyári szünetben mennyi munkaidőt vállalhatnak, mennyit dolgozhatnak, erre van szabály, Dorina?
3: Így van, 18 év alatt maximum 5 napot dolgozhatnak egy héten, és maximum 8 órát dolgozhatnak egy nap. 18 év felett már akár 6 napot is dolgozhatnak egy héten, és maximum 12 órát dolgozhatnak egy nap.
2: Ez a nap egyébként nem munkanap, hanem akár hétvégére is, értendő?
3: Így van, így van.
2: Arra vonatkozólag van szabály, hogy mondjuk dolgozhatnak este 10 után, vagy hajnalban mikor kezdhetnek?
3: Igen, 18 éves kor alatt nem dolgozhatnak este 10 óra után, este 10 és reggel 6 óra között. 18 éves kortól pedig már éjszaka is vállalhatnak munkát.
1: Téma. A Rádió egy gong közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt

0: Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Itt van még velünk a stúdióban a Melódiáktól Fábián Dorina, diák projektvezető és a nyári diák munka témánk. Milyen szabályok vonatkoznak a diák munkavállalókra? Gondolok itt, hogyha lebetegszik, akkor unom jelezni kell, vagy mire hívnád fel a figyelmet?
2: Így van, alapvetően ugye a diákoknak nincsen táppénzük, hanem itt jelezni kell, hogyha esetleg valami közbe jön, vagy esetleg lebetegszenek, hogy időben tudjunk szólni a partnereknek.
1: Milyen munkák közül választhatnak most a diákok, és melyek a legnépszerűbb nyári diák munkák? Tudnál sorolni nekünk párat?
2: Persze, rengeteg munka közül választhatnak a diákok. Gyorséttermi, raktári, üzemi munkák, éttermekbe keresnek általában, vannak gyakornoki, irodai pozíciók.
1: Fizikailag mennyire megterelő munkákról van itt szó, vagy arra gondolok, hogy rakodás, pakolás?
2: Akár igen, raktárakba, vagy üzemi munkákra operátorokat keresünk, ez változó, hogy mennyire nehéz fizikai munka, nyilván előtte mindenkit tájékoztatunk róla.
1: Árufeltöltés az manapság, vagy az ilyen sláger dolog?
2: Hogy a mindig... sláger dolog, az mindenhol szó.
1: Nem csak nyáron van, mondhatjuk.
2: Így
1: majd
2: van,
1: erre is igen. Kitérünk, igen, mert most ugye a nyári diák munkáról beszélgetünk, de egyébként a diákok célirányosak, van, aki konkrétan jön, hogy mit szeretne dolgozni, de van olyan is, hogy mindegy, csak legyen egy kis zseppénze. Mik a tapasztalatok?
2: Az a tapasztalatom, hogy inkább az egyetemisták, akik céltudatosabbak, ők a tanulmányukhoz megfelelően szeretnének munkát keresni. 18 év alatt itt a középiskolások igazából bármit elvállalnak, amivel lehet egy kis pénzt keresni.
1: Ugye egyre több helyen látunk, hogy diákokat alkalmaznak, főleg itt az étterm és a vendéglátó egységeknél látható, én azt tapasztalom, erősíts meg ebben.
2: Igen, igen, főleg itt a nyáron a gyors éttermekbe, illetve a vendéglátóipari egységekbe, cukrászdákba, fagyizókba, éttermekbe keresnek főleg diákokat.
1: Viszont az is felvetődik ilyenkor a kérdésként, hogy mondjuk az egyes munkához kell-e valamilyen előzetes tudás, vagy van-e valami előfeltétel. Erről mit lehet tudni, hogy vannak olyan nyári diák munkák is, amelyekre azért teljesíteni kell valami feltételt?
2: Alapvetően a legtöbb munkára nem kell semmilyen előképzettség vagy tapasztalat. Minden pozíciónál betanítják a diákokat. A speciális tudás inkább a gyakornoki munkákhoz szükségesek, ott akár mondjuk nyelvtudásra gondolok, vagy Excel ismeretre.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Itt van még velünk a stúdióban a Melódiáktól Fábián Dorina, diák projektvezető és a nyári diákmunka témánk, és most jön az a rész, amikor hát mindenki érdeklődik, hogy mennyit lehet keresni egy nyári diákmunkával. Mit lehet erről tudni, tényleg mennyire dolgozhatnak most a diákok, mennyit kapnak érte?
2: Alapvetően idén a minimál, amit nekik meg kell kapni, az bruttó 1856 forint, és nagyjából e között és 2300-500 forint között mozog ez az óradíj, függ attól, hogy milyen pozíciót vállalnak, mennyire megterhelő fizikailag, mennyit dolgoznak akár az adott pozíción, szokott járni nekik ugye bónusz, a teljesítményük alapján jutalmakat kapnak, úgyhogy de nagyjából az órabér e között mozog.
1: Ha jól értem, akkor a munkák között is van különbség, mármint így anyagilag.
2: Így van, van, ahol többet, valahol kevesebb, kicsit kevesebbet fizetnek, ez függ a pozíció nehézségétől.
1: És egyébként a délutáni, vagy akár a reggeli, vagy az esti időszakban vállalt diák munka között anyagi különbség van? Tehát este mondjuk többet kereshetnek?
2: Igen, akár kereshetnek többet. Este 6 óra után általában jár 30%-os műszakpótlék a diákoknak is.
1: És mondjuk az ünnepnapoknál, itt nem tudom, hogy van-e különbség, hogy mondjuk ha lesz augusztus 20-a nyáron.
2: Így van, ez is cége válogatja, de alapvetően szokott nekik külön pótlék járni az ünnepnapokra is.
1: Milyen előnyökkel jár még a nyári diákmunka a pénzkereseten túl?
2: Igazából ami a legfontosabb, az a tapasztalatszerzés, és hát felelősséget tanulnak a diákok. Igazából segíthet abban, hogy később könnyebb legyen nekik elhelyezkedni, akár már az, hogy dolgoznak egy munkakörnyezetben, itt megtanulják, hogy tényleg számítanak a munkájukra, megbízhatóságot kell tanúsítani a munkáltató felé, és ez a későbbiekben is hasznos lehet a számukra, akár egyetemistáknak a gyakorlati hely, ez később az elhelyezkedésnél is fontos nekik.
1: És hát nem utolsó sorban, ugye 25 év alattiak adókedvezménye itt is érvényesülhet, ha jól tudom, a nyári diák munka kapcsán.
2: Így van, nekik a bruttóra bérük az a nettóval egyenlő.
1: És ezt a kis zseppénz, vagyis amennyit keresnek a diákok, ezt ők is havonta kapják meg, vagy esetleg két hetente van kifizetés? Mi a szabály erre?
2: Alapvetően erre nincsen szabály, iskola szövetkezete válogatja, hogy éppen hogy történik a kifizetés, az általánosság az, hogy havonta kapnak fizetést.
1: Sok-sok kérdés felmerült, remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak. Hát, ha a szülők is hallgatták, akkor egy kicsit képbe kerültek, hogy a gyermekük mikor is vállalhat munkát, meg milyen munkákat. Fábián Dorinával, a Melódiák projektvezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, Dorina, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

Újabb nyári nyereményzuhataggal várunk. Jobbnál jobb, izgalmas lehetőségeket kínálunk legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, és friss közlekedési információm van. Kecskeméten útjavítás az aluljáróban, úgyhogy félpályán halad a forgalom. A városból kifelé vezető szakaszon dolgoznak, úgyhogy számítsatok arra, hogy egy kicsit hosszabb menetidővel, illetve kisebb torlódásra is készülni kell az aluljáróban, ugyanis útjavítás zajlik a városból kifelé vezető oldalon. Köszönjük szépen az információt Misinek, akiktől kaptuk a közlekedési hírt. Játékunk pedig folytatódik.
2: Ez volt tehát a megfejtésre váró zene. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
1: Ez a feladvány, tehát bekapcsoljuk a klímát, egy kicsit eltorzul az alatta hallható dal, fel kell ismernetek, hogy melyik dal lehet. A játékra lehet SMS-ben, Viberen jelentkezni, pénteken klímát sorsolunk, óra nyereményként pedig a Ritz Burger jóvoltából nyerhettek egy menüt. Ez pedig már egy sirendel a kamera.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió egy gongon folytatódik nyereményjátékunk a belépő a nyárba.
1: Halló!
0: Halló, szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Brigi vagyok.
0: Brigi, jelentkeztél a játékra, szeretnél klímát nyerni valószínűleg.
1: Igen, így van.
0: Vagy éhes vagy, és a Ritzburger menüre is pályázol.
1: Hát, mindenre.
0: És hát itt van napi nyereményként majd a Summerfestre a két páros belépő, illetve a Shooting Point jó voltából 4 főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészeten is részt vehetsz. No, de akkor térjünk rá a feladatra. Bekapcsolom a klímát, és közben egy dalt is hallani fogsz. Fel kellene ismerni, jó? Ez a feladat.
1: Oké, rendben.
0: Figyelj!
1: Rendben.
0: Megvan, felismerted. Mi ez a dal?
1: Igen. Ez a Lady Gaga, Abracadabra.
0: Pontosan, gratulálok, megvan az óra nyereménye, Brigi, úgyhogy lehet menni a Ritzburgerbe majd és elfogyasztani az Onion Jam Burger menüt, ami egyébként rozmarigos krumplival és korlátlan kóla fogyasztással jár. Jövő héten jó, akkor meg lesz az ebéd, vagy éppen a vacsora majd. Gratulálok, maradj vonalban!
1: Oké, köszönöm szépen!
0: Brigi neve is kerül a kalapba, a napi és a heti fődíj sorsoláson részt vesz. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek továbbra is, a következő órában is eltorzítunk egy igazi mai slágert a klíma hangjával, és indul a 2 órás Daily Mix. Ő Ed Sheeran, és ez lesz az Ázizám, rögtön a Daily Mix legelején, itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió egy gongon. Minden órában finom Ritzburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a 4 személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre, többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a fő nyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Ritzburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács klíma támogatásával.
2: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
12: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
14: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
15: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Cedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedacurt.
18: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
23: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
24: Módosította Kecskemét idei költségvetését a közgyűlés, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Módosították Kecskemét idei költségvetését a képviselők, írta a híros.hu. Az előterjesztés kapcsán a polgármester azt mondta, a legnagyobb tétel a tavalyi közel 800 milliós iparűzési adóbevétel csökkenés miatti kiigazítások voltak. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az eredeti tervekkel ellentétben csökkenjen Kecskeméten az iparűzési adó összege. 2025-ben sajnos erre került sor, amelyet már a májusi zárszámadás is jelzett. Mint Kecskemét polgármestere elmondta, ennek előjelei már korábban mutatkoztak, ezért a tavalyi évre már nem is terveztek növekedést. Szemereini Pataki Klaudia hangsúlyozta, több nagy beruházás így a Mercedes kapcsán is ellentmondó információk láttak napvilágot. Egy biztos, hangsúlyozta a városvezető, visszaesés mutatkozik a hazai gazdaságban. Kecskeméten ennek ellenére mindenképpen tovább viszik az uniós fejlesztéseket. Új szabályokat fogadott el a kecskeméti közgyűlés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő utólagos csatlakozásokkal kapcsolatban. A módosítás azokat érinti, akik egy már korábban kiépített közműhálózatra szeretnének később rácsatlakozni, írja a híros.hu. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az utólagos csatlakozás csak ott lehetséges, ahol a hálózat már rendelkezésre áll. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
25: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése.
24: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: lesz a Rádió 1-en. Villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után.
1: Egy rövid, de pontos mondat a telefonba,
0: és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Elstartolt a 2 órás déli mix, és csak halkan megjegyzem, hogy mától a délutáni live mix is egyébként 2 órás lesz 17 és 19 óra között. De ne szaladjunk ennyire előre, addig még rengeteg minden történik itt a Rádió egy gongon, hiszen lesz napi nyeremény sorsolás is, ahol nyerhettek a Summerfestre páros belépőt, illetve a Shooting Point jóvoltából 4 főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészetet nyer majd egy szerencsés Rádió egy gong hallgató. Jelentkezni SMS-ben, Viberen kell, a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek a 29 414 020-ra. A feladat pedig nagyon egyszerű, a klíma zaját halljátok, de mögötte is eltorzítva egy jól ismert igazi mai slágert. Az előadó nevét vagy a dal címét, ha felismeritek, megnyeritek az óra nyereményét is, amit a Ritz Burgernek köszönhetünk. Onion Jam Burger menüt adunk minden órában. Játszatok velünk, most pedig jön Lady Gaga itt a Daily Mixben. Ez az Abrakadabra. Hey!

Újabb nyári nyereményzuhataggal várunk. Jobbnál jobb, izgalmas lehetőségeket kínálunk legújabb játékunkban. Belépő a nyárba! A rád

0: Kapcsolj ki mindent, hogy jól halld a klíma zümmögése alatt megszólaló zenét. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Ez volt tehát a megfejtésre váró zene. Belépő a nyárba a rádió egy gongon.
1: A 29 414 020-as SMS Viber számra jöhet a nyerni szeretnék üzenet, és az óra nyereményt már ugye többször említettem, de hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan is néz ki ez a menü, akkor a Facebook oldalunkat már is ajánlom, hogy lessétek meg, hiszen egy videót kitettünk arról, hogy mi is az óra nyereménye. Nézzétek meg, közben pedig jelentkezzetek játékunkra. Tóth Abigail dalát pedig hallgatjuk, amely hát nemzetközi siker is egyúttal, mert egy olyan előadóval dolgozott Abigail, aki egyúttal előadó is, énekes is, producer is, ő Accent, ez pedig a Sugar Daddy. Itt a déli

ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert egy fél egy után járunk már 6 perccel. Ma is kánikula, 30 fok van már odakint, és a több órás napsütés mellett ma intenzív lehet a délutáni órákban a gomoly felhő képződés. Elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Ami pedig a folytatást illeti, holnap délelőtt is a napsütésé lesz a főszerep. Délután elszórtan zápor-zivatar kialakulhat, de 30-35 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. Sam Felt, Rosaline, velük folytatjuk itt a Daily Mixben.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix. Autósok, figyelem, az útinform írja, hogy az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek a 78-as és 80-as kilométerek között. Munkaidőben a félútpályát lezárják és jelzőrök irányítják a forgalmat. Szintén a városban Kecskeméten a 86-os 88-as kilométerek között az 5-ös főúton közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es számú főút 9-es kilométer szelvényében pedig az Ágasegyház a csomópontban a mai naptól a járműveknek be kell hajtani az épülő körforgalom körpályájára, úgyhogy forgalmi rendváltozás ott is. Itt pedig nálunk a Daily Mixben jön Ray Dalton, és ez a Blood Running. Hamarosan pedig játszunk, és akár egy klímát is nyerhet a következő játékosunk.

Rádió 1-en. Chris Burger, virtuális lövészet, remek nyári koncertek. Mindez megkoronázva egy professzionális klíma esélyével, ha tényleg te vagy a leggyorsabb üzenetíró. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. My way to say, at least I did it my way.

0: Kapcsolj ki mindent, hogy jól halld a klíma zümmögése alatt megszólaló zenét. Belépő a nyárba, a Rádió egy gongos.
1: A telefon pedig már csörög is itt a Rádió egy gongon, egy szerencsés hallgatónál.
2: Belépő a nyárba, a Rádió egy gongon.
1: Halló, halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból, valóban onnan hívunk.
2: Szia, Miki.
1: Szia, keresztneved áruld el nekünk.
2: Reni.
1: Látom. Tudtad a mondatot, bár a héten nem kitétel egyébként, megsúgom, de ügyes vagy, hogy figyelsz minket, Reni, mert most inkább a nagy feladat, jó? Arra koncentráljunk, okay, hogy fel kell ismerni egy dalt, a klíma hangja eltorzítja. Készen állsz?
2: Igen, figyelek.
1: Na figyelj. Ugye ismerős a dal?
2: Igen, ez szerintem Cyril és a Stumbling In.
1: Tökéletes megfejtést kaptunk, gratulálok, megvan az óra nyereménye, Reni.
2: Jaj, de jó, nagyon örülök neki.
1: Onion Jam Burger menü a Ritzburger jó voltából. És persze a kalapba kerül a neved, tudod, miket sorsolunk napi nyereményként, illetve fődíjként? Megjegyezted azt is?
2: Igen, a Summerfest szombati napjára egy kétfős belépőt, és egy négy fő részére szóló virtuális lövészetet.
1: Igen, virtuális vadászati szimulátor lövészetet ki lehet majd próbálni a Shooting Point jó voltából. Ez a kettő napi nyeremény, és a heti fődíjunk pénteken pedig mi lesz?
2: Az pedig egy klíma.
1: Úgy van, van klímátok egyébként, Reni?
2: Van, de a konyhában nagyon szeretnék egyet, mert három állandóan éhes pasival élek együtt, és általában sokfélét kell főzzek nekik, az egyik őjük ilyet szeretne, a másik őjük amolyat, úgyhogy azért rengeteg időt töltök itt a konyhában, és tudjuk, hogy amikor ilyen meleg van, akkor ugye a konyhában még melegebb.
1: Az biztos.
2: Úgyhogy nagyon jó lenne.
1: Oké, neved a kalapban van, Reni, úgyhogy lehet izgulni a sorsolásokon. Szép nyarat!
2: Szuper, nagyon köszönöm nektek is!
1: A napi nyereményeket természetesen ma is 4 és 5 óra között sorsoljuk. Folytatódik a Daily Mix a következő órában, amikor elárulom majd azt is, hogy a Katona József könyvtár ezen a héten rendkívüli módon miért zár be 3 napra. Jövök majd az információval és az okokkal. A következő órát pedig itt a Rádió egy gongon Martin Garrix dala indítja, ez lesz a Butterflies.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió egy gongon. Minden órában finom Ritzburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a 4 személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre, többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Ritzburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács klíma támogatásával.
3: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
5: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
4: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
6: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szállás helyek és programok sokasága egész évben. www.cserkeszőlő.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
8: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
7: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
8: Mi így építjük a jövőt.
7: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
8: Légy te is a csapatunk tagja.
7: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
9: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
10: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
9: Irány az Auchan, spórolj okosan!
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
12: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a Várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
15: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Csendes órákat vezetnek be a Rudolf kerti játszótéren, saját templomot kap a kecskeméti görögkatolikus közösség. Folytatódik a hőség. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új kezdeményezéssel segíti az autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekeket és családjaikat a kecskeméti önkormányzat. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta a Rudolf kerti játszótéren a csendes órák bevezetését, írja a híres.hu. A javaslat szülői és pedagógusi visszajelzések alapján született. A tapasztalatok szerint a túlzsúfoltság, az erős ingerek és a kirekesztő helyzetek sok esetben megnehezítik, hogy az érintett gyermekek felszabadultan használják a játszóteret. Az új szabályozás szerint hétfőnként 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 16 és 18 óra között kizárólag autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik vehetik igénybe a körbekerített játszóteret. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti görögkatolikus egyházközség. A tervek szerint októberre elkészül az új templom, amelyet a hívek akár már karácsonykor birtokba is vehetnek, írta a híres.hu. A mintegy 200 négyzetméteres templom építése tavaly nyáron kezdődött a Zimai László utcában. A telket Kecskemét önkormányzata adományozta az egyházközségnek, amely 2008 óta működik a városban, de eddig nem rendelkezett saját templommal. Az épület szerkezet kész állapotban van, jelenleg a belső terek kialakítása zajlik. A 90-100 férőhelyes templomban keresztelőkápolna, gyóntató helyiség és a görögkatolikus liturgia kiszolgálásához szükséges helyiségek is helyet kapnak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
17: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak.
16: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor, az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
18: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Mix a Rádió Egyen. Újabb nyári nyereményzuhataggal várunk. Jobbnál jobb, izgalmas lehetőségeket kínálunk legújabb játékunkban. Belépő a nyárba a Rádió Egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix és a belépő a nyárba a nyereményjátékunk is. Ezen a héten is szuper nyereményt kínálunk. Mondom a részleteket, a heti fődíjunk egy 400 ezer forint értékű 3,5 kilovattos klímaberendezés, a Bács Klíma jó voltából, pénteken sorsoljuk. Minden nap a nap végén, 16 és 17 óra között napi nyereményként sorsolunk két belépőt a Summerfestre, illetve a Shooting Point jó voltából 4 fő virtuális vadászati szimulátor lövészeten vehet majd részt. Két napi nyeremény tehát egy hallgatónak, és óra nyereményként pedig minden órában az Onion Jam Burger menüt adom a Reese Burger jó voltából. A feladat az, hogy a nyerni szeretnék üzenetet el kell küldeni a 20 9 414 020-as SMS Viber számra. Aki adásba kerül, neki mutatok egy dal részletet, amit kicsit eltorzít a klíma hangja. És hogyha megfejti az előadót vagy a dal címét, már is a kalapba kerül a neve, játékosunknak és persze jár az óra nyereménye. Annyit segítek, hogy ebben az órában egy magyar dalt fogunk eltorzítani a klíma hangjával, úgyhogy várom a jelentkezéseteket. Én pedig közben játszom az igazi mai slágerek között most Alex Warren romantikus felvételét. Ez az Ordinary. They say the

család és nyári nyereményözön legújabb játékunkban. Továbbra is. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Az

0: pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Egy fontos információt mondok azok számára, akik gyakran látogatják a Katona József könyvtárat. A héten rendkívüli módon 3 napra bezár a könyvtár. Hogy miért? Már is mondom. Szerdától péntekig tartó zárvatartásokkal, hogy idén a Kecskeméti Intézmény ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének. A változás a városban található Fiók könyvtárakat is érinti. Ők csütörtökön és pénteken tartják zárva kapujukat. A Katona József könyvtár pedig 3 napra zárva, tehát szerdán, csütörtökön és pénteken nem lesz nyitva a megyei könyvtár. Kesmír dalajon a Daily Mixben közben, ez már a Wild Ride.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információ. Az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es 83-as kilométerek között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a forgalom két szűkített sávon halad. És ma kaptuk délelőtt az információt, hogy az 52-es számú főút 9-es kilométer szelvényében az Ágasegyháza csomópontban a mai naptól a járműveknek be kell hajtani az épülő körforgalom körpályájára. Ezek a legfrissebbek, és most a Daily Mixben itt van Fastboy és a Good Life.

0: Itt a Rádió egy gongon folytatódik nyereményjátékunk, ez a belépő a nyárba, és a héten a klíma a hangja torzít el igazi mai slágereket. A következő játékosunk Tamás. Szia Tamás, üdvözöllek!
1: Szia, Tamás vagyok.
0: És hát készen állsz? Jól ismered a slágereket, az igazi mai slágereinket?
1: Hát megpróbálom.
0: Magyar zene lesz, azt már előre jeleztem. Magyar zenékben otthon vagy? Otthonosan mozogsz?
1: Meglátjuk.
0: Szerintem ismerni fogod, mert ezek olyan ismert dalok, amelyeket dúdolunk. Na figyelj, indítom a klímát, meg a dalt is. Na tudjuk az előadót, vagy a dalcímet? Igen, igen. Az előadó pedig.
1: Nem jut eszembe most így hirtelen, de...
0: De elfogadom így is. A Well Hello-ról van szó, és Well Hello, a Well Hello sláger a Rakpart.
1: Igen, halott pénz volt az eszemben, de...
0: Igen, Well mindig keverik a két előadót egyébként, ezt igen. Én is már tapasztaltam. De Well Hello, Rakpart, tökéletes, elfogadtam, mert az előadó vagy a dalcím, hogyha már megmondja a hallgatónk így a nagy klíma zajban, az már ér egy nyereményt. Onion Jam Burger menüt nyertél a Ritz Burger jóvoltából. Jó étvágyat majd hozzá!
1: Super, nagyon szépen köszönöm.
0: És persze Tamás, a te neved is kerül a napi nyeremény sorsolós kalapunkban, meg a nagy kalapban a heti fődíjért is játszhatsz velünk. Köszönöm, hogy minket hallgatsz. Szép nyarat neked is.
1: Viszont kívánom. Sziasztok.
0: 14 óra után is folytatódik nyereményjátékunk, és 17 óra előtt kiderül, ki lesz a nyertes, ki viszél a napi nyereményeinket. Nagy Tibor kollégám érkezik, vele rádiózhatok, utána pedig ma már 2 órás live mix 17 és 19 óra között itt a Rádió egy gongon is. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, köszönöm a figyelmet, találkozunk holnap 10 óra után pár perccel jövök, most pedig jön majd ez a dal, viszont hallásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió egy gongon. Minden órában finom Ritzburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a 4 személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summer Festre. Többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaj a mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Ritzburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summer Fest és a Bács Klíma támogatásával.
2: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
12: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
13: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
13: Sedacur Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A kecskeméti Halasi úti Agroker áruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti Agroker áruházat keresse.
17: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
18: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányas palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Új járművekkel erősödik a polgárőrség Bács-Kiskunban. Első doktorait avatta a Neumann János Egyetem. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új robogókat, elektromos rollereket és kerékpárokat vehettek át a Bács-Kiskun vármegyei polgárőrszövetség egyesületei Kecskeméten. A járműveket az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága ajánlotta fel a polgárőrök számára. A Kaskantyúi Polgárőr Egyesület két elektromos robogóval gazdagodott, a Szentkirályi Polgárőr Egyesület egy benzines robogót kapott, míg a Csengődi Polgárőr Egyesület két elektromos rollert vehetett át. Emellett két rendőrségi szolgálati kerékpár is új gazdára talált. Ezeket a Rémi Polgárőr Egyesület használhatja a jövőben, írja a Vármegyei Lap. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Pénteken első alkalommal rendeztek doktor avató ünnepséget az intézményben. Az esemény a Gazdálkodás és Szervezés Tudományok Doktori Iskola, valamint az egyetem életében is új korszak kezdetét jelenti, írja a Vármegyei Lap. A doktori iskola 3 évvel ezelőtt indult, azóta pedig sikerült olyan tudományos műhelyt kialakítani, amely magas színvonalú kutatási lehetőséget biztosít a doktorandus számára. Az ünnepségen 4 hallgató vehette át doktori fokozatát. Az egyetem vezetése szerint a doktori képzés elindításával vált teljessé az intézmény felsőoktatási rendszere, amely így már alap, mester és doktori képzési szinten is oktatást nyújt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
20: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel.
19: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
21: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
22: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csá.

Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy. Belépő a nyárba játékunk folytatódik. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál. Nagy Tibor, ha megvan az iskola csengő, egyből üzenjetek a 2094140-20-ra, és ha visszahívunk, így vegyétek fel a telefont. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Van garantált nyereményünk, a Rizburger jó voltából egy Onion Jam Burger menü, rozmaringos krumplival és korlátlan Coca-Cola fogyasztása. Készült is róla egy videó, úgyhogy nézzétek meg Facebook oldalunkon. A napi nyereményünk pedig a Summerfest szombati buliára egy páros belépő, ahol Azaria és Dash is fellép, valamint egy 4 főre szóló virtuális lövészet a Shooting Pointba. Pénteki fődíjunk pedig a Bács Klíma jó voltából egy 3,5 kW-os Panasonic klíma. Úgyhogy hívjatok, figyeljetek, játszatok velünk, nem sokára mondom a programajánlatokat is, most pedig jöjjön Maroon 5, ez a Girls Like You itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma is megtekinthető Mácsai Anikó és Vámos Zoltán Ökoalkotók Kontrasztok című tárlata a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Maslakók címmel interaktív szabadtéri kiállítás látogatható Nagykőrösön a Deák téren. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életük kimagasló alakjait mutatják be szórakoztató formában. Szerdán kezdődik a Street

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Brutál meleg van, és ez marad egész héten is, bár a délutáni órákban van esély kisebb záporra, erős az UV-sugárzás, 33 fok lesz a mai napon. Holnap is lehet még egy-egy rövidebb zápor, de a hét második felétől csak a kánikula, 35 fok feletti maximumokkal is, éjszaka is csak 17 fokig hűl le a levegő. Taylor Swift slágere jön, ez az Opel Light itt a Rádió 1 Gongon.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Az Útinform jelentése szerint baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont közelében. Két kis teherautó ütközött össze a belső sávban. A 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalmat a külső sávba terelik. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ezek mellett még van egy Trafipax hírünk, és Kecskeméten az Izsáki úton láttak sebességmérő autót. Várjuk az útinfokat a 0629 414 020-ra, vagy hívhattok a 76-os körzet 414 010. Tom Walker slágerével megyünk tovább. Ez a Leave a Light On, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is láger, megy itt a Rádió 1 gongon, folytatódik játékunk, és ezúttal a klíma hangjával fogok majd eltorzítani egy dalt, és ki kell találni, hogy vajon mi lehet ez a sláger. És a következő hallgatónk már itt
1: belépő
0: van.
1: Belépő a nyárban, Rádió 1 gongon.
0: És így is jó, belépő a nyárban, a játék Rádió 1 gongon, szia Levente, köszöntelek. Igen. A rádiónkban. Nos, hát a klímát is szeretnéd megnyerni, csak kérdezem.
1: Igen, igen, nagyon szeretném.
0: Nagyon szeretném.
1: Most barlasztok a gyerekek, aztán négy napjuk is jön, minden együtt van ahhoz, hogy megnyerjük a klímát, és mindent, amit lehet.
0: Na, hát figyelj, az Onion Jam Burger, a klíma, és még a Summerfestre a páros napi belépő is a tiéd lehet, arra a bulira, ahol majd Azaria és Dash is fellép. Viszont még ki kéne találnod azt, hogy milyen dalt nyomott el a klíma zaja. Hát mi egy kicsit visszahalkítottuk ezt a dalt, úgyhogy fülej, mutatom.
1: Ecsiren
0: Azizám, így van. Minden ajándékra jogosult vagy, ami viszont 100% hogy tiéd a Reese-burger, jó voltából az Onion Jam Burger menü.
1: Szuper, köszönjük szépen.
0: Jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Accent és a Don't Leave indítja az órát itt a Rádió 1 gombon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió 1 gongon. Minden órában finom Reese-burgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a négy személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre, többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Reese-burger and Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács klíma támogatásával.
2: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n. Itt a Grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
10: Ismerős a hang, amikor a...
11: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
13: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu.
14: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
15: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
19: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
19: Mi így építjük a jövőt.
18: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Módosította Kecskemét idei költségvetését a közgyűlés, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Módosították Kecskemét idei költségvetését a képviselők, írta a híros.hu. Az előterjesztés kapcsán a polgármester azt mondta, a legnagyobb tétel a tavalyi közel 800 milliós iparűzési adóbevétel csökkenés miatti kiigazítások voltak. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy az eredeti tervekkel ellentétben csökkenjen Kecskeméten az iparűzési adó összege. 2025-ben sajnos erre került sor, amelyet már a májusi zárszámadás is jelzett. Mint Kecskemét polgármestere elmondta, ennek előjelei már korábban mutatkoztak, ezért a tavalyi évre már nem is terveztek növekedést. Szemereini Pataki Klaudia hangsúlyozta, több nagy beruházás így a Mercedes kapcsán is ellentmondó információk láttak napvilágot. Egy biztos, hangsúlyozta a városvezető, visszaesés mutatkozik a hazai gazdaságban. Kecskeméten ennek ellenére mindenképpen tovább viszik az uniós fejlesztéseket. Új szabályokat fogadott el a kecskeméti közgyűlés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő utólagos csatlakozásokkal kapcsolatban. A módosítás azokat érinti, akik egy már korábban kiépített közműhálózatra szeretnének később rácsatlakozni, írja a híros.hu. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az utólagos csatlakozás csak ott lehetséges, ahol a hálózat már rendelkezésre áll. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
1: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése.
20: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk az igazi mai slágerekkel, és új nyereményjátékunkkal is. Belépő a nyárba, ez a játékunknak a neve, és ezúttal a klíma hangjával is eltorzítunk egy zenét, úgyhogy aki szeretné megnyerni a Bács Klíma felajánlásából a Panasonic klímát, annak még ezt is ki kell találni. Az iskola csengővel pedig akár egy Onion Jamburgert is lehet nyerni a Rizburger jó voltával, és belépőt a Summerfestre, arra bulira, ahol Azaria és Dash is fel fog lépni. És még van egy napi nyereményünk, a Shooting Point jó voltából egy 35.000 forint értékű, négy főre szóló virtuális vadászati szimulátorba egy játék lehetőség. Vagy hát nem is tudom, minek mondjam, családi csapatépítőnek, vagy éppen aminek ti gondoljátok, mondjuk akár egy kisebb családi csapatépítő is lehet ez. Nos, úgyhogy ezért is érdemes minket hallgatni, meg azért, mert nem sokára mondom a foci VB híreit, most pedig jön Daddy Yankee és két

0: Sanford és Rosalind slágere szólt, ez volt a Heart Like Mine itt a Rádió 1 gongon. Most pedig jöjjenek a VB hírek. A világbajnokság 12. napjához érkeztünk, és ma ismét láthatjuk a címvédő argentinokat, ellenfelük Ausztria lesz. A meccsek egyik kérdése, hogy milyen lelki állapotban lép majd pályára Lionel Messi, akinek édesapja beteg és folyamatos orvosi ellátásra szorul. Több argentin és dél-amerikai televízióban már Jorge Messi halálhírét is beolvasták, ám ez szerencsére nem igaz, és azok a riporterek, akik tévedtek, vállalták a felelősséget és felmondtak. Az Argentína-Ausztria találkozó 19 órakor kezdődik Dallasban. Ezután Franciaország Irak mérkőzését rendezik meg, amely során Kylian Mbappé jó eséllyel tovább növelheti góljainak számát. A francia csatár az első meccsen kétszer köszönt be, így Olivier Giroud megelőzve 58 góllal már ő a válogatott gólrekordere. A Real Madrid csatára ebből 14 találatot világbajnokságon szerzett. Mbappének egyébként a mai lesz a 100. mérkőzése a francia válogatottban. Az összecsapás 23 órakor kezdődik Philadelphiában. Hajnali 2 órától Norvégia is játszani fog Szenegállal. A norvégok egyik védője, az Irak ellen gólt is szerző Leo Ostigor szombaton édesapa lett. A VB miatt azonban nem tudott ott lenni felesége mellett, így videóhívásban nézte végig gyermeke születését. A játékos elmondta, telefonon is próbálta támogatni a feleségét, aki fantasztikusan helyt állt. Az első csoportban a Norvégia-Szenegál mérkőzést New Yorkban rendezik.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Texas Rangeles szólt, ez volt a More Than You Know itt a rádió egy gongon, a következő előadó pedig egy német popzenész, aki nem olyan régen járt kis hazánkba, március 15-én lépett fel az Aquarium Klubban, és június 20-án jelent meg legújabb EP-je, a Not Good at Playing Love Songs címmel, amely reményeink szerint hamarosan hallható lesz majd nálunk is. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatás. Németországban rengeteg helyen lép fel, hiszen német zenész, de Svájcban is állomásozik, ősszel pedig visszatér majd a Csarnok koncertekhez. A Feel Alive című dala pedig most jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Továbbra is torlódik a forgalom Budapest felé az M5-ös, M0-as autóúti csomópont 23-as kilométerénél, mert ott baleset történt, illetve az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, úgyhogy lassulhat a forgalom. Trafipax dolgozik az M44-esen, Nagykörös és az 5-ös főút között, úgyhogy balesetmentes autózást mindenkinek. Lady Gaga és Bruno Mars lágere jön. Ez a Dávid Oszmál itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy belépő a nyárba, játékunk folytatódik. Van belépőnk még pedig páros a Summerfestre, szombatra, Azaria és Dash fellépésére.
1: Rádió egy gólunk, belépő a nyárba.
0: Így van, Nagy Tibor vagyok, szia!
1: Szia, Dávid vagyok.
0: Dávid, üdvözöllek! Bizony van belépünk a nyárba, mégpedig a Kecskeméti Summerfestre, amely július 30-tól augusztus 1-ig tart, és a szombati napon, augusztus 1-én fellép majd Azaria Dash is, úgyhogy van ide egy páros belépőm, amit megnyerhetsz. Van garantált nyereményként egy Onion Jamburgerem a Rizburgerbe, és még van egy 4 főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészet a Shooting Point jó voltából, de ezzel a nyeremények még nem értek véget, mert lehet nyerni egy klímát is, az pedig a Bács klímától.
1: Igen, igen, tudom.
0: Képbe vagy?
1: Igen.
0: Jó. Akkor tudod azt is, hogy mi a feladat? Ki kéne találnod, hogy a klíma alatt milyen zenét hallgatunk meg, úgyhogy fülej, mutatom.
1: Nagyon rosszul lehetett hallani.
0: Hát, ez a régi klímánk, mi? Túl régi a klímánk, és nem nagyon lehetett hallani, igaz?
1: Igen.
0: Na hát figyelj, megmutatom még egyszer. De ezért akarjuk lecserélni a klímát, mert hát túl régi a klíma hangos, de az új klíma majd nem lesz ilyen hangos. Na fülej, még egyszer megmutatom.

0: magyar, annyit segítek, valami dalszöveget nem csíptél el belőle?
1: Hát, nem fog menni így, abszolút nem.
0: Akkor nálunk marad most ez a hamburger, hát remélem, hogy legközelebb sikeresebb leszel, de ne csüggedj, ne adj föl, köszi, hogy velünk vagy.
1: Köszi.
0: Szia. Ez az Onion Jam Burger nálunk marad, viszont a következő órában már fődíj sorsolás jön, és a híreket követően Ed Sheeran Camera című dalával térek vissza.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió 1 gongon. Minden órában finom riszburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a 4 személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre, többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Riesburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács klíma támogatásával.
2: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
6: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt.
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
11: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
12: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
11: Irányozosan, spórolj okosan!
13: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
3: Ismerd meg az új BYD Atto 3 EVO-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, elektromos SUV. Most 5,99% THM-mel lehet a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
15: Testdítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma.
16: www.várfürdő.hu. A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élvényt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
18: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Csendes órákat vezetnek be a Rudolf kerti játszótéren, saját templomot kap a kecskeméti görögkatolikus közösség. Folytatódik a hőség. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Új kezdeményezéssel segíti az autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekeket és családjaikat a Kecskeméti Önkormányzat. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta a Rudolf kerti játszótéren a csendes órák bevezetését, írja a híres.hu. A javaslat szülői és pedagógusi visszajelzések alapján született. A tapasztalatok szerint a túlzsúfoltság, az erős ingerek és a kirekesztő helyzetek sok esetben megnehezítik, hogy az érintett gyermekek felszabadultan használják a játszóteret. Az új szabályozás szerint hétfőnként 9 és 11 óra között, valamint csütörtökönként 16 és 18 óra között kizárólag autizmussal, spektrumzavarral vagy más fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik vehetik igénybe a körbekerített játszóteret. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti görögkatolikus egyházközség. A tervek szerint októberre elkészül az új templom, amelyet a hívek akár már karácsonykor birtokba is vehetnek, írta a híres.hu. A mintegy 200 négyzetméteres templom építése tavaly nyáron kezdődött az Imai László utcában. A telket Kecskemét önkormányzata adományozta az egyházközségnek, amely 2008 óta működik a városban, de eddig nem rendelkezett saját templommal. Az épület szerkezet kész állapotban van, jelenleg a belső terek kialakítása zajlik. A 90-100 férőhelyes templomban keresztelőkápolna, gyóntató helyiség és a görögkatolikus liturgia kiszolgálásához szükséges helyiségek is helyet kapnak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
21: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön, 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak.
20: Jó részt derült időre, sok napsütésre és helyenként záporra, zivatarra is számíthatunk ma Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzése szerint egész héten 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Pénteken lehet a legmelegebb 36 Celsius fok is lehet akkor. Az éjszakai órákban pedig legkevesebb 18-19 fokot mérhetünk.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Nagy Tiborral. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Ebben az órában még együtt rádiózhatunk, várom az útinfókat a 0620-9414-020-ra, és fődíjat is fogunk sorsolni a Summerfestre két belépőt augusztus 1-ére, valamint a Shooting Point virtuális vadászati szimulátorba a lehetőséget, egy kis családi csapat építése, és hétvégén, pénteken sorsolunk a Bács Klíma jóvoltából egy Panasonic klímát is, úgyhogy érdemes velünk maradni. Na meg azért, mert jön Lady Gaga és az Abrakadabra is.

0: Sky full of stars és az ég is tele lesz csillagokkal bizony ezen a héten, és hamarosan indul a Street Food Street Art és Borsétány 24 és 27-e között, 4 napon keresztül nagyon jó kis programok, zenei fellépők, például a Bakusi Brothers Company kezd majd szerdán. Most pedig jön Kágyó és a Chasing Paradise.
1: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.

0: az zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Szinte csapadékmentes lesz időjárásunk, legalábbis az előrejelzés szerint. Ma és holnap lehet egy-egy rövidebb zápor, 33-34 fok valószínű, szerdától pedig 35 fok fölötti maximumok, és száraz idő lesz. Legalábbis ezt ígérik nekünk az időjósok, amit én viszont biztos sem mondok, hogy nem sokára érkezik Martin Garrix és a Butterflies.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
3: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
4: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
3: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, félpályás lezárások és erős forgalom várja mindkét irányban közlekedőket. Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, maradjon is ez így, vigyázzatok magatokra. Jön Szigala, ez már a Riptide, itt a Rádió 1 Gong.

0: Elérkezett a sorsolás ideje, a Summerfestre van egy belépünk augusztus 1-ére, Azaria Dash fellépésére, és a Shooting Pointtól egy négy főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészet. És nézzük, hogy ki járt ezt meg.
1: Halló!
0: Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Halló, szia, Erika vagyok.
0: Erika, játszottál ma velünk?
1: Igen.
0: És képzeld, hogy vannak napi nyereményeink, nem csak óra nyereményeink. A Rizburgertől megkaptad a hamburgert, és most már kapsz augusztus 1-ére a Summerfestre egy páros belépőt Azaria és Dash fellépésére, és a Shooting Pointtól van egy négy főre szóló virtuális vadászati szimulátor lövészetre egy meghívásatok. Gratulálok!
1: Úristen, köszönöm szépen! Hú, erre nem számítottam.
0: Holnapra is ugyanezek a nyereményeink lesznek. Rizburger, Onion Jamburgerek, Summerfest belépő és a Shooting Point virtuális vadászati szimulátorába a belépési lehetőség. Én búcsúzom, mert mindjárt lejár a műsoridőm. Nagy Tibor vagyok. Holnap 10 óra után is tartsatok velünk itt a Rádió egy gongon. A viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Újabb ötletek, újabb nyeremények a Rádió egy gongon. Minden órában finom Rizburgerrel várunk. Minden nap végén megnyerheted a négy személyre szóló virtuális lövészet lehetőségét, valamint páros belépőt a Summerfestre, többek között Azaria és Dash koncertjére. Kis szerencsével pedig egy profi, minden igényt kielégítő klíma lehet a főnyereményed. Csak figyelj és ismerd fel a klíma zaja mögött megszólaló dalt. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Rizburger & Barbecue, a Shooting Point, a Summerfest és a Bács Klíma támogatásával.
2: Hey! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
14: És a döntő pillanat...
15: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trend Optikákba!
18: Ismerd meg az új BYD Atto 3 Evo-t a JP Autónál. Gyorsabb, erősebb, elektromos SUV. Most 5,99% THM-mel lehet a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
19: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
20: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
21: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
20: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
21: Mi így építjük a jövőt.
20: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
21: Légy te is a csapatunk tagja.
20: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés@infineon.com.
22: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
23: A kecskeméti Halasi úti Agrokeráruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti Agrokeráruházat keresse.
24: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányos palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
25: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
26: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trend Optikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, kitört a nyári szünet, és ezzel együtt nálunk elindul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve 5-től egészen 7-ig fogunk mixelni délutánonként, minden nap, képzeljétek el, és elsőként Jamina teszi ezt. Hello, drága Jami!
3: Én leszek a prototípus ebben most. És igen, teszteljük. Hát nagyon örülök neki tényleg, azért nagyon rossz volt ilyen 6 óra körül 5-től 6-ig akkor hazamenni, mikor tényleg abszolút beindítottuk itt a délután, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy fogjátok ti is élvezni ezt a következő 2 órát, meg hát nyilván nekünk is egy újdonság.
2: Így van, reméljük, hogy szeretni fogjátok, tehát mostantól 2 órás a Rádió egy Live Mix este 6-kor, nem állunk le, nyár van, isteni az idő, nagyon keveset fogunk dumálni, továbbra is megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, meg a Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is, kezdjük el.
3: Így van, gyertek, csatlakozzatok, mindenképpen kezdem is, tehát a következő 2 órát még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünk Tóth Abigail és Accent közöse, ez a Sugar Daddy, találja a Live Mixben.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál. Jamina.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, amin a lemezjátszóknál ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mától átálltunk nyári időszámításra, 2 órás a Rádió 1 Live Mix. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 10. kerületben történt Budapesten, pár perce a Dréher Antal úton, a Kőrösi Csoma Sándor útnál, a 611-es főúton pedig Sást közelében 2 személygépjármű ütközött frontálisan, a 12-es kilométernél félpályás útzár van, és nagy a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, szia Geri, hello, Jami, nézem a TikTokot, az a kérdésem, hogy akkor a kívánság műsor így 1 órás lesz, és ugye sokszor lesz délután is 2 órában ezentúl, Jami, na üdvözlettel Ákos, az elsőre, sőt a másodikra is igen a válasz.
1: Na, így van, igen, tehát abszolút nagyon örülünk neki, tényleg nagyon sok ugye a fellépés sokszor ez érinti, az, akár az esti mix műsort, ilyenkor délután viszont ez a 2 óra abszolút a miénk lehet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, biztosan minden héten találkozhatok velem is.
0: Így igaz, és nagyon reméljük, hogy szeretni fogjátok a nyári időszámítást itt a Rádió 1 Live Mixben. Mától kezdve tehát este 6-kor nem állunk le, hanem mixelünk azután is még 1 órán át. Sziasztok, nyugtassatok meg, hogy továbbra sem lehet majd azt mondani, hogy mindenkinek, aki szereti. Hajrá, Jami és Geri, Janita. Anita, így van, a szabály és marad.
1: Így van, azért ami az 1 órára vonatkozott, az a 2-re is fog. Még egy nagyon vicces mondatot hadd olvassak fel, valaki azt írta, hogy lehet kérni a Dübörgő a ház című dalt, amit kívánság műsorban. Hát még így nem is olvastam ezt a címet.
0: Lehet majd
1: Dübörgő
0: 7 és 8
1: a ház.
0: Között.
1: Igen, ez a kívánság kosár itt ugye egészen hétig.
0: Na menjünk tovább, Jami.
1: Megyünk tovább, szintén közönségkedves Taylor Swift legújabb dalával, ez az Opelite nálam Cosmic Dawn remixében, úgyhogy ez jön itt a következő 1,5 órában még, tehát egészen hétig ne felejtsétek, itt vagyunk Juhász Gerivel és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixben. At the turntables now,
0: Jamina.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina.

egy live mix. Ez a Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben, élőben a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy mától a Rádió 1 Live Mix is minden nap 2 órás és egészen este 7-ig tart. Mellettem most a lemezjátszóknál Jamina, a legtöbbet díjazott Rádió 1 DJ. Első, második és harmadik helyezett díja is van már a Rádió 1 DJ szavazásokon. Hello, Jami, még egyszer!
1: Hello, Geri, így van, és alig várjuk ugye az idei Rádió 1 DJ szavazás, ami valószínű ugye az év második felében lesz majd. És tényleg nagyon durva, hogy most, ahogy találkoztam ugye a Budapest Parkban végre a hallgatókkal, mert minden évben ugye a szülinapi fesztiválon, azért ez mindig eszembe jut, hogy oda szavaztok, mindig azért a top 3-ba. Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy Jamina ma 2 teljes órán át a Rádió 1 Live Mixben egészen 7-ig. Sziasztok, egy süső Nobi back to back valamikor.
1: Igen, azt így Gerinek megpróbáltam eljátszani. Gerinek megpróbáltam eljátszani, hogy az hogy néz neki, tehát így lenne egy ilyen... meg egy nagyon lassú zenet, tehát ők alszanak, vigyorognak. Tehát ez egy nagyon furcsa back-to-back lenne.
0: Igen, Nobi ugye, Jamina kiskutyája, a süsű meg az enyém, én 2 hónapja fogadtam örökbe, ő egy teljesen vak kiskutya, viszont elképesztően muzikális, Harry Styles a kedvenc énekese, csak mondom,
1: kézzeljétek el. Bocsánat, akkor Nobi mégsem vállalja ezt a back-to-back-et.
0: A TikTokon is élőben megyünk egészen este 7-ig. Nézzük, hogy mi jön most, Jamina.
1: Így van, Rédaltont rengetegen kértétek tőlem itt a TikTokon, úgyhogy mindenképpen jöjjön a Blood Running nálam. Egy elképesztő jó remixben, nem tudom kimondani, mert STFR-esen ilyen remixet találtam. Tehát akkor legyen Stufrischen remixbe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Jamina.

0: 7 órás a rádió egy live mix, és minden nap egészen este 7-ig tart. Jesszusom, de jók vagytok, üzeni Melinda. Sziasztok, régi csendes hallgatótok vagyok az ősidők óta, mindössze másodjára írok nektek. Tökéletes a live mix itt Finnországban, pláne a World is My Radio Show DJ-vel. Hajrá, Jamina, üdvözlettel, Őrs.
1: De jó, írjál többször, Őrs, mit szólsz bizony hozzá, köszönjük, hogy ott kín is minket hallgatsz.
0: Sziasztok, minden új kezdeményezést támogatok, pláne tőletek, csak nyugisan, nem kapkodva, ezt szeretem, így van idő a dugóban ülni, max hangerővel, puszi nektek, Andi.
1: Na ezért vagyunk itt, így van, azért mi is tudjuk pontosan Gerivel, hogy milyen az, főleg ilyen melegbe tényleg arra szólni a dugóba, pláne ha nincs légkondid, úgyhogy itt vagyunk a háttérben, csendesen, finoman,
0: bizonyán,
1: kettő mindjárt órán keresztül.
0: Igen, mindjárt este 60, eddig ilyenkor mindig azt mondtam, hogy mindjárt kezdődik az élő kívánság műsor, na de most...
1: Elmegyünk!
0: Igen. Elmegyünk, de csak azért, hogy visszajöjjünk újult erővel. Jó?
1: Hogy újra, elmegyünk, hogy újra kezdhessük, tudjátok? Úgyhogy így van, jövünk vissza az igazi mai slágerekkel. Tehát maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs

0: Hajósz Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
17: Július 2-3-4.
18: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
19: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak.
20: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Így van, hello mindenkinek, este 6 óra a pontos idő, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától kezdve ne válunk le este 6-kor, hanem még egy órán át tart a Rádió 1 Live Mix Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Hello Jami, még egyszer!
2: Így van, nagyon örülök neki, hogy velem indítottuk ezt el, és én lettem az ilyen úgymond prototípus, úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy 2 órán keresztül. Olyan fura volt azért 6 órakor itt hagyni ezt az egészet, igen, mert annyira beindítottuk itt a délutánt, egyrészt minket is, meg tudjuk, hogy nektek is tök jó ez hazafele a dugóba, úgyhogy mostantól tényleg 7-ig itt vagyunk élő. A Live Mix-ben.
1: Pontosan, elindult a nyári szünet, elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
2: Másodszor rúgok ebbe bele, Geri, kérlek, rakjuk arrébb.
1: Ez lassan maradandó sérülés.
2: És szandálva vagyok, és belerúgtam.
1: Jézusom.
2: Na mindegy, semmi baj.
1: Ez legyen a legnagyobb gondom, menjünk tovább.
2: Kezdjük tehát a második órát itt a Live Mix-ben, ez pedig John Felix és Shaus közöse, jön a Walk With Me. Tehát lányok, fiúk, egészen hétig pörgünk a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és mindig egészen este 7-ig tart. Annyira jó, hogy 2 órát vagytok, itthon aszalódunk 2 picivel, úgyhogy köszönjük Jami és Geri, hogy kapunk tőletek egy kis nyári bulit a nappaliba, Kriszti Almádiból.
1: Így van, hát nagyon meleg van, ugye, úgyhogy örülünk akkor, ha egy kicsit felpesdítjük és lehűtjük a délutánatokat.
0: Így van, apropó időjárás, ezt még neked nem mondtam, Jami, de van egy támogatott időjárásunk, ez majd mindig az éppen aktuális és szolgálatban lévő DJ fogja elmondani mellettem. Úgyhogy pár mondat az időjárásról, csak úgy ilyen jaminásan, egyszerűen.
1: Jó, menjem. Mehet. Szóljam. Ja, mehet is.
0: Aha.
1: Időjárás jelentésünket hallják. Szél, csapadék, lehűlés, egyáltalán nem várható. Rohadt meleg van. Időjárás jelentésünket hallották.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ez mennyivel jobb, mint amit én mondtam egyedül.
1: Nekem most felkészületlenül csak ennyi jutott eszembe az időjárásról. Egészítsétek ki valamivel, ha szeretnétek, de szerintem elmondtam mindent.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszók mögött a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben megyünk tovább.
1: Egy olyan zenével megyünk tovább, amit tényleg abszolút köszönhetünk szerintem a social médiának. Mindenhol látom Instagramon a sztorik alá bevágva, a TikTok videók alá bevágva, és nekem abszolút a 2026-os nyár jut róla eszembe, ez pedig Bauza és a Magnetic. Ezzel folytatjuk tehát a 2 órás Live Mixet.

0: Minden nap 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és egészen este 7-ig tart. Aztán jön majd a Rádió 1 kívánság műsor 1 órában, tehát 7-től 8-ig. És hát emiatt Erzsike néni, a drága, nagyon szeretett, imádott takarítónőnk nem tud jönni rendet rakni a stúdióba este 6-kor, ahogy eddig csinálta az elmúlt években. Figyeljetek, minden SMS Erzsike néniről szól. Jöhet néhány?
1: Igen, abszolút, hallgassuk.
0: Akkor a kívánság műsort mától Erzsike néni vezeti? Kérdezi Pulmex. Sziasztok, Erzsike néni, ugye nem mondott fel, jó a műsorra mi? Sziasztok, ezen elindítványozom, Erzsike néni is induljon a következő DJ szavazáson, írja Ákos.
1: És az a kultikus jelenet, hogy így megláttuk most az előbb 18 óra 20 perckor a másik stúdióban, itt egy üvegfal választ minket, ugye el, és hogy tudjátok, van az a tipikus, hogy ő ilyen ide tette a derekára mindkét kezét, a másikat felemelte, és így megfenyegetett.
0: Tehát az a tekintet, amivel ölni lehet.
1: Igen. Az a mindent, mi lebuktunk, elmozdítottuk a kosarát, a tisztítószerekhez hozzányúltunk, tehát ő mindent észrevesz, úgyhogy ez egy nagyon vicces jelenet volt, és tényleg, aki nem tudná, egy promo videót találtam ki tegnap elalvás előtt, arra, hogy mostantól 2 órás a Live Mix, és valahogy be akartam vonni Erzsi nénit ebbe az egészbe, hogy ő már 6 órakor biztos tolná be a kis motyóját, úgyhogy majd nézzétek meg a Facebookon.
0: Így van, a Facebook és az Instagram oldalunkon is megtaláljátok ezt a videót. Jamina, tehát még jó fél óráig marad a lemezjátszói mögött, mától este 7-ig tart minden hétköznap délután a Rádió 1 Live Mix, úgyhogy most egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Hydration jó? Break, de jól mondtad, oké.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
5: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél!
3: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányos palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
9: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
8: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
9: Mi így építjük a jövőt.
8: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
9: Légy te is a csapatunk tagja.
8: A jövőt mi alakítjuk.
9: Benne vagy?
8: jelentkezés@infineon.com.
10: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkez újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
11: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
12: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.

0: Két órás a rádió, egy live mix, és minden nap este 7-ig tart. Rendesen megsajnáltam Erzsi nénit, hogy így felkavarjátok a mindennapjait, írja Eperke. Sziasztok, Erzsi néni, nyugodtan odaülhetnek közétek az egyik székre, jól műsor szoki.
1: Mondtam én igazából, Erzsi néni elvitte a mai sót, aminek egyébként nagyon örülök, én nagyon régóta nagyon jóban vagyok egyébként Erzsi nénivel, mindig megölelgetjük egymást, szóval van egy különleges kapcsolatunk, és ő egy nagyon aranyos néni, tényleg mindig tudom, ha valami baja van, vagy ha éppen jól van, úgyhogy... Én örülök, hogy végre figyelmet kapott.
0: Én is. Nagyon szeretjük Erzsike nénit. De jó, hogy két órás a szed, hurrá, puszi a Milának, nagyon várjuk a zalakarosi bulit. Gabi és Zsolti.
1: Jó, de cukik vagytok, igen, menni fogok, és nem tudtam megmondani, itt kérdezte valaki, hogy Zala megyébe mikor leszek. Na, akkor megyek Zalakarosra ezek szerint, majd később erről beszélünk.
0: Sziasztok, én is örülök a nyári időszámításnak, örülök, hogy ti is örültök velünk együtt, akkor 7-től 8-ig lesz majd kívánság műsor, Eszter kérdezi ezt, így van a rádió egy kívánság műsormától 1 órás mindig 7 és 8 között. Ja, mi menjünk tovább.
1: Így van, a Pop koronázatlan királyával, és pont erről beszélgettünk Gerivel, hogy a filmet láttam-e, én még nem, Geri már igen.
0: Így van.
1: De nézzétek meg mindenképpen, mert ha Geri egy filmre azt mondja, hogy jó, az tényleg jó. Úgyhogy menjünk tovább a Billie Jean-nel, nálam egy tök jó remixben még a bulikban is használom, ez jön most itt a live mixben.

Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. Rádió egy Live.

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió egyen.
1: At the turntables now. Yamina.
2: Rádió egy Live.

0: Sam Feld fantasztikus volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is, ez volt tőle a Heart Like Mine. A Rádió 1 Live Mix Summer Editionben mától minden nap 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és egészen este 7-ig tart. Egy fontos közlekedési info. Nagyon sokan írjátok, még mindig lassú a haladás egy korábbi baleset miatt Budapesten a Dréher Antal úton a Sörgyárnál. Szolnokon szakad az eső, mindenki vigyázzon hazafelé, jó bulit nektek, jó volt a műsor, ez Gaben üzenete volt, nagyon köszönjük. Erzsé néni birizgálja az UTP kábelt. Akadozik a stream, a porszívót lehet az előbb átolta rajta egyszer-kétszer, írja valaki a TikTokon. Erzsike néni elvitte a sót ma.
1: És szegény be is jött, hogy mit csináltam, én itt se voltam.
0: És mi az az UTP kábel? Nagyon jó, hogy 2 órás lett a live mix, és külön zseni, hogy a legelső nap Jamina volt, írja István. Jamina, hogy érezte magát? Kérdezi Zsú.
1: Én nagyon jól éreztem magam, én mondtam is a Gerinek már az elején, mikor én már tudtam, hogy 2 órás lesz ez a live mix, hogy nagyon örülök neki, azért sokkal frissebbek vagyunk tényleg ilyenkor délután, sokkal lágyabb, lazább zenéket lehet játszani, tudjuk, hogy ilyenkor mennyien velünk vagytok, tehát sokkal interaktívabbnak érzem én, mint az esti műsort. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy az esti az tehát nyilván az, annak egy másik hangulata
0: persze,
1: van.
0: Persze, más időszak, más környezet.
1: Nyilván, tök jó, hogy világos van, besüt a nap még, szóval nagyon jól éreztem én magam, és örülök, hogy velem indult ez a 2 órás Summer Edition Live Mix.
0: Én úgy szintén, fellépések még a héten.
1: Igen, a hétvégén én elutazom, ugyanis az unokatestvérem férjhez megy, ráadásul Toszkánába, tök közel találtak helyszínt.
0: De jó!
1: Igen, úgyhogy a hétvégén nem találkozhatunk, annyi, hogy most lesz a, nem tudom, nem lehet mondani, a fővárosban biztos, hogy találkozunk, igen, és Nyíregyházán még így a hétvége előtt egy kicsit így körbeírtam.
0: Annyira szeretek profikkal dolgozni, ami isteni volt a mai, nagyon köszi. World is my radio show itt a Rádió 1-en, holnap után este.
1: Így van, jövök majd vissza hozzátok szerdán. Nektek további jó hallgatózást a Rádió 1-en, szevasztok!
0: Maradjatok, az 1 órás Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel! És lesz játék is, páros belépőt nyerhettek a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2, 3,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Halló szakértő úr, jó reggelt!
10: Amadács Visergő, szép jó reggelt kívánok, a zimbabwei szakértői futballvilág.
9: Így is van, hát ott van, aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
10: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irára ülökre nézem is.
9: Ez dobta ki. Végén tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát ez nem...
10: Ugye?
9: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
10: nézem,
9: vagyunk.
10: Nézem, abszolút, nézem.
11: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
10: Egyesült Államok, Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
9: Ne csináld!
10: Erről tudunk?
9: Semmi, teljesen vakon vagyunk, minden
10: jó. Ennyire?
11: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
10: Ideig igen, hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor állt le az év.
9: Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
10: le? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, de nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
9: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
10: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-ben, érted, végig nyomtuk reggeltől, még... De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolt az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition miatt nyáron csak egy órás a kívánságműsor, viszont két játékunk is lesz végig a héten páros belépőkért a Dunapart Festre, úgyhogy megéri továbbra is minket hallgatni. Kamrádot kéri ma az első telefonáló. Hogy hívnak?
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello Messi, kinek menjen?
1: A barátnőknek, akikkel Pesten megismerkedtem a Budapest Parkos buliba.
0: Mármint ugye a mi születésnapi fesztiválunkon.
1: Igen.
0: De jó. Ott tehát igazi barátságok is szövődtek, amik most is tartanak?
1: Igen, képzeld, és megyek majd vissza.
0: Nagyon helyes, Messi, nagy ölelés mindannyiótoknak, Kamrád és a Hug Yourself, ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma útjára indult a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, emiatt a nyáron csak 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. 7 és 8 között tudtok tehát zenéket kérni és egymásnak üzenni. Rédalát készítettem elő, ki kéri?
1: Kinga.
0: És ki kapja Kinga, kinek küldjük?
1: Egész Abátszalóknak. Jövünk.
0: Abátszalók, vigyázz, jön a Kinga?
1: Igen.
0: Jesszusom, mi fog történni Abátszalókon ma? Miután megérkezel?
1: Hát mi nem fog történni.
0: Atya úristen, de mi ez, valami buli lesz, vagy ünnepeltek valamit?
1: Igen, egy házi bulit tartunk.
0: Kinél lesz?
1: Kicsi barátnőmnek tartjuk, hogy hazajött, mert Svájcba lakik.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt üzenem neki, hogy örülünk, hogy végre itt van, és hogy a csapat tagja újra.
0: Hát hölgyek, akkor Ray és a Where is my husband már pörög is nektek oda Abátszalókra. Tegyétek oda ezt a ma estét, jó bulit kívánok, hajrá!
1: Köszönjük!
0: És ha már buli, akkor tudjátok mit? A következő játékot is elindítom, ha jönnétek velünk a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi jegyet, a számunk 0620 3111 111.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Ja, Bea vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello, Bea! Tudod a Rádió Egy szlogent, remélem?
1: Persze, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm!
0: Úgyhogy jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Illetve örülünk, nem tudom mennyire hallatszódik be.
0: Hallom, hogy nagy az öröm. Kik vannak ott? Gyerkőcök?
1: Igen, majd vele fogok menni.
0: Érezzétek nagyon jól magatok.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Mától kezdve 2 órás a Rádió 1 Live Mix és 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. Tamás Éva megszed kéri, kinek menjen?
1: Liának, a kislányomnak.
0: Lia, de szép neve van, mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem. Ebben a pillanatban jöttünk haza vásárlásból, és hazafele egyből

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tamás vagyok, a tizedik.
0: Tamás, te ebben ennyire biztos vagy?
1: Hát az előbb első voltam, most tizediknek kell lennem.
0: Én is így számolom, hogy most a tizedik vagy ebben a körben. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tamás, ezt összehoztad, megvan a nyeremény!
1: Köszönöm!
0: Tényleg te voltál a tizedik, úgyhogy viszünk fesztiválozni. Nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ, meg most már te is, másod magaddal. Ki megy majd még veled fesztiválozni?
1: Tesóm.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show élőben, egy csomó friss zenével, na meg Metzger Vikivel és Kollárral, ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, köszi mindenkinek a figyelmet, várlak vissza titeket egy óra múlva, szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest,
7: július 2-3-4.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Halló, szakértő úr, jó reggelt!
11: A Madács Visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
10: Így is van, ott van gyerekek. A szabát, halljuk a beközön is, halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
11: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irára ülökre nézem is.
10: ez dobta ki. Végén tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
11: Ugye?
10: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
11: nézem,
10: vagyunk.
11: Nézem, abszolút, nézem.
12: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
11: Egyesült Államok, Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
10: Ne csináld!
11: Erről tudunk?
10: Semmi nem volt, nem teljesen vakon vagyunk, minden
11: jó. Ennyire?
12: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
11: Ideig igen, követem. Hát ez a 3 hete volt, az igen, 3 hete volt, akkor tárt le a gép.
10: Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszú
11: lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vádéban, nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe itt a bal kalapácsot fúrná az ember, az közben neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
10: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
11: Nem volt ez. Ez még nálunk szét a Grundon se 92-be, érted? Végig nyomtuk reggeltől, de tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokba azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Gáborral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, my damon and hermadon, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagyon a publikum. Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, benne a diszkosi Trader Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Nem játsz egy Billie Jean-t.

0: Ezt is meg tudtuk érni, meg azt is, hogy 20 éves a diszkosi, DJ Junior vagyok. Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ott vagyunk egyébként a YouTube csatornán, a TikTokon élőben, valamint FB-ben, webben, applikáción. Tartsatok velünk este 9-ig. Igen, mondhatni beléptem a Vágy kapuján, a hétvégén meg volt az 50. születésnapi parti. Milyen érdekesség, hogy pont 6.-20-án születtem, amikor életemben először megünnepeltem egy születésnapot, és ugye ez az 50. volt, csodáknak voltam részesei, és erről részei, és erről mindenféleképpen mesélni fog. Most pedig jön Alex Kenji, ezzel a lemezzel kívánunk kellemes rádiózást itt a Diszkosit Radio Show-ban, és csak is újdonságok, illetve igazi mai slágerek egészen 8 és 9 óra között tőlünk a Diszkosit csapatától. Na ehhez kívánunk kellemes rádiózást!
1: Milyen jó verzió aztán!

0: Tehát, illetve...
1: Hát, hogy túl sok számot játszol.
0: Túl sok szám.
1: Túl röviden.
2: Hát nem mindegy, hogy ki mondja.
1: Mondjuk ezt elméletek komoly szakember mondta.
2: Hát, honnan? Jó. Maradjon meg neki.
1: És menjünk tovább. Jön egy olyan dal, amely a záró száma volt egyébként az 50. születésnapomnak, ugyebár az elmúlt szombaton a rakparton. Az utolsó három az meglehetősen érzelmesre sikerült. Mindenki sírt, na jó, nem mindenki, de nagyon sokan, úgy 20-30 ember. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszulom. Jön a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en. Roberto Vén és jó magam, Hanvaj PG dala.

0: magas BPM tartalma ad őszínű a diszkosít a rádió, egyen élőben vagyunk teljesen 3D-ben, a Bárány Hambai Mixer pedig DJ Junior, és akartam mondani, hogy az elmúlt héten egyrészt a Szelidítónak köszönöm, mert jó volt a szombat este, bár rohadt meleg volt, előtte meg közvetlenül Olaszországban voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van azon narancsárga ital, és egy ilyen így árnyékról árnyékra próbáltunk menni napsütésbe itt, mert olyan meleg volt Rómában 36 fok, hogy egy egész narancsliget van most bennem, de nagyon jól éreztem.
1: Hambaiban is

0: külföldi labelen, úgyhogy készüljetek. Addig nem tudom senkinek odaadni, hiába írtok nekem, hiába DJ-k vagytok, csak ti játszottok, nem osztanátok meg, stb. Stb. Egyről kért a külföldi kiadó, hogy senkinek ne adjam oda, de hamarosan megjelenik, és onnantól kezdve mehet a műsor.
1: Hát, 50. születésnap, ugye már most szombaton, az elmúlt szombaton a pesti rakparton csodákat éltem meg. Ott volt egyébként az a két barátom, aki először elvitt diszkóba, a Mészáros meg a Varga, őket 40 éve ismerem, és ott voltak a vadonatúj, nagyon közel álló hozzám ismerősök, kollégák, mondhatni, az I'm an Angel is hazajöttek, amiatt, mert most volt az

0: Annyit akartam még mondani, hogy én annyira Made in Italy-ba voltam egyébként az elmúlt hétvégén, hogy vasárnap kiraktam a DJ Junior videó csatornára azt a bizonyos eredeti valódi remixet, amelyet egyébként a diszkosi pizza partira készítettem speciálisan. De az a címe, hogy Cha Itali, Cha More, Ricky a Poveri dal ez is. Sara Perkettiamo nyomdokai megyünk egy kicsit lassabban, úgyhogy akit érdekel, az menjen fel a YouTube csatornára, és mindenféleképpen nézze meg.
1: Ugye már mondtam, hogy nem voltam ott fejben a születésnapi partimon, de így is nagyon jó volt, illetve azokra az új dalokra, amikre kíváncsi voltam, hogy mekkorát fognak ütni, azok nagyon-nagyon ütöttek, és arra emlékszem, pont ezt beszélgetjük most egyébként itt a TikTok csatornán, mert hát ugye nem élőben, illetve nem csak élőben érdemes a rádiót hallgatni, hanem följön a rádió egy TikTok csatornára, mert ott vannak a kedves hallgatók, és 0-24-ben akkor is beszélgetünk vele, amikor ezt adásban a rádión keresztül nem halljátok. Egyértelműen, ugyebár az I'm Moving to the Sun volt, ami a legnagyobbat ütött a születésnapi partimon, és ennek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy ott volt Barnabett mellettem a pultban, de a következő dal is jön, Simza, a Fire Fire, ez Zseni.

rekordot, ahol 50 órán keresztül az Attila fog pizzát sütni, én pedig zenélni fogok egy fesztiválon, ami idén lesz 50 éves, és ennek az egész, mondhatni, Guinness rekord kísérletnek lesz egy jótékonysági része is. Egy kisfiú egészségére, illetve meggyógyulása miatt fogunk gyűjteni, minden pizzából majd 200 forintot átadunk. A Levi Apró Csodái Alapítványnak tessék csekkolni egyébként a Guinness rekordot, és persze a Levi Apró Csodái Alapítvány. Most pedig jön a diszkosít saját dalait a Rádió 1-en. A Szori, tessék kapaszkodni, a vadonatúj, klippel minden együtt.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő három órában. Veletem Metzger Viktória mostantól a rádió egy stúdiójában, megint trikóban. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Úgy szeretem, hogy itt a nyár többek között emiatt is.
1: Hát igen, igen, és rádió egy színbe jöttem, nézzétek, mert
0: bizony,
1: nagyon belepasszalok itt a háttérbe. Úgyhogy igen, készültem ma estére nagyon jó trackekkel is.
0: Van egy új címlap, aztán mész majd hajózni Balázsékkal a hétvégén,
1: igen,
0: úgyhogy lesz miről beszélni ma.
1: Igen, izgi lesz, mert a férjem is ott lesz.
0: Bizony, hát ezért, hogy családi vállalkozásban nyomjátok
1: miért
0: a showbizniszt. Majd dumálunk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek innentől, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Hypaton, Out of My Head, csak itt a Rádió 1-en, Where is My Radio Show-ban. At the turntables now. Viktória Metzger.

0: Reiner Zöneveld és a Loco Loco a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban hétfő este. Sziasztok, ez egy SMS, imádom a zenéidet, Viki, Geri, téged is nagyon szeretünk a családommal, de mivel Győri vagyok, sajnos nem tudok ott lenni a jó kis eseményeiteken, ezt Magdi írja nekünk. Kedves Magdi, nem kell Győrbe menni, vagy nem kell Budapestre jönni a legközelebbi eseményünkre. Győrből is el tudsz menni például a Balatonra, az még közelebb is van, mint Budapest.
1: Bizony, bizony. Én pont megtettem egy ilyen távot a hétvégén, nagyon kemény volt, Vonyarcvashegyről mentem Győrbe, úgyhogy elég húzós volt, de gyertek, mert nagyon-nagyon jó lesz.
0: Bizonyám, mert hogy pénteken Balázsék hajózni fognak, és hát Metzger Viktória és a BSV, mint egy ilyen nagy családi vállalkozás, ott lesz ezen a kitelepülésen.
1: Igen, egyébként nagyon vicces, mert amikor megkerestek minket, akkor pont így jött, hogy szeretnének egy ilyen családi kitelepülés. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, meg ez egy teljesen új sztori lesz, hiszen hajón még nem voltunk így együtt a fiúkkal. Úgyhogy izgalmas lesz, igen. Mondjuk az is nagyon izgalmas lesz, hogy mi már előző este leköltözünk, ugye már építik a hajót, már zajlanak majd csütörtök este az előkészületek, és hát nekem reggel ilyen 6-ra már ott kell lennem a hajón. 3-4-6-ra, Jézusom, mondtam is, mert ugye indulunk, és ugye Tihanyba lesz az egész történet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
0: További részleteket Balázsék úgy is mondanak egész héten, tehát tudtok velük hajózni ti is, most pénteken 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát azért még hozzátenem, hogy van egy pici extra, mert úgy néz ki, hogy Nagy Bogi is ott lesz velünk a hajón. Be fog ugrani, képzeljétek el. És akkor most stílszerűen a közös dalunkat hoztam el, Nagy Bogival és Miss Moodle, ami egyébként már mindjárt 800 ezer megtekintésnél jár. Nagyon-nagyon örülünk neki, innen is köszönjük szépen. Úgyhogy jön az Éden tőlünk nektek itt a Word is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Ez van nálunk minden este 9-től, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor hétfőnként mindig Metzger Viktória két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Hello Viki zenéit nagyon szeretem, tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy legszívesebben felvenném, írja János. János, látnád ma a csizmáját?
1: Igen, várjatok, megmutatom.
0: És Viki megmutatta, úristen. Ez viszont tényleg brutál jól néz ki.
1: Köszönöm szépen, már ilyen West Coast style-ban vagyok.
0: Szép. Szia Geri, mikor jön a kollár, kérdezi Norbi. Norbi, kollár 10:40 körül érkezik meg, mindig hozza a jó zenét, mindig hozza a finom kis parfüm felhőt maga mögött. Kollár nagyon szeretjük, ő mindig Vikit váltja, és ilyen 10:40-42 körül ő már mindig itt van.
1: Bizony, bizony.
0: Én viszont elmegyek Szabira, és mi történik? Van egy új címlapod?
1: igen. Meglepi, juhú! Ugye beszélgettünk róla már idén, hogy idén lesz 20 éve, hogy zenélek.
0: Így van.
1: És újra felkérést kaptam egy címlapra, ami nagyon-nagyon a szívem csücske volt, hiszen képzétek el, a férjem is egy fotón szerepel velem, úgyhogy a belső anyagban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát ez egy eléggé mély interjúval ellátott és gyönyörű szép fotókkal tűzdelt anyag lett, úgyhogy ha az újságárusnál jártok, vagy a benzinkúton, akkor csekkoljátok rá, mert tényleg szerintem egy nagyon-nagyon menő kis anyag lett.
0: De jó. Ilyenkor, amikor rámondod az áment a fotókra, az egy nagyon hosszú kiválasztás eredménye, vagy ez, ahogy telik az idő, ez már egyre gyorsabban megy?
1: Hát képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, mert Zsólyomi Norbi fotózott, és ő az egyik legjobb egyébként a divatszakmában, divatfotósként, és hát ott lefotóztuk 2 óra alatt az anyagot, így megmutogatta, hogy ő mire gondol, megnéztem, és mondom, hogy úristen, nagyon jó, tetszik.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Ezért jó profika dolgozni.
1: Igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel menjünk tovább?
1: Egy zseniális feldolgozással, Too Unlimited. Egyébként itt van magadtunk a Chemical Brothers, ugye az Apex moziból ismerhetitek, újra felkapták, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dal, de szóper remixébe szólt. Most pedig jön a Get Ready For This, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Egy igazi nagy utazás ez a három óra veletek és velünk ma is a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Szép estét, jó rádiózás nektek! Köszönjük a régi időket emlékeztető minőségi muzsikákat. Üdvözlettel Kriszta és Béla a lebegő faluból.
1: Ó, de aranyosak vagytok. Hát nagyon-nagyon szívesen, én is nagyon szeretem.
0: Ez ugye Sikére és a Salt Waterre volt egy reakció, ez az iménti SMS. Most pénteken ne felejtjétek, Balázsék ismét hajóra szállnak, a Szántó Rév kikötőből fognak indulni reggel 6 és 7 között. A fedélzeten pedig ott lesz Viki, valamint a BSV.
1: Igen, igen, igen. És ez azért nagyon vicces, mert a férjemmel léphetek fel. És ez nagyon különleges, mert egyébként ilyen Rádió 1-es buliban még ugye nem voltunk soha együtt. Szóval ez nagyon különleges, mert azért szerintem ez is egy tök újító dolog, hogy a Balázsékhoz így belett hozva egy picit a rap, meg ez a pop, mert azért csinálnak a srácok most már ilyen poppos, rappes dolgokat is, nem csak sima rappet. Úgyhogy nagyon különleges lesz. Úgy tudom, hogy lesz akusztik is benne, úgyhogy
0: bizony.
1: Én nagyon, nagyon izgatott vagyok. Én most is már erre próbálnak. A péntekre.
0: Komolyan?
1: Igen, most három napig már erre próbálnak, készítik a műsort elő.
0: Nagyon szuper. És ez nekem is egy új információ volt, hogy a Nagy Bogi is ott lesz, ha minden igaz.
1: Igen, igen, igen. Én nekem van egy ilyen belsős infóm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez igaz, mert én ezt hallottam legutoljára.
0: Ha szeretnétek ti is ott lenni, akkor érkezzetek korán, hogy még hajóra tudjatok szállni. Minden információ ezzel kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu és természetesen minden, ami majd a hajózáson történik, azt láthatjátok és hallhatjátok majd élőben. Tehát Balázsékkal most pénteken reggel megyünk közben tovább.
1: Bizony, már jön is a háttérbe Sam Felt és Rosalina, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

0: Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, egy fantasztikus közös dal Joel Corey-tól és a Galantis-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en hétfő este 21:53-kor. Ti is maradjatok még nyugodtan, sokáig. Viki 11-ig mixel, aztán 11 és éjfél között jön még Kollári szintén élőben. Nem jön ki a matek, ez egy SMS. Azt mondjátok, Viki már 20 éve zenél, akkor ha jól számolom, már magzatként megvolt az első fellépése?
1: Ó, de aranyosak vagytok.
0: Micsoda bú.
1: Igen, ez az, köszönöm szépen.
0: Na erre mondják, hogy született tehetség, hiszen minden hétfő este, amikor meghallom az éjszaka ritmusát, szívemen szárny keletkezik, mely elrepít az édenbe. Legmélyebb tisztelettel a Spenót Huszár.
1: Ó, köszi Spenót Huszár, hogy belefoglaltad a kedvenc zenéimet.
0: Gyönyörű vagy.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként hasonló sikereket várok ettől a daltól is, mint a szívemen szárny, ugye az volt az első platina lemezem.
0: Így van.
1: Úgyhogy remélem, hogy ezzel is elérünk, mert már közelében vagyunk az aranylemeznek, úgyhogy semmi se kizárt, 4 hetes a dal, nagyon pörög, úgyhogy köszönjük nektek.
0: Nagyon jó. Ilyenkor gondolkodtok már, vagy elkezdtek beszélgetni azon, hogy de jó lenne ebben a felállásban így csinálni még dalt, vagy még dalokat?
1: Igen, beszélgettünk róla, azért, mert rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy mennyire jó ez a trió. Mert mindenki mondta, hogy úristen, Destiny's Child, meg Pussycat Dolls, meg mindenfélét küldtek, ugye ki külföldi ilyen csajformációkat, és mondtuk, hát azért nem, de jók vagyunk itthon egy bestiának is. Úgyhogy vicces volt, hogy ennyien írtak, és ennyi pozitív kommentet kaptunk, és ezen felbúzulva beszélgetünk már róla, hogy akkor térre csinálunk még egy dalt.
0: Nagyon helyes.
1: Úgyhogy nagyon remélem, hogy össze fog jönni, mindenkinek így az idejébe belefér, majd nyilván 3 lányt összeegyeztetni sokkal nehezebb, de mivel barátok is vagyunk, ezért sokat beszélünk, meg mozgunk együtt, úgyhogy igyekszünk hozni még egy tracket.
0: Nagyon helyes. Maradjatok, nagyon rövid pihenő, aztán jövünk vissza újult erővel, Metzger Vikivel élőben.
1: Bizony.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Radio show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
9: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

0: Kósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: 22.02 van, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, totál élőben, hangban és képben, mellettem még mindig Metzger Viktória a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: És jön még Kollár is szintén élőben, majd Viki után 11 és éjfél között, SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek ebben a következő 60 percben is, csapjunk bele!
1: Bizony, itt is van már Alex Kenji és a Bambolé, ezzel startol a World is My Radio Show második órája. At the turntables now! Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: Paul Johnson és a legendás Get Down. Tűpontosan 27 éve, 1999 júniusában jelent meg az eredeti változata, képzeljétek el. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és többek között ezért is jók a modern remixek, mert ezek a dalok elő tudnak kerülni újra meg újra.
1: Igen, és ez egy zseniális remix, egy jó kis ilyen tribal house, én imádom.
0: Milyen a nyár, mi a helyzet a fellépésekkel, mennyire vagy betáblázva idén nyáron?
1: Hát elég durva, ilyen 23-24 bulim van minden hónapban most a nyáron, úgyhogy ebből kiszámolhatjátok, hogy 30-31 napos egy hónap. Hát túl sok pihenőm nem lesz, ugye?
0: Aztán
1: én még tegnap is felléptem, nagyjából múlt héten 5 bulit nyomtam le, plusz egy klipforgatást, úgyhogy eléggé kivagyok. És még itt vagyunk ugye hétfőn a rádióban, úgyhogy húzós ez a nyár is, hála Istennek. Én nagyon örülök neki, hogy ennyi buli van, nagyon jó fesztiválok, és a Rádió 1 is ott lesz egyébként nagyon sok jó fesztiválon.
0: Bizony, többek között a Dunapart Festen is majd július elején, erre páros belépőket holnap is nyerhettek egész nap. Napközben Attistól meg este tőlem is az immár egy órás élő Rádió 1 kívánság műsorban. És hát Vikinek lesz egy nagyon különleges fellépése a BSV-vel, Balázsékkal egy hajón most péntek reggel.
1: Igen, igen, arra még fel se készültem. Pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy lemegyünk, lent alszunk, és lehet, hogy mi le se fekszünk aludni, mert át vagyunk állva, és ugye reggel 6-kor már a hajón kell lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből alvás. Valószínűleg sehogy.
0: Főleg, hogyha lesz egy kis ereszdel a hajam előző este. Lesz?
1: Á, Geri, azért már ez öregek vagyunk.
0: Azért meglátjuk. Kíváncsi leszek a beköszönésetekre péntek reggel.
1: Igen, én meg se szólalok majd a srácok, majd se meg a Balázsék.
0: Úgyhogy Balázsékat hallgassátok majd pénteken reggel, és bővebb információ a hajózással kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, meg persze a következő reggeleken majd Balázséknál élő adásban. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, ha már feldolgozások, de így Zsenkitől jön a Gasolina, Gene and Sonic remixében, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Des, Nagy Bogi és Jól leszek újra a Metzger Victoria remixe élőben a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, most pénteken reggel nem csak Viki és a BSV lesz ott Balázsék hajózásán, hanem Nagy Bogi is.
1: Igen, én úgy tudom, úgyhogy nem akarok fals infokat mondani, de nekem ez az utolsó információm, hogy jön velünk a Bogi is.
0: Ez egy nagyon nagy buli lesz, nagyon jó adás lesz, rengeteg fantasztikus meglepetéssel, nagyon jó ajándékokkal, nagyon sok Rádió 1 hallgatóval, a fedélzeten még egyszer, tehát most pénteken reggel élő közvetítéssel hangban képben, minden további információ a rádió1.hu-n, meg majd még a következő reggeleken Balázséknál élő adásban lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy nagy kedvencemmel folytatjuk, ezzel van tele amúgy is a TikTok. 54 Ultra jön, és a Talk to You, csak itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Bibir Rexán lehet új életet a Fateless nagy-nagy klasszikusába. Insomnia 2026, akár ez is lehetne a dal címe, viszont ez volt a New Religion, tehát Bibir Rexától és a Fateless-től a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Egy üzenet, sziasztok, még lent vagyok az edzőteremben, imádom Viki mixeit, hihetetlen jól megy rá mindig az edzés. Nagyon köszönöm ezt nektek, a haverok mindig azzal jönnek, hogy miért nem reggel megyek edzeni, de akkor kire nyomnám? Balázsékra? Köszi szépen, Tomi! Tomi, van egy mentő ötletem, pénteken mindenképpen menj reggel edzeni, mert akkor egyszerre tudsz ott lenni és edzeni Vikivel meg Balázsékkal.
1: Igen. Kettő az egyben.
0: Yeah.
1: Összegyúrjuk.
0: Bizonyán, mert hogy most pénteken lesz Balázsék szokásos éves hajózása, rendhagyó módon ugye a BSV-vel és Metzger Vikivel együtt.
1: Igen, és az az extra egyébként, hogy én lenn is maradok, majd képzeljétek el pénteken a Balatonon, mert múlt héten megnyitottuk a rezidenciámat Siófokon, mindenki tudja, hogy a plázson lesz DJ Oti, ami már sold out, ugye?
0: Bizony.
1: Alka, Sebestyén, Balázs óriási bulia, és nekem meg ugye ott van a rezidenciám minden pénteken a nyáron, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel. Nem csak ott, hanem a hajón is.
0: Bizonyám, nagyon jó lesz ez a nyár. Nagyon jó bulikkal, nagyon jó fesztiválokkal, mindegyikre bejutatunk benneteket. Apropó fesztiválok, a Dunapart Festre holnap is nyerhettek majd napi jegyet. Napközben Atistól, aztán este is tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Vikivel pedig lassan jön a mai finálé.
1: Bizony, az egyik nagy kedvenc fesztiválos feldolgozásommal megyünk tovább Animával és Meg Myers-el, ugye Stranger Things filmzenéjét gondolták újra. Running csak itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória!

0: halljátok, miközben minket hallgatok, vagy minket néztek, ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Fine Day 1983-ban jelent meg, képzeljétek el, ennek a dalnak még a legelső változata. Aztán sok feldolgozás készült belőle, 1998-ban például volt egy Miss Jane féle változata, és annak is egy ATB remixe. Hát az akkor átment akkor a rádióban, meg a klubokban, hogy nincsenek rá szavak.
1: Igen, zseniális. Egyébként van belőle egy Skrillex feldolgozás, és azt nagyon sokáig játszottam, ez pedig most a Roman Messer, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Hála Istennek, ezt mindig gyakran feldolgozzák.
0: Ez egy nagyon-nagyon különleges és nagyon jó dal. Metzger Viktória eheti első fellépése, tehát itt volt a Rádió egy stúdiójában. Még egy eheti fellépésedről biztosan tudok, ami pénteken reggel lesz egy Hajón Balázsékkal.
1: Úristen, nagyon kemény lesz. Tiszta ilyen after feelingem, már reggel 6-kor nyomni kell.
0: Úgyhogy
1: igen, jó lesz. Találkozunk a Hajón Balázsékkal és a BSV-vel. Aztán én maradok is Balatonon, és este a rezidenciámon, Siófokon találkozunk. Szombaton pedig... hát határon túlra megyek, Egyház Gelle Szlovákiába, és egy nagy fesztivál lesz, úgyhogy ott is találkozunk majd.
0: Hú, de szép lesz ez a heti menet is, Viki. Jó bulit kívánok! Pénteken reggel nézünk, hallgatunk Balázsékkal.
1: Jaj, jó, de jó, rendben. Puszi nektek, sziasztok!
0: Maradjatok, nincs reklám, nem állunk le, jön Kollár élőben.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
6: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mine Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok, még eszünk ágában sincs leállni. Meg volt a gyors váltás, a gyors helycsere, itt mellettem a lemezjátszói mögött Kollár és Szokás szerint a mai utolsó 60 perc. Szevasz Balázs!
1: Kezdi csokolom, drága rádió, egy sok szervetek, köszöntök mindenkit. Szevasz Geri, gyönyörű nyári hétfőnk van itt a rádió egy stúdiójában.
0: Bizonyám, és úgy nem úgy értem, hogy szeretem, amikor rövid nadrágba jössz, ezt akartam mondani, kicsit furán vettem volna ki magát. Ma én is majdnem rövidbe jöttem, aztán végül felvettem egy hosszú nadrágot, úgyhogy annyira jó, hogy nyár van, tök más hangulatban jön be mindenki, és iszonyatosan fantasztikusak a nyár esték a World is My Radio Show-ban.
1: Abszolút, bár én tök őszinte leszek most a rádió egy hallgatóival, én picit a halálomon vagyok, frissel, tetovált lábbal vagyok itt, és alig élek gyakorlatilag. Csoda, hogy be tudtam jönni, de,
0: Jézus Mária.
1: De majd a zene meghozza az erőt, úgyhogy kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez a World is My Radio Show, és a Side Piece Cry for You-rával indulunk. Hétfő este berúgjuk az ajtót, tetovált lábbal, fájós lábbal.
0: Ezt a fájós lábat fel tudod tenni a lemezjátszókra?
1: Hát nem
0: most hiszem. Engedélyt adok rá.
1: Nem hiszem. Majd talán az adás végére
0: jutunk oda. A World is My Radio Show-ban a lemezjátszóknál tehát Kollár élőben.

0: Erősen kezdjük a hetet, de hát végre nyár van, igazi nyár, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár a lemezjátszóknál, Vintage Culture, Roland Clark, a Fancy INC és a Free. Akkora ereje, akkora húzása van ennek a zenének, hogy az valami elképesztő.
1: Abszolút, a Vintage Culture 2023-as lágeréről beszélgetünk, és én egyébként ekkor fedeztem fel ezt a zenei formációt, és azóta is szerelmes vagyok beléjük, elképesztőek a srácok.
0: Szia Geri, hello Kollár, ez egy SMS, de rég láttalak már titeket, olyan jó, hogy az applikáción is mentek élőben. Kollár, mi a tetoválásod témája? Gondolom sokakat érdekel, üdvözletel Ildikó.
1: Biztos rengetegeket érdekel.
0: Egyébként szerintem ilyen?
1: Filmes tematikában utazom, abszolút klasszik és old school megvalósításban, úgyhogy Hellboy bácsi került fel a lábamra. Szeretném a lábaimat kiszínezni, még a karjaimra nem állok készen, de nagyon tele leszek tetoválva, majd ez a célom egyszer, nagyon szerelmes vagyok ebbe az egészbe.
0: Nagyon menő, ráadásul ugye ez egy színes tetoválás.
1: Igen, az első színes egyébként.
0: Mennyire fájt egy skálán egy 1-10-ig?
1: Hát nem szabad csúnyán beszélni adásra, Geri, úgyhogy.
0: De mondasz, hogy nagyon.
1: Hát nagyon. A tetoválás fájdalmas dolog, tűvel szurkálnak, ne vicceljük.
0: Viszont nagyon-nagyon szép, és tényleg baromi jól néz ki. És akkor ez egy apró részlete annak az egész nagynak, ami majd lesz az egész
1: így lábadom. Így van. Mindenképpen egybefüggő mintákat szeretnék majd a karjaimra, két telikart szeretnék, valamilyen mély jelentőséggel bíró tematikával, de arra még nem állok észre, úgyhogy a lábaimat addig lehet bátran firkálni, így vagyok vele.
0: És mennyire kicsi a világ, ugyanahhoz a csajhoz járunk tetováltatni, te is megint.
1: Így van, ezt már kiklippeljük a Vivinek. Hello Vivi!
0: Hello Vivi! 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább!
1: Abszolút, ugye 2025-ben talán Calvin Harris Blessings-ét mondhatjuk az évslágerének vagy a nyárslágerének. Ez idén másképp van egy magyar vonatkozású dallal, amit Hugo is megvásárolt, eljutott egészen a Beatport Number One-ig, a világ első számú elektronikus zenéje most. Ez a Move Into The Sun, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World is Mine Radio Show.

0: köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, ciao, Bazsal és szia Geri, visszatértem. Örömmel jelentem, hogy ma is verhetetlen a mixed, amit az egész család hallgat. Közel 2 órája cseresznyét válogatunk ugyanis a kertben, lámpafény alatt, szúnyogokkal megáldva, készül a pálinkának való. Noha kezd idegölő lenni már, a mixednek áll, gyorsabban megy a munka. Anyu szavaival búcsúznék, amely az imént hangzott el tőle, ez a Kollár nagyon tudja, mélységesen egyetértek, csók a családnak, kitartás az utolsó szóbedéghez, júliusban pedig Tali, aztán megnyomjuk az idei Balatont. Ja, és igen, örök pattársad Máté.
1: Drága vidéki barátom, cseresznyeszedés. Köszi szépen, hogy itt vagytok, nagyon kedves. Hajrá cseresznyeszedéshez.
0: Rettenetesen halagultam volna, hogyha csak úgy csemege lett volna abból a sok cseresznyéből. És nem pálinka, úgyhogy Máté, nagyon-nagyon nőttél a szememben.
1: Ennyi járatom, s abszolút. Köszönjük, hogy itt vagy.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem csak a nyarat nyomjuk meg, hanem ezt a hétfő estét is, megyünk tovább.
1: Abszolút, és például a jövő hétvégénket is, úgyis a Rádió egy csapatával a Dunapart Festen leszünk Ráckevén, és én majd szombaton fogok fellépni a Rádió egy színeiben, ami utólag is nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon várjuk a drága rádióhallgatókat. Nagy buli lesz, én azt gondolom.
0: Így igaz, és a Dunapart Festre belépőket holnap is nyerhettek napközben, majd Attistól meg este tőlem is a Rádió egy kívánság műsorban, és akkor lendülünk tovább.
1: Így van, tessék játszani, Max Tyler számomra egyébként már 2025 felfedezetje, szerintem a világ egyik legjobb producere, úgyhogy vele folytatódik, jön az Old School Flavor, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Stay a Little Longer, egy fantasztikus közös zene Joel Corey-tól és a Gelendis-től a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Végre itt, rázd a fejed, korlát! Üdvözlettel, Norbi! A korlát az elírás, vagy téged így becéznek?
1: Nem, engem előszeretettel hívnak így, drága barátaim, kollár helyett korlátnak. Nem tudom honnan jött, pedig egyáltalán nincsenek bennem korlátok, ezt ők tudják a legjobban, de azért köszönöm, hogy itt vagy.
0: Szia Geri, imádom ezt az energiát, amit éjjelente hallani a legjobb rádió műsorban. Több mint 15 éve titeket hallgatlak, még mindig imádom a hangot, szép estét nektek, wow. Köszi Noncsi. Köszi Noncsi, nagyon
1: ez nem semmi,
0: vagy.
1: 15 éve, 3,5 éves voltam.
0: Tényleg, hát te vagy a legfiatalabb World is Mine Radio Show DJ.
1: És ez nekem még mindig nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
0: És ne felejtjétek, Kollárt is láthatjátok, hallhatjátok személyesen majd a Dunapart Festen, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ez ugye a jövő hétvége.
1: Yes. Abszolút, és szombaton leszek majd, egyébként a Ráckevén, ennyi. Gyertek, jó buli lesz biztos, Rádió 1-es bulik mindig jók.
0: Így igaz, lesz Rádió 1 stage, nagyon nagy buli lesz, nagyon jó helyszínen, nagyon közel a fővároshoz, és nagyon fontos, hogy napi jegyeket, ahogy mondtam, egész nap, holnap is nyerhettek majd Atistól, valamint tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban.
1: Yes.
0: Úgyhogy minden jó bulira, minden nagy fesztiválra bejutatunk benneteket idén nyáron is, lendülünk közben tovább.
1: Drága Geri, beavatsz kicsit minket a futball rejtelmeiben, mi történik most a foci világában? Én nem tudom.
0: Szépen, szakad az eső, miközben Franciaország 1-0-ra vezet Irak ellen a 40. percben. Azt és a 40. másodpercben.
1: Hát pont, semmit nem értettem, ahol mondtál, semmi közöm nincs a fozihoz, de Gerét követi mellettünk, úgyhogy drága rádióhallgatók, erről sem maradtok le. Egyébként itt közben 2023-as mappákban kalandozok, és rátaláltam egy gyöngyszemre Sam Smith-től, úgyhogy illúzióval folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ez volt a mai zárótrekünk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó egy órában. Fellépések még a héten.
1: Abszolút tele vagyok, hála jó Istennek, dübörög a nyári szezon. Csütörtökön egy budapesti rezidencián leszek egyébként, minden csütörtökön a nyáron. Aztán szombaton Siófokra megyek majd, és az azt követő szombaton pedig a Rádió 1 csapatával Ráckevére a Dunapart Festre.
0: Yes, legközelebb pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi szépen a mai estét.
1: Igen, én is köszönöm a kitüntető figyelmet, kellemes hetet nektek.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap kedden jövünk megint 9-től élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és vágjunk is bele a lendületbe. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Alex Kenji, Bambolé, szerintem ennél jobban nem is kezdhetek. A telefonvájber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Megállás nélkül pörgetem egész éjszaka az igazi mai slágereket

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

játszottunk játékkal, Dunapart Fest páros belépőket lehet tőlünk nyerni, most éppen nem, de a mai napon még többször, szóval figyeljük, hogy mikor mondjuk, hogy most kell csörögni, mert akkor kell hívni 10-ként, én viszont most indítom az újabb nagy kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és én rettetlen örülök annak, hogy egyre több sztár érkezik Magyarországra, és hát még csak most indul a fesztivál szezon, de Jason Derulo már ugye koncertezett, és nem csak ő jött, hanem az egész család, ami azt gondolom, hogy ránk nézve külön hízelgő, hogy meg akarták nézni a kis országunkat. Menő! Jason Derulo jön az igazi mai sláger a Take You Dancing-től a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely tegnap elindult, ma pedig folytatódik, hát és innentől folytatódik a nyári rendszer a Rádió 1-en, a Live Mixer, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy minden nap délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek mixben az ország legjobb DJ-től az igazi mai slágerek, most éjszaka pedig ugyancsak pörögnek az igazi mai slágerek, sőt, az egyik legújabb Taylor Swift-től, amit indítok, ez az Opelite,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a dal címe. Én pedig azt mondom, hogy továbbra is csak a legnagyobb kedvencek pöröghetnek nálunk, most Lady Gaga és a The Dead Dance, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak három nap, mert hogy pénteken reggel, hát három nap egy nagyon pici, pénteken reggel indul Balázsék hajózása a Szántódrév.com kikötőből, 7 órakor indul a hajó, 6-tól lehet felszállni, de azért annál korábban oda kell érni az előző évek tapasztalatai alapján, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a hajóra, amin Balázsék mellett a zenei sztárvendég a BSV és DJ Metzger Viki lesz, és tőle választottam én is a következő nagy kedvencet. Nagy Bogival és Dessel, ez a Jó leszek újra DJ Metzger Viki remixében.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, nem lesz megállás az éjszakában, a meló mellé tudom, hogy kellenek a kedvencek, és most egy újdonság jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával is bővül az eddigi lista, emellett pedig a meglévők szabályait is módosítják, nagyon nem mennék bele, a Rádió 1.hu minden infót összeszedtünk, aki belásná magát, viszont az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát be fogják vezetni, ebben a kategóriában is osztanak tehát már majd idén Grammy díjakat, vagyis hát jövőre. Nehogy jó az idei dalok után. Na, ne bonyolódjunk bele. Sam Feldy, Rosalinnel, ez a Hard Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.